0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a magyar közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
14: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
15: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Utálágazoshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jókor mondod, bámmeg meg!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: gonna change. Goodbye.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Próza jelenet, előadás hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosi kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél több felé megélénkül. Hajnalban a keleti észak-keleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

hittük, hogy rendbe jönnek majd a dolgaink. S a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után?

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Budapesti Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kamureklám.
2: És akkor most szégyenszemre. Ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
3: Megmondjuk a helyes választ.
2: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
3: helyesen.
2: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
3: Hányadikként végez.
2: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
3: Elcseszte.
2: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
3: Hányadikként végez.
2: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
3: Már megint elcseszte.
2: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
3: Nem megy a fejtörés.
2: Oké.
3: Oké.
2: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
3: Bunkó titulus.
2: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000-e. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
3: Helytelen.
2: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Ah, jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
3: Nem vagyok az a fajta.
2: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
3: Figyeljen.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Első kak, második kek, harmadik kik, negyedik kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, kek, kik és kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
3: Emlékszik.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
3: Oklevelet.
2: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
3: Bunkó.
2: Ha teszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
3: Véletlenül.
2: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
3: Elnézést.
2: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
3: Tehát bunkó vagyok.
2: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeret furdalásom.
3: Nincs lelkiismeret furdalásom.
0: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Indul a mandula!

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: amiék a sziklában várnak ránk. Mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a parketre.

sör érmész. Hozzá van nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sos is nálad kisebb, ezzel tízes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott a Laci?

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Azaz, hogy ha meghalunk, akkor porrá leszünk?
3: Igaz.
2: Atya úristen, akkor nekem a szekrény tetején van egy hull.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

A madarak is csiripelnek. Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA Intézet nyári országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg észak-keleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
9: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Média.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
13: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
13: World Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia. Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Halló, főnök, van egy kis probléma!
1: Igen, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Na, még mi van? Cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sincs közünk, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire virradnak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Jó reggelt!
2: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma október 12-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 11,9 fokot mutatnak a hőmérők. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
3: Műsorajánló.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 12-én köszöntjük Miksa nevű kedves hallgatóinkat, a héber eredetű név Mihály régi magyar formájának, a Mikhál névnek önállósult becézése, vagy a Miklós régi magyar becézése. Október 12-én kívül a Miksák ünnepelnek még augusztus 14-én és december 6-án is. A név becézése Miksu, Miki, Miku és Mikus. Jeles viselői Déri Miksa, az elektronika magyar úttörője, Fenyő Miksa, kritikus, szerkesztő, a Nyugat munkatársa, valamint ön, kedves Miksa. Ezen a napon köszöntjük még Edwin, Edvina, Gitta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Serafin, Serafina, Seráv, valamint Tirzus nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Az első időpontunk ma is 1492. október 12-e. Kolumbusz Kristóf genovai tengerész felfedezte Amerikát. Az utazáshoz Kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Toscanelli 1474-es évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Ugorjunk a 19. század elejére, 1803. október 12-én megszületett Írországban Alexander Turney Stuart, az első amerikai nagyáruház létrehozója. És most ugorjunk a 20. századba, 1920. október 12-én született Alice Childress, amerikai drámaíró, aki híres színésznő és rendező volt, mielőtt a drámaírással foglalkozott. Folytassuk 1936-tól október 12-én Gömbös Gyula halála után az új kormány Darányi Kálmán alakította meg, melynek 1938-ig volt a miniszterelnöke. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1965-re. Október 12-én George Harrison először használt szitárt, a dal a Norwegian Wood volt. Folytassuk 1971-jel, október 12-én elhunyt Jim Vincent, a korai rock and roll egyik meghatározó alakja. Mindössze 36 éves volt. Ugorjunk 1979-re, október 12-én furcsa baleset történt a Madison Square Gardenben a Jet Rotál koncertjén. Egy színpadra dobott rózsa megsebezte Jan Anderson fuvalista szemét, ezt követően a turné 2 koncertje elmaradt. Ugorjunk 1985-re, október 12-én Ricky Wilson, a B-52 zenekar gitárosa 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt meghalt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998. október 12-én The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 1968. decemberében vettek föl. Eddig a fiókban őrizték a rossz nyelvek szerint azért, mert a Stones tagjai attól tartottak, látja majd a világ, hogy a Wu lejátszotta őket a színpadról. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
3: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy olaszos étel különlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, a hozzávalók 4 személyre. 40 dek a spagetti, 50 dek a csirkemellfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10 dek a gyors rizs, egy kiskanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kiskanál bazsalikom, 15 dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyem zölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsommártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratyújjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy trapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Miksa nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Hazánk területén 11,9 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1576-ban Miksa király halála Augsburgban Melviszkorban. Miksa személyes hajlamait a protestantizmus iránt haláláig megtartotta. Az általa kinevezett kettő német protestáns tábornok kényök kedve szerint terjeszthették a vallási reformációt a felvidéken. 1968-ban a 19. nyári olimpia Mexikóban. A magyar sportolók 10 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió.
3: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztalba!
2: Amú reklám.
3: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
4: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
5: Igen, Irénke, föld.
3: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
6: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
3: A hajó Kőbán Rita kenújának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
7: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jó reggelt!
2: Már nem zavar az avar. A parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsított hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.
12: Közlekedési hírek a BKK támogatásával. Október 12-e, hétfő. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. A főváros 14. kerületében a Miskolci utcában a Telepes utcánál lezárták a félútpályát, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert javítják a vízvezetéket. A korlátozás miatt a 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, míg az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót nem érinti.
11: Hobby Rádió!
13: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Miksa nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg hazánkban 11,6 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
11: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Október 12-én köszöntjük Miksa nevű kedves hallgatóinkat, a héber eredetű név Mihály régi magyar formájának, a Mikhál névnek önállósult becézése, vagy a Miklós régi magyar becézése. Október 12-én kívül a Miksák ünnepelnek még augusztus 14-én és december 6-án is, a név becézése Miksu, Miki, Miku és Mikus. Jeles viselői: Déri Miksa, az elektronika magyar úttörője, Fenyő Miksa, kritikus, szerkesztő, a Nyugat munkatársa, valamint ön, kedves Miksa. Ezen a napon köszöntjük még Edwin, Edvina, Gitta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Serafin, Serafina, Seráv, valamint Tirzus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Az első időpontunk ma is 1492. október 12-e. Kolumbusz Kristóf genovai tengerész felfedezte Amerikát. Az utazáshoz Kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Toscanelli 1474-es évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Ugorjunk a 19. század elejére, 1803. október 12-én megszületett Írországban Alexander Turney Stuart, az első amerikai nagyáruház létrehozója. És most ugorjunk a 20. századba, 1920. október 12-én született Alice Childress, amerikai drámaíró, aki híres színésznő és rendező volt, mielőtt a drámaírással foglalkozott. Folytassuk 1936-tól október 12-én Gömbös Gyula halála után az új kormány Darányi Kálmán alakította meg, melynek 1938-ig volt a miniszterelnöke. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1965-re. Október 12-én George Harrison először használt szitárt, a dal a Norwegian Wood volt. Folytassuk 1971-jel, október 12-én elhunyt Jim Vincent, a korai rock and roll egyik meghatározó alakja. Mindössze 36 éves volt. Ugorjunk 1979-re, október 12-én furcsa baleset történt a Madison Square Gardenben, a Jet Rotál koncertjén. Egy színpadra dobott rózsa megsebezte Jan Anderson fuvalista szemét, ezt követően a turné 2 koncertje elmaradt. Ugorjunk 1985-re, október 12-én Ricky Wilson, a B-52 zenekar gitárosa 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt meghalt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998. október 12-én The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 1968. decemberében vettek föl. Eddig a fiókban őrizték a rossz nyelvek szerint azért, mert a Stones tagjai attól tartottak, látja majd a világ, hogy a Wu lejátszotta őket a színpadról. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. október 12-e hétfő. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 29-től 32. vers. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Elmélkedés. Az ember szeretne minden helyzetben biztosra menni. A bibliai időkben is így volt ez, és napjainkban is jellemző. Jézus kortársai csodát, bizonyítékot, látványos jelet követelnek, mert biztosra akarnak menni Jézussal kapcsolatban. Mintha ő egy lelki bűvész volna, aki rendkívüli cselekedeteivel elkápráztatja a közönséget. Isten nem szórakoztatni akar minket. Jézus nem fog semmilyen trükköt mutatni annak érdekében, hogy isteni származását igazolja. Ha mindig biztosra megyünk, ha mindenről megcáfolhatatlan bizonyítékokat szerzünk, akkor hol marad hely a hit számára? A jel, amit Jézus felmutat, Jónás próféta személye, aki egykor megtérésre szólította fel a város bűnös lakóit. Jónás nem elkápráztatta a niniveieket, hanem Isten szavát közvetítette, és ennek hatására az emberek szíve megmozdult. Isten ma sem látvány elemekkel dolgozik, hanem szelíden, de következetesen hív a megtérésre. Mi is talán sok esetben azt kérjük, hogy Isten mutassa meg láthatóan jelenlétét, adjon valami egyértelmű jelet. Pedig Jézus már megmutatta magát. Az evangéliumban, az euharisztiában és a többi szentségben, az embertársban. Nem jeleket kell várnunk, hanem meg kell tanulnunk felismerni a már adott jeleket. Meg kell tanulnunk Isten szavát meghallani. Nem az Isten hallgat, hanem mi vagyunk túl zajosak ahhoz, hogy meghalljuk őt. Uram Jézus Krisztus, sokszor jelek után kutatok, miközben te már százszor is megszólítottál. Ne engedd, hogy mindig valami különlegesre várjak, hiszen te jelen vagy a hétköznapokban. Taníts meg figyelni az apró jelekre, egy mondatra, egy emberi gesztusra, egy iránymutató üzenetre. Uram, ne jelet adj nekem, hanem nyitott szemet és érzékeny lelket. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót!
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1576-ban Miksa király halála, Augsburgban Melvízkorban. Miksa személyes hajlamait a protestantizmus iránt haláláig megtartotta. Az általa kinevezett kettő német protestáns tábornok kényök kedve szerint terjeszthették a vallási reformációt a felvidéken. 1968-ban a 19. nyári olimpia Mexikóban. A magyar sportolók 10 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
3: Mi a jó, papa?
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan borult idő várható. Jelenleg 11 fok van. Várhatóan 11 és 16 fok között lesz a hőmérséklet. A hőérzet 13 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 71% lesz. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Csapadék nem várható. 320 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 17 km per óra lesz. A széllökések elérhetik a 33 km per órát. Kedden, 13. napos időre számíthatunk. Várhatóan 8 és 16 fok között lesz a hőmérséklet. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 321 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 14 km per órás sebességgel. Időnként 25 km per órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap után, 14-e, többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. Egész napos napsütésre számíthatunk, csapadékra nem kell számítani. 260 irányú könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 20 km per órát. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A népzenei kavalkád 8 órától kezdődik. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Október 12-e, hétfő. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. A főváros 14. kerületében a Miskolci utcában a Telepes utcánál lezárták a félútpályát. Így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert javítják a vízvezetéket. A korlátozás miatt a 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, míg az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót nem érinti.
5: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Ígyunk egy kis pálinkát. Ez volt az előző összeállításnak a címe, melyet a TK együttes előadásában hallottunk. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A TK együttes 1976-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a hagyományos paraszti és falusi népzenét úgy játsszák, ahogy azt őtőlük tanulták. Mármint a falusi adatközlőktől. A népzenét ma is úgy játsszák, ahogyan a gyűjtéseikből tanulták. Kezdetben három tagú volt az együttes. Havasréti Pál, aki tekerőn, bőgőn, ütőgardonon és más ütőhangszereken és dobokon játszik a zenekarban jelenleg is. Lányi György, ő kontrán és dudán és kobzon is játszik a zenekarban, ő is az egyik alapító tag. A harmadik tag Portelki László volt, aki hegedűn játszott a zenekarban, később kivált a zenekarból. A TK együttes tagjai különböző zeneiskolákban, illetve művészeti iskolákban oktatják a népzenét. A két alapító tag 2000-ig az Óbudai Népzenei Iskolában oktatták a különböző népi hangszereket. Havasréti Pál az Óbudai Népzenei Iskolában fedezte föl Tárnoki Beatrixot, aki az együttes énekesnője és kobzosa lett, és a mai napig is aktívan végzi az ének tanítást és az koboz oktatást és az éneklést és a kobzolást. Csatlakozott még az együttesbe Vizeri Balázs, rímás is, hegedűn játszott, aki szintén kivált a zenekarból. 2006-ban ünnepelték 30. jubileumi évfordulójukat egy nagy koncerttel a Művészetek Palotájában. A zenekar kiegészült még két prímással, Ökörös Csaba és Sós Csaba hegedűsökkel. Hallgassunk meg még egy felvételt a TK együttestől, egy somogyi ivós ugrósokból álló csokrot.

0: Ezt a két felvételt a Téka együttes Nincs szebb élet a miénknél című lemezéről hallottuk. A következőkben pedig a Kaláka együttestől hallgassunk felvételeket. Először is a Magyar Népzene című 1992-ben megjelent lemezéről hallgassunk meg különböző népzenei felvételeket.
1: Népzenei kavalkád, a mikrofonnál Ferenci István.
0: Az első felvétel címe Cinkó vállán ég a mécs.

0: Most pedig dudadallamok következnek a 16. századból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

Most pedig következzen még kettő darab ivós borosnóta. Az egyiknek a címe Megkapáltuk a szőlőnket, a másiknak a címe Jeruzsálem kapujában folyamatosan.

0: Most pedig egy dunántúli népdalt hallgassunk meg. Szerintem ezt a népdalt nagyon sokan ismerik, ezért a címét nem árulom el. Aki ismeri, és netán szereti is, az úgyis rá fog jönni.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatom!

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Az elkövetkezendő percekben egy másik kedvenc Kaláka lemezemről hallgassunk meg egy pár megzenesített verset. Ez a lemez 1985-ben jelent meg. Most először a lemez címadó dala következik, a Pelikán. Ezt a dalt először 1985. május 1-én a Városligeti Majálison mutatták be, akkor még ez a lemez még meg sem jelent.

0: Most egy másik kedvenc versem következik, amelynek címe Bőrönd Ödön. Ez Tankós Irató Károly verse.
1: Hobbi Rádió! MP3. Télen-nyáron.

Most pedig Pincés Judit verse következik, amelynek címe Benedek király. Emlékszem, 1985. május 1-én, szintén a Városligeti Majálison, szintén ezen a Kaláka együttes koncerten, a dal refrényét, azt a részt, hogy ajjaj, Benedek király, ezt énekeltették velünk.

Most pedig egy szintén kedvenc versem következik, amely nem más, mint Kányádi Sándor az Elveszett követ című verse.

0: hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet. Elveszett az úton el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel,
2: ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
1: Fötte a lovát is, sejem brokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
2: Turbányára forgót, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
1: Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszthet el egy ilyen követ.
2: Mégis, amint mondják, enyek táján jövet, kámforrá változott, oda lett a követ.

0: Biztosan egy követ fújnak a piszkosak, s a hóhányó követ. Együtt szedik ezek a tejről a fölet, de jaj nektek a gág, végek basák követ. Azzal lóra pattant, jött ahogyan jöhet, maga a nagy szultán, nem holmi kis követ.
1: Pompáját leírni fölösleges szöveg.

0: követ. Gördítsük le hát a titokról a követ. Vénséges vénpince mélyén ült a követ. Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
1: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor sem kínáljuk, ha kerékbe töret.
0: Hortyolt egyet-kettőt, de minthogyha tüzet.

hívja az öreg. Tudtam én, hogy egyszer megkerül a követ. Buh, buh, buh.

Befejezésül még egy Kaláka lemezről, egy mellesleg ezt is megjegyzem, ez is egyik kedvenc lemezem, hallgassunk meg egy felvételt erről, az elsőt, a címadó Nálatok laknak állatok című felvételt. Egyébként ez a lemez 1989-ben jelent meg.

0: állatok.
1: Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
2: Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, a bány

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Rádió.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön leges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Yuri Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Október 12-e, hétfő. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. A főváros 14. kerületében a Miskolci utcában a Telepes utcánál lezárták a félútpályát. Így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert javítják a vízvezetéket. A korlátozás miatt a 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, míg az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót nem érinti.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: Az első benyomás emberi találkozásoknál milyen hosszú ideig hat rád? Mit gondolsz?
11: Hát rád? Akkor visszakérdezek.
10: Végig gondolom akkor, ha most komolyan kérdezted.
11: Igen, komoly, persze.
10: Azt hiszem, hogy arra törekszem, hogy ne azhasson.
11: De te ezt hogy tudod megoldani?
10: Egyébként sehogy most, hogyha, hát én szívesen válaszolok én, hogyha akarod, de aztán bármikor vedd vissza a szót, az első benyomás, az lehet csalóka. Az szerintem sokszor rajtunk is múlik, hogy én éppen milyen lelki állapotban vagyok, én eddig miket tapasztaltam az életben, és csak egy kicsit vagy benne te, amikor először megláttalak mondjuk. Úgyhogy inkább figyellek tovább, és próbálok téged nézni, téged vizsgálni, hogy legyen egy igazibb benyomásom. Visszaadjam a szót?
11: Igen, erről az jutott eszembe, hogy...
12: Kozma Orsi, énekesnő.
11: Hát mivel én elég hangulatember vagyok, tehát tény is való, hogy néha valósulnak el bizonyos találkozások, amik egyébként jól is elsülhetnének, csak éppen nekem aznap nincs jó kedvem, hogy éppen valahogy úgy szólalok meg, amint más, aki ismer, az nevet rajta, mert vicces, megismeri már, hogy ezt milyen közegben hogy mondom, és az valahogy valósul el, és akkor ebből sértődés lesz, vagy hát harag, az gondolom, hogy nem, mert én általában ezeket kibeszélem utána, meg engem is zavar, de volt már félreértés.
9: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Hobby Rádió.
13: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Folytatódik a beszélgetés.
2: Akarsz és tudsz elvonatkoztatni az első benyomástól?
3: Nem akarok.
2: Nem akarsz?
3: Nem.
2: Nem? Tehát az direkt jó, hogy ezt megszerezted. Nem. Az első benyomás, az döntésekben is fontos például?
3: Nagyon.
2: Az alapján, de az első
3: de már volt olyan, hogy hagytam, hogy lehet, hogy nem úgy jó, ahogy gondolom. Olyan már volt, és visszakerültem az elejére végül is, hogy hú, pedig az első volt jó.
2: Hát az első benyomás, akkor te tulajdonképpen az első benyomásban nagyon hiszel, abban
3: kell.
2: Hiszen.
3: Igen, igen, az a legjobb.
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
3: Hogyha valamit úgy érzek, és úgy van, akkor úgy van, kész. És azon nem ütyörgök, hogy talán nem úgy van, hanem az úgy van.
2: Döntésekben az első benyomás, vagy az első megérzés fontos neked, hogy hogyan döntesz?
5: Igen, általában a szívemre hallgatok, meg a megérzéseimre hallgatok, mert valahogy a szívem meg a megérzéseim azok általában nálam beválnak, mint jó tanácsadók. Nyilván, ha vannak olyan fajsúlyos kérdések, volt egy pár az életemben, azokat viszont nagyon-nagyon megrágom. Minden oldalról körbe járom, megvizsgálom.
2: Megrágod.
5: Volt, hogy írogattam pro, kontra.
2: Az már az ész faktor.
5: Igen, az már az ész.
2: És végül mi alapján dőlt el?
5: Hát volt egy-két dolog, ami az ész alapján, de az a baj, hogy egy nagyon-nagyon érzelmes ember vagyok, és amikor az ész veszi át az uralmat, akkor is a szívem az rámegy. Tehát amíg így megszülök egy döntést, arra rámegy a lelkem is, meg minden.
2: Rámegy, az úgy érted, hogy felülírja, vagy pedig, hogy rámegy, hogy már a szívem is megfájdul?
5: Így van.
2: Már melyik ez utóbbi?
5: Igen, igen, megfájdul? Az utóbbi. Igen, igen.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Döntésekben fontos szerepet játszik nálad az első benyomás, a megérzés?
3: Igen, tulajdonképpen számít az első benyomás, de nem akarok csak ezekre építkezni.
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: Szerintem, ha bármennyire is tagadjuk, nagyon komoly életvezetési tanácsadók figyelmeztetnek bennünket, hogy ne engedjünk az első benyomásnak.
2: Azt mert mondják?
3: Hát szerintem én ilyenekkel találkoztam.
2: Aztán vagy hogy figyeljünk az első benyomásra, nem? Hogy nagyon fontos, hogy jó legyen az első.
3: Én azt mondom, hogy tudomásul kell venni, hogy az első benyomás, mint olyan megvan, létezik, működik. Csak nem mindig számít hosszú távon, mert tévedhetünk óriásit.
2: Akarsz és tudsz elvonatkoztatni az első benyomástól?
3: Hát egy idő után az formálódik. Jó, persze, most az, hogy összefutsz valakivel az utcán, nem tudom én, találkozol valakivel, életedben először beszélsz vele 3 percet, azt úgy raktározod el, ahogy az a 3 perc volt.
2: Hát próbáljuk ki egymás között például. Tényleg mondjuk tételezzük fel, hogy valamilyen ügyben mi mondjuk Budapesten tényleg csak pár percre össze kellett, hogy találkozzunk, egyszer és először összetalálkoztunk. Megvan, utána búcsúzunk, akkor gyakorlatilag utána, ha mondjuk egy évig nem találkozunk, csak néha beszélünk, akkor az az egy van, nem? Tehát utána a következő
3: ezt akartam mondani, tehát hogy így van, tehát azt hordod magadban. De hogyha valakivel hosszabb ideig együtt dolgozol, én azért jó pár zenekarban megfordultam, és nagyon sokszor tévedtem első benyomások kapcsán. Tehát ez a mi nyomorúságunk egyébként, hogy és akkor az első benyomásból meg is érkezhetünk az ítélkezés irányába, hogy első benyomásként valakire azonnal fölépítünk valamit, hogy na, ő biztos ilyen.
2: Na, de akkor vizsgáljuk meg, hogy mi alapján, tehát hogy mi minden van benne az első benyomásban. Például a te lelki állapotod, a pillanatnyi lelki állapotod,
3: ahogy
2: aznap oda mentél.
3: Hát sőt, vagy a belső frusztrációid, félelmeid.
2: Az eddigi összes élettapasztalatod.
3: Így van, vagy tényleg a bizonytalanságod. Tehát én,
2: te magad vagy benne a másik.
3: Hogyne, igen. Tehát én például azt tutira mondhatom, hogy amikor volt egy-két olyan banda, ahol játszottam, és nagyon nagy tudású zenészek voltak. És az én belső bizonytalanságom vetült ki. Mert hát én meg nem vagyok olyan nagy tudású. És akkor hát ők nagyon jó biztos. És akkor mindig az volt, na ezek biztos most lenéznek engem, tudod? Na így nyitott, na ez egy rossz nyitás. Tehát, és akkor ebből azonnal jön egy olyan ítélet, hogy amit hívhatunk első benyomásnak, ami aztán félrevezethet.
2: És ráadásul tényleg akkor lehet, hogy saját magadat is rosszabb színben tünteted fel, mint ami egyébként vagy, mert te kivetíted rájuk, hogy ők egyébként biztos úgy néznek, sőt, látom is, hogy úgy néznek, lenéznek, látják, hogy nincs tudásom, és akkor egyúttal magadat is beleteszed egy ilyen helyzetbe.
3: Hát egy spirál, igen.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
4: De visszatér az első benyomásra, igen, tehát, hogy ezt nehéz szerintem kontrollálni. Mert ugye az olyan hirtelen van, hogy ott nincs esélyed arra, hogy na most fölkészülök rá, hogy olyan lesz az első benyomásom. Tehát olyan nincsen.
5: De van, hát sokan direkt azt tanulják szerintem, ja, meg készülnek rá, nem meg tréningeket felépítenek, hogy az első benyomás fontos, sőt az eladás szempontjából is az első benyomás, az első 7 másodperc, az utána következő 23, és már el is adtad a terméket.
4: Hát így van, csak ugye itt kimondtad a kulcs szót, az eladás, tehát ezt a projektet jól el kell tudni adni, és ebből valaki nagyon jól él, persze, de nekem meggyőződésem, hogy bizonyos szituációkra nem tudsz rákészülni. Az másik kérdés, hogy mondjuk mész egy közösségbe, és tudod, hogy mondjuk tegyük fel lesz egy meghallgatás. És akkor azt tudod mondani, hogy hú, akkor arra rákészülök, ott megpróbálom a legjobb énemet mutatni, de ott viszont azért indul, és egyébként milyen érdekes, ugye, hogy a képmutatás ide is egy kicsit begyűrűzik, hogy elmész egy munkai felvételiztetésre, hát mersz őszinte lenni? Hát nem.
5: De ha igazán ott szeretnél dolgozni, és azt szeretnéd, hogy igazán azt az embert találják meg, aki egyébként utána is feloldódottan tud minden napot lenni, és akkor igazából csak egy őszinte helyzet alapján találja meg az ember leginkább a helyét a világban, nem?
4: Biztos, de én szerintem nem mernek az emberek őszinték lenni. Nem mernek az emberek őszinték lenni.
2: Ez a Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Van olyan is, hogy utolsó benyomás valakivel kapcsolatban, az utolsó találkozás ebben az életben, amikor összetalálkoztál valakivel, akivel már többé nem tudsz összetalálkozni.
3: Igen, volt. Mostanában van.
2: Meghatározó.
3: Igen, ez nem volt.
2: Maradt az igen, az utolsó igen, találkozás.
3: Sajnos, igen. És több ilyen volt egy éven belül, milyen érdekes. És ezek engem nagyon megráztak.
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
3: Mert ilyen nagyobb barátságok emiatt teljesen megszakadtak, és több ilyen volt.
2: De már úgy érted, hogy ők életben vannak?
3: Persze.
2: Az, ja, az utolsó találkozás, és az a kép annyira meghatározó, ott van benned.
3: Igen.
2: Lehet, hogy elhalványul pár év alatt, nem?
3: Nem.
2: Elfelejted.
3: Nem.
2: Nem felejted?
3: Nem.
2: Pedig mennyi szép emléketek is volt.
3: Igen, ez igaz.
2: Mintha egy megbocsátás kellene?
3: Igen, igen. De szép a megbocsájtás, az nagyon jó. Főleg saját magadnak nagyon jó, mert nem eszed magad, igen, érted?
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó műsorvezető.
5: Nekem vannak olyan zenész barátaim, akikkel nagyon-nagyon jóba voltam, együtt nőttünk fel egy iskolába, együtt hallgattuk még a kazettás magnót, sok közös élményünk volt, aztán a zenekari tagcserék meg szakítások után, hát már nem volt olyan jó, sokáig nem volt olyan jó találkozni. És meg nem tudom mondani, hogy miért. De volt egy volt bennünk, azt hiszem, igen, volt egy rossz utolsó emlékünk. És az a szakítás volt. És akkor erre nem volt a jó emlékezni. És akkor, amikor ezt úgy az ember egy idő után rendbe teszi magába, talán leülepszik egy kicsit, akkor utána már tudtunk úgy találkozni, hogy ezt megbeszéltük, tehát nem biztos, hogy élete végéig hordja az ember.
2: Azt mondta egyszer egy tanító asszony, hogy ő úgy tudja gyakorolni a megbocsátást, hogy amikor már elengedem a másiknak a nyakát, mondta ő így, és akkor már egy kicsit saját magát felszabadítja.
3: De helyes.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaid.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kozma Orsi, énekesnő.
3: Ha például szerettemre gondolok, akit elveszítettem, és az utolsó találkozás, ott is egy ilyen emlék tömeg van, ami vele kapcsolatba így jön.
2: Koltai Róbert, színművész.
4: Amikor az utolsó találkozás van, az ritkán éli meg úgy az ember, hogy tudom, hogy ez az utolsó. De például most felhasználom az alkalmat, hogy egy nagyszerű színészről beszéljek, aki Spindler Béla. És tudtuk, hogy beteg, tudtam, hogy beteg, és Kaposváron töltöttem pár napot, mikor tudtam, hogy ő benn van a kórházba, de nem hittem, hogy ez az utolsó találkozásunk. És mégis az volt, mert körülbelül 2 hónap múlva ő eltávozott.
2: Hozol nekünk egyébként verset szívesen most ide?
4: Szívesen. Lehet Ady Endre?
2: Lehet.
4: Ugye, mi egyszer beszélgettünk, akkor az egy ócska konfliktusban azt a verset mondtam el. Most pedig azt mondanám el, amikor megtudta, hogy milyen nagy beteg Párizsban. Megtudta, hogy már neki nem nagyon sok van hátra. És akkor írta azt a verset, mert az a címe, hogy Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, és találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborok, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
1: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánlás.

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit is ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Október 12-e, hétfő. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. A főváros 14. kerületében a Miskolci utcában a Telepes utcánál lezárták a félútpályát, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert javítják a vízvezetéket. A korlátozás miatt a 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, míg az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót nem érinti.
0: Hobby Rádió.
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Szilágyi Zsuzsát, aki a légzsáktáskák készítése mellett előadóként, edukátorként, fenntartható divatról és tudatos öltözködésről tart előadásokat egyetemeken és rendezvényeken, illetve stílus tanácsadóként is dolgozik. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba, 11 kerület Bartók Béla út elején sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kedves Zsuzsa, mi az a edukátor jelentése? Mit jelent ez a szó?
1: Először is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm Éva a meghívást. Ez több, mint egy sima pedagógus, vagy több, mint egy sima tanár, mert olyan eszköz, nem csak tudásmegosztásról szól, hanem eszközöket, gyakorlati eszközöket is osztok meg a hallgatósággal, akármilyen korosztály, hogy be tudják építeni a mindennapjaikba a fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsaimat.
0: A te márkád a Sosan.
1: Igen.
0: Honnan ered ez a név?
1: Hát ez a név, ez egy személyes kapcsolódásból ered. Olyan márkanevet kerestem, ami nem egy termékre jellemző, hanem hozzám kapcsolódik, és érzelmi kötődésem van hozzá. És még kislánykoromban kaptam anyukámtól egy könyvet, amire szép aranybetű volt így ráírva, hogy Zsuzsanna, egy rózsaszín plüss könyv. És benne van a Zsuzsanna név eredete, híres Zsuzsannák történetei, versek Zsuzsannákhoz, Zsuzsannákról festmények, és abban leírják, hogy a Zsuzsanna név az egy héber eredetű név, ami liliumot jelent. Eredetileg Sosana a név, és ezt rövidítettem le Sosanra.
0: És ez lett a márkád neve?
1: Így van, ez lett a márkám neve.
0: Mi a munka, amit jelenleg csinálsz, és hogy jött ez a nagyszabású ötlet?
1: Hát én főállásban egy szoftverfejlesztő cégnél dolgozom.
0: Mint?
1: A back-office-ba vagyok team lead, az office managereknek vagyok a csapatvezetője. A napi operatív feladataikat segítem, emellett a magyarországi telefonflottát kezelem, belső szabályzatokat írok, folyamatleírásokat. Ez jó munka, de kicsit száraz. Ennél kreatívabb voltam mindig, és mindig szerettem alkotni. A varrás közben, vagy amikor a stílus tanácsadásra foglalkozok, azonnal van sikerélmény. Látom, hogy az a adott illető örül annak a terméknek, vagy annak a tanácsnak is.
0: Meg az alkotás.
1: Igen. És mindig is valami kreatív hobbim volt. Maga a légzsáktáska az nem saját ötlet. Még 2000 tavaszán, nyarán kerestem egy hátizsákot, egy laptop tartós hátizsákot, hogy hozom, viszem a táskámat mindenhova. Én Szegeden élek, és Szeged ilyen szempontból nagyon jó, hogy kerékpárral közlekedem, mindenhova bringában megyek, bedobom a zsákomat a kosárba, és már megyek is. És olyan táskát kerestem, ami biztonságos, jól párnázott, megfelelő a zsebe, jó a színe, jó az elosztás.
0: És nem volt?
1: Hát hetekig kerestem az üzletekbe is, meg a neten is, és sokára találtam egyet, ami tökéletes volt, csak az ára nem. Nagyon-nagyon drága volt ez a táska. És akkor egy másikat választottam végül, de az az álomtáska egy légzsából készült hátizsák volt. És állandóan nézegettem az oldalt, és mutogattam a páromnak, és nem tudtam elengedni, hogy ez milyen klassz ötlet, milyen jó termék. Míg egy napon, jó pár hónappal később a párom ezt megmondta, és hazállított egy kormány légzsákkal, és a kezembe nyomta, tessék, akkor varj belőle valamit. És akkor megszületett az első táskám, akkor még nagyon egyszerű volt, bélés nélkül egy légzsáksoppert vartam magamnak. Úgyhogy így kezdődött. De hát beleszerettem az anyagba teljesen.
0: Újrahasznosítás mit jelent neked?
1: Hát én hiszek abban, hogy a hulladék még nem szemét.
0: Épp úgy, mint a lejárt élelmiszer, dátum alapján még nem kidobni való.
1: Így nem föltétlen, igen. Én ebben a szellemben nevelt édesanyám, hogy a tárgyakat meg lehet javítani, új életet adni neki, vagy egy másik funkciót, vagy Minden, hogy próbáljuk meg megjavítani, vagy átfesteni, vagy megszerelni. Úgyhogy én ezt otthonról hozott értékekből élem a mai hétköznapjaimat is, és én az kedvenc kanapém, vagy a kedvenc fotelem például több mint 40 éves, ami még a nagymamámé volt, és én azt már többször átfestettem, újra kárpitoztam, és ugyanolyan fantasztikusan jó a rugózása, ez egy jó darab. De a hétköznapokban is az egyszerű használni tárgyakat is, amit csak lehet újra hasznosítok, mindenre egy lehetőségként tekintek. Úgyhogy tehát én a hétköznapjaimat így élem, a fenntarthatóság meg az újrahasznosítás szellemében. És ezt próbálom ugye a környezetemben is.
0: Minél jobban elfogadják,
1: igen.
0: Is ráébredjen.
1: Igen, mert szeretnénk szemléletet formálni, hogy tényleg, hogy az emberek is egy-egy használati tárgyra más szemmel nézzenek, egy lehetőséget lássanak benne. És olyan jó ötletek vannak, amikor van egy workshop vagy előadás, nagyon jó dolgokat szoktak bedobálni.
0: Biztonsági öveket és fel nem használt légzsákokat is használsz.
1: Így van.
0: Mit teszel a biztonsági övekkel, és hogy jutottál hozzá? Mert a légzsák már adott, de a biztonsági öv?
1: Azt is, a biztonsági övet is autóbontóból. Tehát olyan autóból, amiket már kiszuperáltak, valamilyen oknál fogva.
0: És kilóra megveszed?
1: Hát nem kilóra, darabra, méterre, de igen. Vagy van amelyiket típusra, mert ez autó márkától is függ, hogy ami mondjuk egy ritkább autó, abban lehet, hogy egy különlegesebb, vagy egy sportautóban lehet egy különlegesebb biztonsági öv, van éppen színes, az ritkább és drágább, mondjuk egy Merci AMG-ben, most mondtam egy példát, és lehet, hogy egy
0: Fiat Uno-ba.
1: Például, igen. Ugye a legtöbben mi is a hétköznapokban fekete biztonsági övekkel találkozunk, néha szürkével, de van sárga, arany, világos, szürke, piros, nagyon sokféle létezik.
0: Mik az árak? Tólig, Nur.
1: Csak tólig. Hát vannak ilyen egészen picike, apróságot tartó kis pénztárcák, meg vannak hatalmas, óriási bevásárlósopperek, hogy 4800-tól 22000 forintig.
0: A céget 2023-ban lett alapítva, igaz?
1: Így van, igen.
0: Mik voltak a kezdeti nehézségek? Bevezetni azt, hogy ebből csinálsz táskát?
1: A kezdeti nehézség az, hogy én mindig alkalmazottként dolgoztam, és nem tudtam, milyen az a vállalkozói lét. Úgyhogy hiába alapítottam meg 2023. augusztusában a vállalkozásomat, az pihent majdnem egy évig. Infókat gyűjtöttem, hogy hogyan kell jól csinálni, mikre kell figyelni, milyen marketing stratégiát érdemes használni, vagy érdemes alkalmazni. És utána szerencsére találtam el Szegeden egy vállalkozói női csoportot, egy közösséget, és ott egy mentort, akikhez volt szerencsém csatlakozni, és utána kerültem gyorsítópályára. Ők a saját, a többi vállalkozó nő is, meg ott a mentor is, megosztotta a saját tapasztalatát, és bizonyos árkukat én már így át tudtam ugrani. Egy csomó tanácsot adtak programokkal, weblappal, felületekkel, hogyan kommunikáljak. Úgyhogy nekem a vállalkozói létben, meg a márkaindításban magányosság és a tudatlanság volt, mert hogy nem születtünk vállalkozónak, én legalábbis nem.
0: Senki se születik szerintem. Gyermekkorod óta alkotsz, varsz, mentesz dolgokat, és újra értelmezed. Ez munka, de életforma is, igaz?
1: Ez pontosan így van, az előbb erről már beszéltünk. Anyukám szabó, úgyhogy én mindenféle anyag és cérna és gombok között nőttem föl. Mindig jöttek hozzánk a hölgyek próbálni a szebb-nyeszebb ruhákat, amiket édesanyám vart. És a házfelújításban és gyerekkorunktól kezdve részt vettünk, meg ahogy említettem, mindent megjavítottunk, meg újra gondoltunk. Úgyhogy, ahogy mondtad is, igen, ez számomra életforma.
0: A divat, írod a honlapodon, nem csak arról szól, mit viselsz, hanem arról is, mit képviselsz vele. Miért?
1: Mert A ruhánk, az öltözködésünk, a kiegészítőnk egy kommunikációs eszköz. Egyrészt azt is mutatja, hogy hogy vagyunk mi magunkkal, hogy vagyunk a bőrünkben, mert változik, lehet, hogy egyik nap kicsit pozitívabb, másik nap kevésbé, de az is lehet, hogy egy megbeszélésre megyek, és akkor egy határozottabb identitást szeretnék kifele mutatni. Szerintem nagyon kevesen használják ki az öltözködésben rejlő lehetőséget, és én ezt szeretném megmutatni az ügyfeleimnek, meg az előadásokon, és én abban hiszek, hogy öltözzük magunkat boldogra, hogy olyan ruhákat viseljünk, amik önbizalmat...
0: Meg olyan táskát,
1: igen, ami nem csak funkcionális, de örömet is ad. És nyilván jól is néz ki.
0: Persze, mert ha jön valaki, előbb látjuk a ruhát, mielőtt megszólalna.
1: Pontosan, 7 másodperc, és akkor már azonnal van egy benyomásunk az illetőről.
0: Kitől kapod az újrahasznosítási célra a biztonsági öveket, meg a légzsákokat?
1: Autóbontóból vásárolom. Autóbontóból.
0: Ott mi az ár?
1: Hát ez is mondom változó.
0: Méterre megy.
1: Hát vagy típusra.
0: Darabra,
1: igen.
0: Típus.
1: Igen, mert mondjuk más egy kormánylégzsák, egy függönylégzsák, egy utasoldali, ez nagyon változó. Hozzáteszem, én már évek előtt egy nagyobb készletet felhalmoztam. Most övből vagyok kicsit már fogyóban. De ez leginkább a biztonsági, vagy a légzsákok is attól függ, hogy milyen az autó típusa.
0: Tehát minél drágább az autó,
1: annál drágább. Így van. Tehát mondjuk egy Commercev, Opel, Volkswagen, Suzuki, azokat, ha nem egy ritka típus, akkor könnyebb hozzájutni, több van belőle, olcsóbb is.
0: És más a minőség is?
1: Nem.
0: A minőség ugyanaz.
1: Ugyanaz a minőség.
0: Nevelői és oktatói munkát is végzel. Hol?
1: Folyamatosan kapok megkereséseket. Például, amit most nagyon szerettem, hogy áprilisban van mindig a fenntarthatósági témahét, akkor is megkerestek több iskolából, általános iskolából is, középiskolából is.
0: Szegeden vagy
1: országszerte? Ezek Szegeden voltak, de például Zeltán is tartottam már iskoláknak, vagy hát középiskolásoknak 4 előadás, de ott volt egy fölnőtt csoport is, akiknek tartottam, illetve majd most januárban indul egy újabb képzés, az is egy EU-s projekt, és ott egy divat workshop lesz, 8 alkalom, majd januártól május-júniusig, ott divatszakértőként kerestek meg. 15 évtől 35 éves korosztály a célcsoport, és az lenne a cél, hogy egy kis önismereti munkával segítsük megtalálni a saját stílusukat, és kifejezni magukat, és ott is nem az elméleti tudásra helyezték a pályázati írók a hangsúlyt, hanem a gyakorlati tanácsokra és tippekre. Ott majd egy mentálhigiénés szakemberrel fogok együtt dolgozni, aki az önismeretben segíti majd a fiatalokat.
0: Mit jelent neked a tudatos öltözködés?
1: Hát, hogy jól érzem magam a ruhámban, hogy engem képvisel. Nekem ezt jelent. Emellett én nagyon sok ruhacserére járok, szeretem a használt ruhákat, vagy átalakítani a ruhákat, a használt ruhát akár online platformon is, abból is van szerencsére már több, vagy csak ilyen adományboltba. Tehát számomra ez is a tudatos öltözködés, de az is a tudatos öltözködés, hogy hogyan bánunk a ruhánkkal. Mert ott van benne az a kis címke, az olyan, mint egy személyigazolvány. Le van írva, hogy mi az anyaga, hogyan kezeljük, hogyan ápoljuk, hogyan vasaljuk. Sajnos ezt sokan nem veszik figyelembe. Pedig, hogyha úgy kezelnék a ruhát, hogy a címke írja, akkor meghosszabbíthatnák a ruhának az élettartamát. És a fenntarthatósági kutatások kimutatták, ha legalább 30-szor viselünk egy ruhát, akkor már jelentősen csökkentettük az ökológiai lábnyomát. Úgyhogy ez is a tudatosság része, hogy hogy figyelünk a ruháinkra.
0: Te most beszélsz a tudatos öltözködésről, én meg azon gondolkodok, igen, hogy nagyon sok ember, már az ember, aki viselné ezt a ruhát, nem tudatos. Mi ebből a kivezető út?
1: Hát szerintem az edukáció, a képzés, az oktatás. még mindig keveset beszélünk erről.
0: Stílus tanácsadást is végzel. Hogy történik ez? Mik a szempontok, vagy vannak egyáltalán szempontok, hogy szőkének ezt, barnának ezt, kövérnek ezt, soványnak azt?
1: Stílus tanácsadóként három szolgáltatásom van. A stílus tanácsadás, gardróbrendezés és a közös vásárlás.
0: Veled?
1: Velem, igen.
0: Húha!
1: A stílus tanácsadás úgy történik, hogy az ügyfél először felkeres telefonon vagy online, utána kiküldök neki egy ilyen kérdőívet, 25-6 kérdésből el, most nem emlékszem pontosan, amiben rávilágítok a jelenlegi preferenciájára, hogy milyen az élethelyzete, hogy ő dolgozik-e, édesanyja, vagy most ért vissza a munkába, vagy hogyan állnak a hétköznapjai, van-e benne mozgás, sport, edzés, utazik-e. Ez alapján próbálom előre bekategorizálni, hogy milyen típusú ruhákat ajánlok neki. Benne van a kérdőjében például az is, hogy milyen sűrűn vásárol, volt-e már impulzív vásárlása, vannak-e kedvenc színei, mi az a testrész magán, amit szeret, mi az, amit kevésbé, mi az, amit szeret eltüntetni. Úgyhogy ez nekem segít a felkészülésben. Utána van egy személyes találkozó, vagy egy stúdióban, vagy az otthonában, attól függ, hogy az ügyfél mit választ. Ez egy 2,5 órás folyamat, és a kérdői segítségével én már tudom, hogy milyen típusú ruhákkal készüljek neki, mert ott viszek egy csomó ruhát, mert ott se az elméletet öntöm rá, hanem próbálgatunk.
0: Gyakorlat.
1: Így van, és mindig megkérem az ügyfeleket, hogy hozzanak el pár ruhát, amik a kedvenc. A pár ruhát, ami a kedvencük, és azt is felpróbáljuk, és megpróbáljuk elemezni, hogy miért szereti, mit szeret benne, hova viseli, előnyös-e neki, kevésbé előnyös, vagy hogy tudna rajta alakítani, hogy jobban viselhető legyen.
0: És aztán elvész vele vásárolni.
1: Az egy másik szolgáltatás. Itt a folyamatnak úgy van vége, hogy ugye több ruhát fölpróbáltunk, és akkor utána én küldök neki egy összegzést. A színtípusokról nagyon érintőlegesen beszélünk, én színtanácsadást nem végzek. És ahogy mondtam, én abban hiszek, hogy öltöz magad boldogba, a dopamin dressingben hiszek, hogy viseljünk olyan darabokat, amik erőt, önbizalmat adnak, jó kedvünk van tőle, mert jó kedved lehet egy olyan gyűrűtől, amit mondjuk a nagymamától kaptál, és akkor ez úgy érzed, az ereje veled van. Vagy jó kedved lehet egy olyan pólót, amit egy koncerten vettél, és nagyon jót tomboltál.
0: Nagyon sok second handbe vettél, nagyon olcsón, és Gianni Versace póló.
1: Például, igen. Vagy csak attól lesz jó kedved, hogy ez egy nagyon puha meleg pulóver, és olyan, mintha valaki átölelne. Tehát sok módon hozzájuthatunk ahhoz a dopamin lökethez, amitől jobban érzed magad az adott ruhában. Úgyhogy érintőlegesen beszélünk a színekről, de nálam nem ez a fő szempont, hanem inkább a test arányról, és ahhoz az arányhoz mi az, ami előnyös, vagy mi az, ami kevésbé előnyös, és akkor a találkozó után rövid idővel, pár nappal küldök egy összefoglalót, és ott is vannak ilyen szett ajánlók, amit emlékeztetőnek elküldök. Utána még egy rövid ideig nem szakad meg a munka, hanem hogyha... mert ilyenkor azt szeretem az ügyfélnek tanácsolni, hogy ez így csengjen le egy kicsit benne, az a sok impulzus, amit kapott, nézzen új szemmel a gardróbjába, próbáljon kicsit válogatni benne, nem kell mindent kidobni azonnal, vagy ilyesmi, szó sincs erről, csak hogy kísérletezzem, és akkor ilyenkor még megbeszéljük, hogy milyen csatornán tartjuk a kapcsolatot, van, hogy küld magáról fotókat, adok neki tanácsot pro-kontra, és ha szeretne ezek után gardróbrendezést velem, vagy közös vásárlást velem, akkor azt megcsinálhatjuk.
0: Ez a közös vásárlás nem megy ki a fejemből, csak női kuncsafjaid vannak?
1: Hát vállaltam már férfit is.
0: Nem féltékeny a párod?
1: Nem, nem. Vállaltam már férfit is, de az egy visszatérő ügyfelemnek a férje volt, és egy eseményre kerestek neki ruhát, és akkor azért, az egy külön szakma. Nyilván az alapokkal tisztában vagyok, de az egy más, azt én nem tudom annyira profi módon.
0: Most Szilágyi Zsuzsanna által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Zsuzsa! A céged és a márkád neve Sosan. Székhelyed Szeged. Hogy mutatnád be a márkád sokszínűségét?
1: Ó, jó kérdés. Sokszínűségét? Bélést, azt sok esetben nem mindig, de sokszor az is ilyen maradékanyag, vagy régi háztartási textílie, vagy ilyesmi. Szeretnék erre teljesen áttérni, de ez még nem valósult meg. Úgyhogy kisebb neszeszerek, klácsok, pénztárcák, övtáskák, crossbodyk. A crossbodyknak meg a légzsák suppereknek a pántja készül biztonsági övből, ami azért is nagyon szuper, mert hogy ez széles, a biztonsági öv 5 centi széles. És sok súlyt is belepakolhatsz, akár 10-pár kilót is elfér egy ilyen óriás, egy elbír egy ilyen óriás shopping bag, és nem vágja a vállad, nem olyan, mint egy divatos vászontáska, ami összepöndörödik a válladon, és mélyen belevágódik a bőrödbe. Ezen nagyon jól eloszlik a súly. Úgyhogy szerintem ez nagyon fantasztikus. Emellett a shopper az egyik kedvenc termék, mert óriási. 4 belső zsebe van, a kulacsod is belefér állítva, a termékeket, vagy a pénztárcát, a telefont, a kulcsot, mindent tudsz benne rendezni, azonnal megtalálod, nem az van, hogy csak az alján kotorászol. Az enyém az még patentos, de az újabb darabok, arra már cipzárt rakok, ugye biztonságban vannak az utcaid, nem potyognak ki belőle, nem tud más belenyúlni.
0: És mi tartozik még a márkádhoz?
1: Hát ugye a Sosan az Ernyő márka, és ugye a Sosan Style, amiről ugye már beszéltünk, az pedig a stílus tanácsadás.
0: Ernyő márka. Most jut eszembe. Igen. Nem próbáltál még ilyen légzsákokból ernyőt csinálni?
1: Nem, ez nem jutott még eszembe.
0: Miért? Nagyon jó lenne. Először nap ernyőt, aztán eső.
1: Ernyő. Mert nem mindegyik vízálló.
0: Azért adom nap. Igen. Aha, először
1: napernyőt.
0: Mi lenne a visszhang? Napernyő. Ugyanaz a táska, igen. És visszatér a szín, meg a pánt valahol egy ernyő.
1: Ez még nem jutott eszembe, de még senki másnak sem. Sokszor az embereknek egyből beindul a fantázia, mi mindent lehetne, de ennyire rendhagyó még nem. Ez nagyon klassz ötlet.
0: Több divat bemutatón veszel részt. Melyek voltak ezek ebben az évben, és holnap is vagy valahol?
1: Köszönöm a kérdést. Igen, idén az első az márciusban volt, itt Budapesten, ott csak újrahasznosított tervezők termékei jelentek meg, összesen volt 14 tervező. Ezt a divat bemutatott a Fashion Revolution Hungary koordinálta. Volt egy nem olyan rég szeptember 26-án szombaton a Paloma Art Space-ben, ugyanis a táskáimat ott is az egyik stúdióban árulják, mégpedig a Recrafted-ben, és a Paloma Art Space is minden évben kétszer tavasszal és ősszel szervez divatbemutatót, és ott is bemutatásra kerültek a táskáim, és a holnapi napon pedig itt Budapesten a Magyar Nemzeti Bank épületében lesz egy bemutató, ez egy zárt körű rendezvény. Az Európai Körforgásos Konferencia Budapesten kerül megrendezésre, és ennek egy kiegészítő rendezvénye lesz egy divatbemutató.
0: Nézel külföldi divatlapokat, honnan inspirálódsz?
1: Hát, ahogy mondtam, anyukám Szabó, úgyhogy kislánykoromtól kezdve mindig voltak otthon divatlapok, divatmagazinok, én állandóan bújtam, ez olyan volt.
0: Mint a tankönyv.
1: Mint a tankönyv, igen. És én kicsi, vagy nem tudom, 10 éves korom óta gyűjtöm is a külföldi divatlapokat, úgyhogy akár kollégák, barátok, barátnők, ismerősök külföldre mennek, akkor mindig megkérem, hogy csak ezt, egy külföldi divatlapot hozzanak.
0: Hol lehet megnézni, vagy megrendelni a termékeidet? Ezen a címszón, Sosan?
1: Sosan.hu, ez a weboldalam címe. Egyébként Sosan pont design, így találnak meg az Instagramon. Budapesten, ahogy említettem, a Paloma Art Space 9-es stúdiójában, a Recrafted üzletben, illetve Szegeden van egy csomagolásmentes bolt, a Tebe Shop Szeged, ott lehet még elérni a táskáimat.
0: A műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit, csinos, szép nő vagy? Van valami kis napi praktikád, amit most négy szem közt nekem elmondhatod, senki se hallja?
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Én több mint 22 éve jogázom.
0: Aha, az látszik rajtad.
1: Köszönöm szépen. És a joga az több, mint csak egy mozgás. Ez számomra életforma. Úgyhogy minden reggel ezzel kezdődik egyébként.
0: Hány percig?
1: Ez változó, a 20 és másfél óra, 20 perctől másfél óráig. Tehát van olyan, hogy hetente 5-ször jogázom, de csak 20 perceket, de van olyan, hogy csak 2-szer vagy 3-szor, vagy órát, vagy másfelet. Legtöbbször otthon. Mert szeretem, hogyha így indul a napom. Egy kis joga, egy kis meditáció. Emellett én ébredéskor szeretek kiállni a teraszra, és csak bámulom a felhőket, meg a madarakat. Nagyon föltöltő. Engem a természet föltölt. Én sokat szeretek túrázni, sétálni a párommal is. Szeretek ott a Tiszaparton, nagyon-nagyon-nagyon jó a Tiszaparton sétálni. Emellett igyekszek odafigyelni a táplálkozásomra, hogy kevés feldolgozott élelmiszert vegyek magamhoz. Pár évvel ezelőtt volt egy betegségem, és különböző gyógyszereket kellett szednem, amit nem akartam, ezért az Ajurvédához fordultam, mert olyan megoldást kerestem, ami hosszú távon segít. Nem tartok már mindent be, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített a jól létembe. Nem olyan rég kezdtem el edzeni, most erőnléti edzést hetente 2-szer reggel 7-től 8-ig.
0: Azt is otthon?
1: Nem, azt így edző mellett, mert ahhoz nem értek. Az kell, hogy
0: szakember... Craft training, erőt akarsz szerezni.
1: Igen. Egy kis izmot építeni, hogy sokáig egészségesen tudjak élni. A testemet szeretném.
0: Étkezésben van valami csimboraszó?
1: Hát nem eszem olyat, ami a víz alatt él. Ezt én nem tudom, hogy miért, de így alakul.
0: Halad se?
1: Se halad, se csigát, se kagylót, semmit. Ami a víz alatt él, az nem ízlik számomra. Nem tudom, hogy miért, de egyébként fogyasztok húst is. Nem sokat, de ha nem eszek, akkor egy idő után hiányzik.
0: Te vagy saját márkád modellje is. Csak a te táskádat viseled hétköznapokra?
1: Hát az esetek 90%-ában igen, mert mindig meglátok egy táskát, beleszeretek, alszok rá egyet, hogy tényleg szükségem van rá, vagy nem. És van pár táskám, ami nem a sajátom, de aztán mindig visszatérek a magam készítette táskákhoz, mert az a legpraktikusabb. Nyilván, amikor a légzsák anyaga az kicsit olyan gyöngyvászonra hasonlít, ezért csak sportosabb darabokat lehet vele készíteni. Tehát amikor elegánsabb eseményre, partira vagy rendezvényre megyek, akkor nem a saját táskámmal megyek. Akkor valami csinosabb darabot, elegánsabbat választok, de 90%-ban a saját táskáimat viselem.
0: Most ezt nem írom alá az utolsó mondatodat, mert ha a anyaga ilyen szép ennek a légzsáknak, akkor te tudsz alkalmi táskát is csinálni. Hát ki lehet gyöngyözni, ki lehet pajettezni.
1: Hát, de
0: próbáld meg. Próbáld meg, és a biztonsági övből is lehet valamit rátenni, hogy az olyan exkluzív legyen, és alkalmi.
1: Ez egy kiváló ötlet. Most így elültetted a bogarat a fülembe, Iva, nagyon.
0: Akkor kettőt adtam. Napernyőt és a
1: igen,
0: alkalmi táskát.
1: Egy ilyen exkluzív kollekció.
0: Lehet egy összehúzott kis táska is alkalmi, lógót gyöngyökkel?
1: Lehet.
0: Ami, ha mész így leveg?
1: Igen.
0: Hogy történik egy új modell megtervezése? Megálmodod éjjel 1 és 3 között?
1: Hát volt már ilyen is, hogy fölébredtem is tele gondolattal, és az éjjeli szekrényem mellett mindig van papír, meg toll.
0: Gondoltam.
1: Két dolog miatt is. Egyrészt az ötleteimet, hogy gyorsan leírjam. Másrészt én sokat álmodok, intenzíven álmodok, és szeretem az álmaimat is leírni.
0: Szabadidő tevékenységed?
1: Nagyon szeretek kirándulni, ahogy mondtam, a párommal túrázni és geoládázni.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Ő villanyszerelő.
0: Nagyszerű. Megvan oldva otthoni probléma.
1: Igen, igen, nagyon ügyes. És egy csomószor ad egyébként ötleteket a táskákhoz is.
0: Hát, hogy született zseni.
1: Igen, praktikusan gondolkozik. De nagyon szeretek közösségbe járni. Többféle női csoportnak vagyok a tagja, és a közösségben szerintem rengeteg erő van, hogy egymást támogassuk. Szeretek olvasni, nem mindig van rá időm, ezért van, hogy hangos könyveket is olvasok.
0: Van színirányzat a táskadivatba? Úgy, mint a ruházatba? Vagy mindig ugyanaz? Nyáron fehér, világos, télen fekete, barna?
1: Nézd, erre nem igazán tudok most válaszolni. Ugye minden évszakban, meg minden évben a Pantone intézet is kiadja, hogy mik az aktuális divat színek, és ezt a trendek követik. Én ezt annyira nem tudom a saját táskáimnál, mert a légzsák táskákat én nem festem. Ezek a legtöbb az nagyon világos, pasztelszínű, fehér, natúr, világos, kék, rózsaszín, annak több árnyalata, van egy-két szürke. Van olyan külföldi tervező, aki festi egyébként a légzsákokat. Azok festés után ilyen batikolt hatásuk van. Én ezzel még nem kezdtem kísérletezni. Én így is látok benne elég fantáziát. Úgyhogy nálam a társák leginkább világosak télen-nyáron.
0: Hobbit?
1: Hát mondom, nekem a túrázás, meg a jóga az hobbi is, és életforma is. Egyébként meg már több mint 13 éve önkénteskedem, nagyon sokféle szervezetnél, hogy több időm van rá, hogy kevesebb. Hétköznap, hétvégén van olyan, ahova mindig járok. Például a hajléktalan étkeztetést, azt nagyon szeretem. És azt szoktam mondani, hogy azért járok önkéntes munkákra, mert önző vagyok. Sokkal többet ad számomra, mint amit én ott tudok segítséget adni. És szeretek sokféle emberrel találkozni, ismerkedni, az ő tapasztalatokon keresztül tanulni.
0: Hány táskád van?
1: Ó! Húha! Nem tudom. A gardrób szekrényben van két nagy fiók, meg az előszobában
0: is. Úgy körülbelül 30?
1: Annyi nincs. Mert lecsökkentettem. Ugyanis van egy szabályom, ruhából, táskából, cipőből, amennyi bejön, annyinak ki kell menni. És akkor így tudok húzni egy határt. Tudok húzni egy határt, hogy nem lesz túl sok táska, túl sok ruha.
0: A divatban mi a gyengéd? Nekem a cipő, táska és a kalap.
1: Nekem a cipő.
0: Cipő?
1: Nekem a cipő.
0: Nekem a táska is és a kalap. A ruha az teljesen mindegy, az más cipővel tökéletesen másnak néz ki.
1: Igen.
0: Terveid ebbe az évbe? Vagy ami átnyúlik jövőre?
1: Amit mondtam, az az EU-s projekt, ez a divat workshop, ez átnyúlik jövőre. Most tervezzük meg a módszertant és a képzési anyagot, és maga a képzés az majd januárban indul, és az ugye egész nyárig eltart, úgyhogy ez egy átnyúló. Illetve jövő héten fogok még Szolnokra utazni, a Women's Lab. A Focanos rendez egy ilyen, a Women's Lab keretében egy ilyen fenntarthatósági konferenciát, ott is kiállítóként részt veszek, lehet, hogy ott is bemutatásra kerülnek a táskáim, ez még tárgyalás alatt van. Ez ami most így a közeljövőbe. És utána meg lesz még egy karácsonyi kampány. Erre
0: ott Szegedre?
1: Az online szeretném. Egy ilyen...
0: Karácsony előtti,
1: igen.
0: Árszpoétikát, hitvallásod.
1: A árszpoétika?
0: Nekem az... élni és élni hagyni.
1: Ez jó, tetszik. Nekem az értékteremtés. Ugyanúgy, ahogy amikor mondjuk a stílus tanácsadásnál egy hölgynek segítek megtalálni a saját hangját, és ezzel értéket teremtek, ugyanúgy, mint a táskáimnál, hogy egy hulladéknak szánt anyagból egy új terméket, egy új értéket hozok létre.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Szilágyi Zsuzsannának, hogy kitárulkozott előttünk. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: Szilágyi Zsuzsanna
0: és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
6: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával, taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Vajon minden esetben számla kell ahhoz, hogy reklamálhassunk, vagy lehetnek más megoldások is? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egy hallgatói panasz kapcsán fogunk ma erről beszélni, ő ugyanis nagyon komolyan pórul járt egy kozmetikussal. Aztán egyetlen elírt betű az autópályamatricán, és már is megbuktunk, jönnek a vége láthatatlan pótdíjak. Lehet-e valamit tenni, vagy egy megoldás van, fizetünk, mint a katonatiszt? Mi van akkor, ha miközben külföldön voltam, és egyébként szabályosan kijelölt parkolási helyen leállított automat, mire hazaértem, elszállították. Ugyanis, mint kiderült, időközben kitettek egy várakozni tilos táblát. Mi a szabály ilyen esetben? Visszakapom az autóm, és egyáltalán mennyit kell érte fizetni, mert hogy élek a gyanúval, hogy kell. Aztán itt van az ősz, legalábbis papíron, a nyaralókkal kapcsolatban fogunk biztosítási témában beszélni, ugyanis az a tapasztalatuk a biztosítóknak, hogy ilyenkor, még így a nyár végén, ősz elején nagyon megszaporodnak a betörések. Hogy így van-e, és hogy mivel tudunk védekezni, arról is hallhatnak ma. Több lépcsőben ugyan, de nagyon fontos kedvező változás történt a kisvállalkozások fogyasztói jogának érvényesítése frontján, így ma összefoglaljuk ezeket is, ha lesz rá időnk. De azt is megkérdezem, hogy kötelese visszaadni a pénzt az online kereskedő, ha az általa beígért időpontig nem érkezett meg a termék, és mondjuk egy olyan rendelésről van szó, ahol a vásárló részéről, hogy jogi nyelven fejezzem ki magam, érdekmúlás következett be. És még egy hasonló kérdés, köteles elfogadni a szép kártyát az a szálloda, amelyik úgy hirdeti magát, hogy szép kártya elfogadó hely, de mégsem hajlandó elfogadni. Ilyenkor hova is fordulhatunk? Nagyon sok a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. Nem mondom, hogy nincs olyan ember, akiben nem fordult meg a fejébe, hogyha megbüntették külföldön már, mint autóval, se baj, úgyse tudják behajtani. Aztán a felére csökkentek akkor, amikor az Európai Unió tagjai lettünk, legalábbis egy valami ilyesmi tanulmányt olvastam, mert rájöttek arra, legalábbis azt gondolják az emberek, hogy unión belül az olyan, mint egy nagy közösség, tehát mindent be lehet szedni. Azért beszélünk most erről dr. Kecskés Andrással, aki ügyvéd és parkolási szakértő, megkértem, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, mert kaptunk ilyen irányú levelet is, ugyanis tényleg azt gondolják sokan még mindig, hogy ami külföldön van, az külföldön marad, nem tudom szebben mondani, mármint parkolás, gyorshajtás, szabálytalanság tekintetében, és fontos ez azért, mert például Ausztriában egyre jobban szigorítanak, bizonyos helyzetekben még el is kobozzák az autót, tehát megtörténhet, hogy valaki addig vagánykodik a magyar rendszám autójával, szerintem még aztán ott hagyja a fogát, vagyis az autóját el fogják venni. Szóval mik a szabályok, azt mondtad, hogy ennek alaposan utána kell járni?
1: Igen, jó is, hogy felvetetted, hogy nem csak a parkolási pótdíjazás szemszögéből vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Egyszerűen válaszolva, igen, a külföldi büntetést is be tudják hajtani Magyarországon. Itt a behajtásnak a sikeressége és a jogi útja eltérő, elsőként annak függvényében, hogy EU-n belüli országban követjük el azt az adott cselekményt, vagy EU-n kívüli országban, illetőleg, hogy milyen büntetésről van szó. Megint maradjunk a három legfőbb kategóriánál, a gyorshajtás, parkolás és autópályamatricat hiány. Na most, hogyha nézzük a gyorshajtást. A gyorshajtásnál, hogyha EU-n belül kapnak el gyorshajtással, erre tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ez egy azonnali és szinte 100%-os behajtás. Ugye létezik egy úgynevezett CBE irányelv, ami a Cross Border Enforcement irányelv. Ennek alapján ugye az EU-n belüli országok rendőrségeinek közvetlen hozzáférése van a magyar gépjármű nyilvántartáshoz, illetőleg valamennyi EU-s országnak. Ez ugye az EU-CARIS rendszer, ami tulajdonképpen, már is mondom pontosan, el ne roncsom, ez a European Car and Driving License Information System, ahol ugye a magyar rendszám alapján tulajdonképpen közvetlenül és automatikusan le tudják kérni az üzemben tartói adatokat. Innentől kezdve ezt kvázi mint a magyar adók módjára végrehajthatóvá is válik, hogyha nem fizetjük be.
0: De milyen pénzbe kell, euróba kell befizetni, vagy forint?
1: Euróba. Tehát ott meghagyják az összeget, euróban és euróban kell megfizetni. Aha. Tehát ezt egyértelmű, ezt nem lehet megúszni.
0: Ha de ide kívül... tartozik-e az Európai Unióhoz, ami egyébként kereskedelmi, például ide tartozik, ugye Írország, Hollandia
1: Egyesült
0: talán.
1: Királyság, igen.
0: Egyesült, tehát azok a területek is ebbe beleszámítanak.
1: Így van, most az EU-n kívüli olyan országok, akik nem tartoznak ugye igen. ebbe, ott nincs automatikus hozzáférése ez a rendszerhez, ott azért igaz, a két ország közötti nemzetközi egyezmények, együttműködési irányelvek, stb. Határozzák ezt meg, hogy mennyire egyszerű vagy nem egyszerű ugye a behajtás, de ott is azt lehet mondani, hogy általában a gyors hajtást azt azért beszokták hajtani, átadják be a nemzetközi behajtó cégek, akik erre specializálódtak. Tehát a gyorshajtás az már olyan összeg, ahol általában, ahol megéri ugye ezt átadni. Egyébként például, hogyha bérelt autóval követjük el hát a gyorshajtást, az ott szinte 100%, hogy a cég biztos átadja az én persze. adataimat, és rögtön tehát leegyszerűsödik az eljárás, mert ugye az adatszolgáltatást ugye nem kell kikérni. Parkolási büntetésnél azért ez másképpen van, mert ott nem a rendőrség kvázi az üzemeltető, hanem a önkormányzati cégek vagy magánvállalkozások. EU-n belül itt is el lehet mondani, hogy azért nagyon hatékony most már a behajtás. Ugye a parkolási társaságok azok tulajdonképpen a rendszámot látják, viszont a rendszám alapján ugye átadják az ügyet egy erre specializálódott nemzetközi követeléskezelőnek, ezek közül a legnagyobb egyébként ez a Euro Parking Collection nevű cég.
0: Tehát na van erre egy komoly...
1: És így van, vagy vannak ugye nagyügyvédi irodák, akik erre specializálódtak, nekik már van olyan hozzáférésük, kapcsolatrendszerük ugye a hatóságokkal, akiknek adatot szolgáltatnak. Tehát pont az általad említett Ausztria és például Horvátország, ugye ez a két ország, ahol ez már eléggé, hogy mondjam, szinte automatikusan
0: olajozottan
1: működik, és ilyenkor, hogyha megvan az adatok, átadják mondjuk egy partner Magyarország ügyvéd irodának, akitől meg fogunk kapni a felszólítást.
0: De bocs, mi van, ha nem fizetem ki, akkor nem köztartozásom lesz, mert ez nem magyar.
1: A parkolási büntetés nem lesz köztartozás, de ugyanúgy európai fizetési meghagyás, végrehajtási lap, tehát, hogy nem szabad. Ha ott vannak az adatok, persze, tehát ezt ők végig tudják vinni. Itt megint a kérdés az, hogy megéri vagy nem éri meg. Tehát például egy parkolási büntetés EU-n kívüli ország esetén, ott már azt mondom, hogy ott alacsonyabb a behajtási esély, ugye mondjuk egy Szerbiában van körülbelül, nem biztos, hogy utána menne, mert azt mondja, hogy a parkolási büntetésnek az ára, vagyis a mértéke az összegéhez viszonyítottan egy követeléskezelő cég megbízása, adatszolgáltatás, tehát az egész eljárással a költség
0: fölbelül sok, mint a
1: így van pontosan, viszont van egy nagyon-nagyon fontos körülmény ezzel kapcsolatban, hogy attól még azon a rendszámon nyilvántartásban fog maradni ugye az a büntetés, hogy én azt nem fizettem ki. Jó, tehát amikor én legközelebb visszalépek abba az országba, és kapok egy közúti ellenőrzést bármit, akkor azt mondtad, hogy na, akkor addig innen
0: de
1: nem mész tovább, ami kamatokkal ki nem fizetek.
0: Én meg erre azt mondom, hogy eladtam neked az autómat, és te gyanútlanul mész abba az országba, és aztán jól elkapnak az én adósságommal, szóval akkor meg...
1: Igen, csak ugye a forgalmi engedélyben ott van a tulajdonváltozás időpontja, tehát hogyha megmutatom a rendőrnek, hogy bocs, az én ezt az autót 2 hónapja vezettem, a te büntetésed meg 1 évvel ezelőtti, akkor valószínű, hogy tovább fog engedni. Tehát nem fogja minden áron rajtam behajtani, de ha abban az időpontban igazolható módon, és ez a forgalmi engedélyből jó esélye kiderül, én voltam a tulajdonos, üzemben tartó, akkor bizony azt mondja, hogy addig nem enged tovább, és kifizetteti. Egyébként ez történt most az egyik barátommal, mentek, nem is tudom, hova, aztán Vajdaságban, nem tudom, és ő kizárólag utas volt ráadásul az autóba, tehát egy teljesen másik autóba, és kaptak egy ellenőrzést, megnézegették a személyigazolványokat az átlépésnél, és rögtön csilingelt a gép, hogy az ő nevén van egy, most nem emlékszem a büntetési jellegére, hogy parkolás gyorsan, de hogy van neki egy büntetése, és ő azt nem értette, kifizette ott kamatostól mindent, nem is engedték tovább, de ő azt nem értette, hogy hát ha ti láttatok egy rendszámot, ez alapján tudtátok párosítani a nevemhez, mert most a személyigazolványom alapján derült ki, hogy én vagyok, hát akkor miért nem jutott el, hogy küldtetek egy felszólító levelet? Mert azt mondja, hogy semmit nem kapott, nem is tudott róla. Hát érdekes az eset, de ő ezt ott kifizette, és akkor szépen tovább engedték. Tehát a gyakorlatban ez tényleg működik, hogyha visszamegyek abba az országba, bizony, lehet, hogy ér egy meglepetés, és egy
0: ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy nem kötelesek hitelt érdemlő módon igazolni, tehát hogy küldeni nekem egy értesítést arról, hogy nekem itt van egy gyorshajtási, vagy akármilyen büntetése?
1: Hát elméletileg én azt gondolom, hogy a kötelezettségük lenne, de ha nem járnak utána, most egy gyorshajtásnál utána járnak, tehát ott kiküldik, de egy kisebb összegű parkolási büntetésnél lehet, hogy azt mondják, hogy többekre leves, mint a hús, és akkor szépen.
0: És mi van tényleg, Ausztriában van most már az a törvény, hogyha nagyon rohadtul gyorsan hajtok, akkor a kocsimat elkobozhatják. Ez vonatkozik az unió más országaiban élő emberek tulajdonában lévő személygépkocsijára is, vagy csak a helybili, tehát az osztrákra?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért egy jogszabálynak mindig van egy területi, meg egy személyi határ. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy egy magyar állampolgár autójára szerintem, ez most csak az én véleményem, nem vonatkozhat, mert ugye ő attól még magyar jog alá tartozó személy. Na más kérdés, hogy be kell tartsa ugye az Ausztriában lévő szabályokat.
0: Na jó, de mint magyar ember ugyanúgy elvihetik bilincsbe verve pedig.
1: Oké, az így van, az így van. Hát itt meg kell nézni ugye nyilván megint a két ország között, hogy milyen megállapodás van ennek tekintetében, de egyébként Magyarország is ebbe az irányba haladt, tehát itt az egyre
0: több ilyen gyorshajtó.
1: Ami egyébként nem is baj, én pont nemrég kaptam egy kérdőívet egyébként e-mailen, nem is tudom, hogy talán a közlekedési hatóságtól, hogy mi a véleményem, töltsem ki, hogy különböző intézkedéseket köztem volt ez is, hogy nagyobb sebességű gyorsajtás esetén, és kicsikét azt hiányoltam benne, hogy nem volt kellően exakt a kérdés, mert most ha azt mondom, hogy valaki 180-nal megy az autópályán, azért ne vegyék el a kocsiját, tehát azért azt egy elég aránytalan szankciónak érzem.
0: Bizonyos százalék,
1: még nem is a százalékot mondom, mert még útszakasz függvénye is. Tehát azért tudjuk azt, hogy vannak olyan 50-es útszakaszok, ahol 130-an nyugodtan lehetne menni, mert a kutya nincsen ott széles, és még az aszfalt is jó, de vannak ellenpéldák is. Tehát én nem feltétlenül százalékban nézném. Egyébként közte volt ez a szekcionált Trafipax kérdés is, amin gondolkodnak, ugye, hogy autópályára bevezetni. Ugye az osztrákoknál ez az IG kötőjel.
0: Melyik az átlagsebesség mérés?
1: Az átlagsebesség mérés,
0: hát
1: igen.
0: Olaszországban is évek óta megy, mondjuk a Waze az mutatja is, hogyha az ember ott megy, hogy átlagsebesség mérés lesz. Én nem tudom, szóval én azt gondolom, minden éppen meg kell akadályozni. Tehát azért vannak a szabályok, hogy betartsuk őket.
1: Na, igen, csak én azt szoktam mondani, én nem vagyok gyorshajtó, tehát félreértés ne essék, nem szeretném még a látszatát se kelteni, hogy ilyet preferálnék, abszolút nem. Csak én azt gondolom, hogy azért a mai technológiával felszerelt mai gépjárművek mellett az annak idején a ladákra és öreg autókra kitalált 130 km/h az autópályán, az már én is azt gondolom, hogy kevés.
0: Tehát de fel akarják emelni, hát az új Kresszbe van egy ilyen
1: javaslat. Én azt mondom, hogy ez lenne 160, akkor azt mondom, hogy jó. És akkor utána fölötte szankcionáljuk a csillagos égig, de ezért mondom én az arányosat, hogy azért lehet, hogy egy 150%-os túllépés sem minősül egy olyan, hogy mondjam, életveszélyes helyzet okozásának egy adott útszakaszon, mint amikor azt mondom, hogy például a kicsit megyek többet, de olyan az út, hogy még annyival se kéne menjek, mint a megengedett.
0: Igen. Akkor ugorjunk vissza, a külföldön megbüntettek, akkor behajtható-e? Mindig nagyon jól lehetünk beszélgetni erről. Igen. Szóval akkor azt lehet mondani, hogy mint mondjak, arányosítok 90%-ban, 100%-ban biztos.
1: Hát igen, a büntetés jellegétől függ, illetve attól, hogy EU-n belül vagy kívül vagyunk. Tehát
0: EU-n belül tudti, hogy utolérnek.
1: Az EU-n belül általában most már azt mondom, hogy gyorshajtással, parkolással, autópálymatica hiánnyal jó eséllyel utol fognak érni minket.
0: És EU-n kívül is attól függ, hogy hova megyünk.
1: EU-n kívül attól függ, hogy hova megyünk, de ha nem, akkor ugye félhetünk az országba való visszalépésnél, hogy mondom, a gyorshajtás onnan is általában megérkezik, inkább ez a parkolási bűn. Tehát a kisebb jellegű kihágás, nevezzük úgy, az nem feltétlenül fog utolérni, de azt megtudhatjuk egy egyszerű közúti ellenőrzés nélkül föld.
0: Megint tanultunk valamit, legalábbis én a saját magam nevében mondom, dr. Kercskés András parkolási szakértőnek, meg köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Van még rengeteg ötlet, meg hallgatói e-mail, mégpedig a facsipesz2025@gmail.com-ra érkeztek. Tőlük türelmét kérek, tőled meg azt, hogy majd folyamatosan dolgozzuk föl. Köszönöm szépen.
1: Így lesz. Én is. Szervusztok!
2: Facsipesz.
0: Én egy kicsit meglepődtem azon, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy ősszel, tehát mikor bezárjuk a nyaralóinkat a nyaralás végén, akkor van a legtöbb betörés a nyaralókba. Aztán rájöttem, hogy nyilván azért, mert én is lent hagytam még egy csomó mindent, és nem mentem el érte. Tehát van mit keresniük a betörőknek, mert hogy ezt a statisztikát Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője mondta el nekem, és azt mondtam, hogy akkor erről beszélnünk kell. Szia, Péter!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, és hát igen, hogy akkor kell születni, amikor roskadozik a tőke, és ez igaz az őszi ingatlan betörésekre, és illetve még egy kutatás, hogy viccesen idehozom, még azt mutatja, hogy jobban szeretnek a betörők akkor dolgozni, amikor nincs otthon a család, mint amikor ott meg a szomszédok, és ugye ez pont a kettőnek az aranymetszete, az valóban az ősz, hiszen ugye hogy készülünk egy nyaralásra, telepakoljuk a nyarat, leköltözünk kvázi a nyaralóba, így van, leviszünk mindenhol, mint a nagy tévét is lecigoljuk a falról, rengeteg ruhát, elektronikai berendezéseket, majd ott leszünk home office-ba, tehát mindent leviszünk, és amikor ősszel egyszer csak felzavar minket a szeptember 1, hogy a gyereknek iskolába kéne menni, akkor úgy feljövünk, de azért még
0: kipörgő úgy... Kipörgő lábbal összepakoljuk nagyjából, amit
3: igen, de magunknak bent tartjuk, hogy jövünk, azért mi ne köszönjetek el gyerekek a nyaralótól, mert jövünk mi majd még hét, jaj, de hosszú
0: de
3: lesz az én azt mondom, jövünk is, igen, de olyankor már azért elnéptelenednek a Balatonparti vagy az egyéb nyaralóhelyeken lévő kis utcácskák, viszont még roskadoznak a benne lévő modern minőségi holmiktól, kincsektől, zsákmányoktól, így van, és ezért közkedvet időszak ugye ez a betöréseknek. Nyilván a terepszemléke, igen, sajnos megtörténnek már nyáron, tehát komplett tervvel szoktak általában érkezni ilyenkor, akik kirámolják a nyaralókat, felmérik nyáron, meg aztán tárva nyitva minden, úgyis jönnek át, palikáék, este borozunk, stb. Tehát ugye egy lazán élünk ott kint, mint hogyha ki lenne terítve az egész életünk egy ilyen strandtörőközőre, és akkor mindent fel lehet mérni. Aha. Szokták zárni a kaput, vagy nem? Mi van ezzel a kamerával? Áll kamera, vagy sem? Át lehet-e látni a kerítésen, vagy sem? Mikor?
0: Ennyire komolyan csinálják?
3: Nagyon komolyan csinálják. Hát ők, ez a szakmájuk, ezek az emberek, és hidd el, borzasztó komoly felderítések előzik meg. A minap egy másik rádióban voltam együtt műsorban egy olyan rendőrparancsnok, akik ezeknek felderítésével foglalkoznak a rendőrségi oldalról, megdöbbentő, de ezt tudjuk egyébként mindig is, hogy a bűnözők mindig a törvényalkotás vagy a bűnözés előtt járnak, és akkor így próbáljuk lekövetni őket. Hát ez ott indult el, amikor még a nem tudom, az 50-es éve piros zsigulibal négyen, öten kifelé kandikálva nézegették a házakat, hogy melyiket lenne érdemes. És ma már nem zsiguliból teszik, meg sokszor nem is onnan, hanem ott az internet, ott van a Facebook, ahol kipattintjuk folyton azt, hogy nyaralni vagyunk, a fotókat a nyaralásunkról, a gyerekekről, a szaladgáló a nappaliba. És közben, akik ezeket nézik, azok a hátterét nézik ezeknek a képeknek. Egyrészt az, hogy mikor vagyunk ott, tehát mikor jövünk onnan el, mennyire felszeret ez a nyaraló. Valakinek áll egy 30 milliós, 20 milliós autó az udvarába, akkor feltételezhető, ugye, hogy a maga a nyaralója is jobban felszerelt. Ha valaki van egy 5 milliós óra, miközben szelfizi saját magát, akkor megint csak fel fognak rá figyelni. Igen, és ez nem is kellene ennyire kiugró értékeket. Mondtam, tehát igen, egy komoly felderítés előzi meg a bűnözők részéről is, és a kivitelezés pedig precíz pontossággal, nagyon-nagyon rövid idő alatt zajlik le, és egy pillanatot kipakolnak.
0: És én még azon voltam meglepve, hogy pár napja nem voltam a Balaton, és ezt nem értettem, hogy mindenki megbolondult, mint kiderült, fölvilágosítottak, én túl naív vagyok. Fémdetektorral járkáltak a sekély vízbe, hogy az elhagyott aranyat, nyakláncot.
3: Hát nézd, ma már a gyerekek születésnapján szokta fémdetektort kapni a családtól, nem egyet, nem kettőt ismerek én is, akinek van ilyen. Az nem számít bűncselekménynek, hogy az elhagyott ékszereket megkeresik, igen, egyébként az osztrák sípályákon, és amikor elkezd olvadni a hú, akkor a sírtek bezárása után úgy fémdetektorral mászkálnak a liftkezelők, és keresgélik a lejtett telefonokat, órákat, benne telefon, nem tudom, hogy hozta van egy
0: szó szerint egy aranybánya lesz a
3: sípályán. Hát igen, hogy rengeteg minden veszik el ilyenkor.
0: Beszéljünk egy kicsit ezekről a betörésekről, ezek ilyen besurranós betörések általában?
3: Ez a helyszíntől függ. Van, ahol egyszerűen nem is kell besurranni, mert olyan vastag a kerítés, annyira átláthatatlan, hogy védjen minket ugye a személyes zónánkat a külvilágtól, hogy még a betörőnek is kényelmes ott dolgozni, hiszen kifigyel fel arra, hogy egy nagy, magas téglakerítés, vagy egy nagy vastag sövény mögött beállunk egy kis teherautóval, és kipakolunk mindent, ráadásul nincs is senki az utcában.
0: Ezzel most csak azt akarod mondani, hogy az, aki így nagyon beburkolod, adózik, az nagyobb veszélyben
3: van. Nagyobb veszélyben van, egyértelműen.
0: Ezt alátámasztják?
3: Egyértelműen. Tehát ha föl kéne sorolnom azt a top 5 okot, ami miatt egy betörő azt mondja, hogy tovább megyek, hogy mégsem ezt választom. Ugye az első a kamerarendszer, a második az automata világítás, és a harmadik helyen van az, hogy túlságosan átlátható a kerítés. Gyakorlatilag a negyedik, ötiket nem is tudom, talán az, hogy nincs ajtó zárva, vagy ilyesmi, nem is érdekes, mert ez a három, ha van egy kamerarendszer, vagy automata világítás, és be lehet látni a kerítésen, az szinte 100%, hogy tovább fog menni egy utcával, vagy egy házzal, vagy kettővel odéva betörő, és egyáltalán nem mindegy, hogy ennél a szelekciónál mi hova esünk bele, potentáltak, vagy nem annyira közvetett. Igen, ezek pont azok, ha valahol nem nagyon adunk a biztonságra, de nagyon-nagyon szép a ház, óriási a kocsi beálló, és nagy vastag kerítés van, hogy a paparazzók ne tudjanak be, a szomszéd ne lássa, hogy nálunk mennyivel zöldebb a fű, mint az övé, akkor bizony ezzel pont egy olyan szituáció teremtő, hogy itt könnyebb lesz minket kirabolni.
0: A logikus szerintem, ami fölmerült bennem, hogy a biztosítók mi alapján kötnek egy nyaraló biztosítást, tehát látnak egy ilyen átláthatatlan kerítés, stb., amit te felsoroltál, ez számít egy biztosításnál, tehát vastagabban fog a ceruzájuk, vagy ezt azért ma
3: ez
0: még nem.
3: Ez régen így
0: kell.
3: Volt, hogy van-e vagyonvédelmi berendezés, vagy nincs, akkor olcsó, de ma már annyiféle elérhető van, mert ezeket a vagyonvédelmi berendezéseket beazonosítani és nosítani is kellene, hogy mik ezek, meg jók egyáltalán, végül nem foglalkoznak vele a biztosítók.
0: Tehát tök mindegy, hogy... Ilyen.
3: Igen. Hogy... Ha valahol kiugró az érték, tehát ha valaki szeretne mondjuk a balatoni ingatlanját 100 millió forint belső ingóságra biztosítani, akkor biztos vagy benne, hogy ki fog menni egy szakértő. Hát nem életszerű. De azért az, hogy sok 10 milliós érték van egy balatoni nyaralóban, ahol már szinte fél életét ugye van, aki éli, és csak félig lakott, másik időben nem is foglalkozik vele.
0: Igen, a múltkori műsorra piszkál engem.
3: Emlékszem egy ilyen kollégára itt. Minden esetre ott akkor ugye azért, akkor kijön egy szakértő, és amikor akkor megnézi, hogy akkor biztos, hogy ezek a bevallott munkácsi képek ott vannak-e a falon, és akkor utána ezekre egyedi, de viccen kívül egyedi üveg, egyedi festmény, egyedi műtárgy, otthon tartott készpénz, otthon tartott ékszer, ezek szerepelhetnek egy biztosításban, és meg
0: nyaraló
3: is lehet ezekre,
0: biztosításban
3: abban is, akár abban is, hiszen a nyaralónkat is felszerelhetjük komoly, nem is ritkaság mondjuk speciális üvegekkel fel, üveglépcső, üvegkorlát, már is ott tartunk, hogy ezek nagyon magas értékek, de akkor lehetséges, hogy előír ilyenkor a biztosító, és akkor előír valamilyen vagyonvédelmi berendezést.
0: Tehát összefoglalva, mostanában van az az időszak, amikor a betörők megindulnak, és nem csak a Balatonon, hanem egyébként a nyaraló ingatlanokba, mert hogy a statisztikák, a több éves statisztikák azt mutatják, hogy ilyenkor még nem pakolunk el teljesen a nyaralunkból a nyárra lecipelt cuccainkat, tehát ilyenkor tudnak igazán aratni, és ami számomra meglepő volt, de teljesen logikus, hogy nem kéne a közösségi médiákba olyan fotókat föltenni, amivel azonosíthatóak a helyszínek, de ami még jobban megdöbbentett, hogy a jól látható kerítések, a kamerarendszer, ez mind abban segít, hogy inkább tovább állnak, mert sokkal jobban izgatja őket, az feltételezik, hogy ott több a szajré, ahol átláthatatlan kerítés van, nagy kocsibeálló, tehát ahol nagyon akarják védeni az ingatlant, bármennyire is.
3: Ez az árukodó, hogy nagyon akarják védeni, és könnyűben dolgozni.
0: Igen, mert nem vesz észre a kutya se, hogyha olyan bezárt helyen van. Német Péternek, a CLB kommunikációs vezetőjének köszönöm szépen, hogy eljött. Én mindig szórakoztató, de tanulságos is. Gyere máskor is.
3: Egy biztos társadalmi mindig vidám dolog.
0: Hát, gyere máskor is, szia!
3: Köszönöm szépen, további jó rádiózást kívánok.
2: Facsipesz.
0: Edmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívője is már itt ült, és jól végigmosolyogta ezt a Igaz, minden igaz, de azért legalább így is el lehet mondani. Szia!
4: Szia, és köszönöm a kedves hallgatókat. Így van, abszolút, és szerintem fogyasztóként is érdemes volt így végig hallgatni.
0: Ugye tanulságos
4: persze, abszolút,
0: volt.
4: Mertek.
0: Szórakoztató formában, tehát végre nem rémizgettek, de elgondolkodtattak, mert ugye én sokszor attól ijedek meg, mikor rémizgetnek. Na de akkor te fogsz most minket rémizgetni, kötelese elfogadni a szép kártyát, az a szálloda, amelyik a honlapján bőszen hirdető, hogy igen, ő elfogadja, és mondjuk elképzelem azt, hogy lemegy az ember, és akkor még nem kell fizetni, és aztán amikor oda kerül a sor, hogy akkor kifizettem a számlát, és meglátják a szép kártyámat, és úgy néznek rám, mint egy UFO lakóra, szóval, hogy ezek nagyon kellemetlen szituációk lehetnek. Mi a szabály? Ha valamit kiírok, annak úgy kell lenni?
4: Hát nagyon röviden pontosan ez a válasz erre, így van. Tehát ha még írjuk azt, és ez bármire vonatkozik, akár egy feltétel, fizetési feltétel, vagy fizetési lehetőség. De ugyanez, ha én azt írom ki, hogy ez a szállás mondjuk tengerpartra néz, akkor tengerpartra nézőnek kell lennie. Ha azt írom ki, hogy szép kártyával fizethet az utas, akkor szép kártyával fizetnie kell tudni, hogyha ő azzal
0: rendelkezik. Tehát nem kell külön rákérdezni, amikor foglalom.
4: Nem. Mert azt biztosítja ő, hiszen erről tájékoztatott minket. Az más kérdés, olyan eset előfordulhat, hogy előre bejelentjük, vagy hogyha előre fizetünk, mert az is lehet, hogy szép kártyával előre fizetünk, most már akár előleget is fizethet, szép kártyával, vagy a teljes összeget. De még egyszer mondom, ez sem kell feltétel, de hogyha azt írja ki, hogy fizethetünk szép kártyával, megjelenünk a szálláson, nyilván megtörtént akár a szoba átvétele, akár az utazás elején, akár a végén, akkor neki ez garantálnia kell, hogy tudjunk fizetni szép kártyával.
0: Mi van akkor, azt mondja, hogy éppen elromlott a szép kártya terminálja, ilyenkor ott fogságba tartja az embert, vagy nem ér, tehát hogy milyen megoldások lehetnek?
4: Fogságba semmiképpen sem tartod, az már büntetőjogi kategória, ugye a személy szabadság jogállás megvonása, vagy korlátozás
0: adott esetben. Megszólalt a jogász belőle gyorsan.
4: Igen, igen, meg ráadásul a felháborított jogász és a felháborított fogyasztóvédő, mert azért szerintem a hívára nézve is tapasztaltunk ilyen eseteket, nem feltétlenül fizetési feltételekkel, de most eszembe jutnak a régi termékben mutatók, amikor az időseket bezárták a szobába, és addig nem engedték ki őket, amíg nem kötöttek szerződést a 400-es használhatatlan és értelmetlen termékkel. Szóval emiatt jött ez a képzet és ez az asszociáció. De mindenképp neki biztosítani kell, tehát minket akkor nem kötelezhetnek arra, hogy hát bocs, most nem működik a szép kártya vagy a terminál, és adott esetben most vegyünk föl pénzt a bankkártya automatából, aminek egyébként pluszköltsége is lehet, hogy nincs is annyi összeg a bankszámlákban.
0: Miért lenne esetben. Nem kötelező,
4: a szép kártyán meg ott van az az összeg, tehát ezt neki kell megoldania, nyilván utólag akkor ezt garantálni kell, és nekünk utólag ki kell ezt fizetni mindenképpen, de szép kártyával, és ezt neki kell akkor.
0: De milyen megoldás lehet ilyenkor, hogy szép kártyán nem lehet átutalni.
4: Én úgy tudom, hogy szép kártyán nem lehet átutalni, arról nem lehet pénzt felvenni, azzal fizetni lehet, mint egy rendes kártyával, de nem lehet, mondom, még egyszer pénzt felvenni.
0: De mondjuk, ha fölírja a szép kártyámnak a számát,
4: hát
0: az
4: is az adott esetben lehet kód, nyilván itt azért már mindkét félnek az együttműködése, tehát fogyasztóként is azt meg kell értenünk, mert előfordulhat természetesen ilyen eset technikailag, hogy nem használható az, akkor később nekünk azt biztosítani kell, hogy ő le tudja azt az összeget emelni a szép kártyánkról.
0: De azt semmiképpen nem teheti meg, hogy elutasítja, hogyha nem. Ki van írva nála.
4: Az semmiképpen sem. Egyébként ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, hiszen megtéveszt minket a szerződés lényeges elemében, ami a fizetés, a szolgáltatás teljesítésével szembeni összeg kifizetését jelenti. Tehát az megtéveszt, hogyha azt mondja, hogy fizethetünk szép kártyával, közben valójában nem fizethetünk szép
0: kártyával. Tehát ez büntethető.
4: Fogyasztóvédelmi eljárás ilyenkor indul adott esetben.
0: De mondjuk, bejelentéssel... ilyen szituációba keveredné, mit csinálná? Ott állsz a recept, tehetetlenül mit csinálnak?
4: Hát én azon kérnék egyrészt egy jegyzőkönyvfelvételt, rögtön oda fontos. Beleírnám ezt, hogy ő biztosította ezt a szép kártyafizetést a honlapján. Ez nem történt megadott esetben, nyilván mindenképpen ezt követően én elhagynám a helyszínt, és hogyha valami atrocitás ér ilyen szempontból nem engednek el, akkor azonnal hívjunk rendőrt ebben az esetben.
0: Aha. Ezek megint csak nagyon hasznos tanácsok voltak. Nem engedlek még el.
2: Facsi Pesz.
0: És az előbb említetted Évát, igen, itt van velünk Farkas Éva, a Budapesti Békéltető Testület egyik békéltetője a sok közül, mert ugye azért elég sokan vagytok szerencsére. Azt ígértem, hogy arról is fogunk beszélgetni, ugye ma már volt autós téma, most megint visszatérünk az autós témára, hogy egyetlen elírt betű, ami sokszor előfordulhat, az autópálya matricán az komoly büntetés vonhat maga után. Általában azt csinálják egyébként, hogyha a benzinkútnál veszek autópályamatricát, hogy oda tolják elém azt a szerkezetet, hogy jó-e a rendszám. És hát aztán és innentől kezdve rám tolják a felelősséget, hogy én rámondtam, hogy igen, jó, akkor fizes. Nálatok is volt ilyen ügy, érdekes.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Viszonylag sok ilyen eset van. Azt érdemes erről tudni, hogy 1470 forint ügyintézési díj ellenében a poddíj fizetési felszólítástól számított 60 napon belül, hogyha bemegyünk a vállalkozás ügyfélszolgálatára, akkor a legfeljebb 3 karakter eltéréséig kijavítható ez a jogosultság.
0: Vagyis be kell menni az autópályásokhoz, és ki kell fizetni ezt az
5: 1470 forint.
0: 1470 forintot, és akkor már is módosítják, tehát átírják a helyes rendszámra.
5: Így van, az eljárás során be kell mutatni a forgalmi engedélyt, a jogosultság megvásárlását, igazoló ellenőrző szelvényt, vagy azt nyugtázó értesítést.
0: Aha, és hogyha nem ilyen helyen vettem, nem mondjuk benzinkutnál, és elhajítottam azt a papírt,
5: hát
0: akkor,
5: ez
0: a bankkártyám
5: fontos.
0: Nem igazolja a bankkártya előzménye?
5: Nem, a díjrendelet ezeket kötelezően előírja, hogy minek kell meglenni, úgyhogy nem dobálunk el semmit, ami ezzel kapcsolatos. Itt az adott esetben volt egy békéltető testületi...
0: Akkor... De miért? Akkor miért nem volt ez ilyen egyszerű, ahogy elmondtad?
5: Nem volt egyszerű, mert ez egy külföldi honosítású autóról szólt. Itt azt az ajánlást hozta a békéltető testület, ez még akkor volt, amikor ajánlást igen. hoztunk ebben az ügyben, hogy 15 napon belül a vállalkozás biztosítsa a fogyasztó részére a korrigálás lehetőségét, fizessen meg a fogyasztó a vállalkozásnak 1470 forintot. A vállalkozás írja át a rendszámot, és törölje a fogyasztóval szemben kiszabott poddíjakat. Itt ez egy svájci autóról volt szó, és ilyenkor a vállalkozás külföldi közreműködőt vesz igénybe. Megkapta a fizetési felszólítást a külföldi közreműködő emelt díjával a fogyasztó, 9 vagy 10 autópálya használati esemény volt, azon 210 ezer forintot jelentett körülbelül akkor, és ő bement a magyar ügyfélszolgálatra, mert Budapesten tartózkodott, hogy hát hagyja javítsam ki, és kifizetem az 1470 forintot.
0: Mert az ember ilyen egyszerűen gondolkodó lény, hát én
5: így
0: is
5: van.
0: Ezt gondoltam.
5: A vállalkozás pedig azt mondta, és megadta a svájci közreműködőjének az elérhetőségét, hogy forduljál ahhoz. És ebben a vonatkozásban értelmezte úgy a irányadó jogszabályokat a békéltető testület, hogy mivel ügyfélszolgálati tevékenységet köteles az autópálya az üzemeltető cégnek, a NUSZ ZRT-nek működtetni, és nem tudott olyan jogszabályt felhozni, hogy ilyenkor a fogyasztónak köteles lenne felvenni a svájcival a kapcsolatot, ezért biztosítsa a fogyasztónak azt a lehetőséget, és utána törölje a poddíjat.
0: De van, amikor még nem is kell fizetni, konkrétan velem történt meg hosszú évekkel ezelőtt, hogy volt egy autóm, és én kaptam ajándékba rá egy saját rendszámot, ami egyébként már nagyon nem örülök neki, mert mindenki tudja, merre járok, de mindegy, ez lényegtelen. Én viszont nyár volt, ugye naponta föl leszaladgáltam Budapest és Balaton között, és egyszer hazamentem, és nem viccelek, egy köteglevél várt a szolgáltatótól, az autópályásoktól, nem tudom hány százezer lett volna a büntetés, mert hogy átírták a forgalmiba is a saját rendszámra, és én nem irattam át az autópálya matricámat erre a rendszámra, mondta, hogy ugyanaz az autó, akkor mit írodgassam. Bementem az autópályásokhoz, és szerencsére a forgalmimon rajta van a régi rendszám is, tehát, hogy mi volt az előzmény, és egy szó nélkül elszedték tőlem a köteget, gondolom megsemmisítették, és átírták a matricámat erre az új rendszámomra. Tehát, hogy van ilyen eset is, ezt csak azért mondtam el a kedves hallgatóknak, hogy ilyen előfordul velük, hogy más rendszámok lesz, de ugyanaz az autó, akkor ne felejtsék el átíratni, nekem éves autópálya matricámot, akkor még megfizethető volt az éves is, mert simán átírják, hogyha igazolni tudjuk. És ugyanez van, hogyha az autónkat eladtuk, és vettünk egy másik autót, át tudjuk rátenni, ott azt hiszem van valami eljárási díj is.
5: Igen, eljárási díj és határidő is van. Amit én mindig el szoktam mondani, mert a békéltető testületi ügyek tapasztalata ezt mutatja. Ha levelet kapunk, bontsuk ki.
0: Hát ha otthon vagyunk, akkor kibontjuk, igen.
5: Viszont ugye a NUSZ az levelezni köteles, tehát olyan nincsen, hogy majd, ha hazaérek a nyaralásból.
0: Ez a nemzeti UD, ez a...
5: Igen, így van. Nincs olyan helyzet, hogy ne olvas olvassuk el, hiszen komoly határidő múlással és pótdíjemelkedéssel számolhatunk. És ilyenkor az ügyfélszolgálatok ugye biztosítják a jogszabályban előírtakat, mindenképpen olvassuk el, ha kapunk a NUSZ-tól levelet.
0: Igen, hát én is sikerült elolvasnom, de ezek szerint egyébként nekem jó tapasztalataim vannak speciál velük kapcsolatban. Az ügyfélszolgálatuk is készséges, nagyon gyorsan intézik az ügyet. Én arra jöttem rá, hogy én nem autópályán veszem meg a matricát, hanem inkább elzarándokolok hozzájuk, és megveszem ott, mert annak ott is nyoma van, és nem kell még egyszer bizonyítanom. Ugye akkor ha ott megvan, hogy én tőlük vettem, akkor az benne van a rendszerben.
5: Ez így van, jól ez értem, így van. Ezen. A másik, amit fontos elmondani, hogy ez azért egy speciális jogosultságvásárlás. Tehát mivel ez állami tulajdonú cég, állami bevétel, ilyenkor nincs olyan, hogy és a vállalkozás nem is tud olyat biztosítani, hogy elengedek valamit a pótdíjból, hanem az a helyzet, hogy ilyenkor maximum részletfizetést tud adni, fizetési könnyítést.
0: De részlet.
5: Így is. Van, így van. Sok ilyen egyesség kötetett a békeltető testülete.
0: Aha, amikor egyesség született.
4: Az autópálya matrica vásárlás kapcsán jutott eszembe, az is egy lehetőség, és az a 21. században érünk terének, hogy applikációval vásároljuk, sőt most már bankok is biztosítanak ilyen lehetőség, hogy a bankkártyák terhére vásároljuk, és akkor ez mindig ott lesz, és ráadásul még olyat is kérhetünk, hogy emlékeztetőt az esetben, hogy lejár. Tehát mondjuk ha 10 naposat veszünk, egy havit veszünk, de akár az éves esetén is, adott esetben akkor pittyeg a telefon, hogy le fog járni a következő 24 órában az a matrica.
0: Egyébként nem akarok kukacoskodni, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy van az a rendszer, a Simple, azt is kimondom, ahol ugye lehet parkolni, megszüntették a kényelmi díjat, de az okos kereskedő mit csinált? Tehát megszüntette azt, ami eddig volt. Vagyis eddig úgy volt, hogyha valaki a Simple-n keresztül akart parkolni, akkor megadta automatikusan, gondolom a GPS koordináták alapján, hogy én mondjuk a 05-01-es parkolózónában vagyok. De mióta megszűnt a kényelmi díj, feltalálták a melegvizet, nem adja meg, be kell klikkelni, hogy akarom-e a zónát, vagy nem. Ha akarom, akkor az 90 forint, senkit nem vág föl, csak engem fölháborít, hogy ilyet meg lehet tenni. Egyébként ezt meg lehet tenni?
4: Megmondom, hogy nem ismerem ezt a fajta jogszabályt, ami ilyen lehetőséget biztosítana számára. Én azt gondolom, hogy... Persze megint csak kérdés, hogy mi van az ASF-ben, ugye erről beszélgettünk a múlt hét folyamán.
0: Na jó, megígérem, hogy a legközelebbi valamelyik műsorra megnézem az ASF-et, és akkor nem akarlak két vállra fekretni, Éva se tudja, hogy látom rajta.
5: Ha lesz ilyen ügy, a békéltetős ügy, akkor jövök vele.
0: Hát szerintem megérne egy misét, mondom, nem a 900, sokszor azt gondolom, a békéltetőse azért fordulnak, mert a földhöz vágja őket az a pár ezer forint, hanem egyszerűen föl vannak háborodva egy olyan eljáráson, ami méltánytalannak gondolnak.
5: Persze ez így van, sokszor az egyességek is úgy kezdődnek, hogy a fogyasztó elfogadja, hogy a vállalkozás sajnálkozását fejezi ki, és igen, vállalja, hogy X napon belül javít, cserél, stb. Nagyon fontos, ez nem egy végrehajtható rész, de ez sokat jelent.
0: Hát a mai világban mindent pénzhez mérünk, nem igaz? Tehát egy jó szó, egy elismerése annak, hogy te hibát követtél el, az számomra többet ér, mint hogy most 346 forint 50 fillérrel gazdagabb leszek, hogy visszakapom azt a pénzt. Nem így van?
5: Sőt, van olyan most egy meg nem nevezett légiközlekedési cég, aminek amikor még személyesen járt el a vállalkozásnak a képviselője, akkor kapott olyan oktatást, hogy felállt, benézett a fogyasztó szemébe, kezet fogott, tehát fontos emberi momentumok, gesztusok is
0: így
5: vannak
0: van
5: ebben.
0: Így van egyébként sokszor, és ez az, ami elsikadt, azt gondolom, itt a 21. században. Tulajdonképpen szerintem ezt most hagyjuk abba az autóval, az autópályákkal kapcsolatos dolgokat, mert még sok témánk van, mindjárt folytatjuk.
2: Facsipesz.
0: És ahogy ígértem, már is folytatjuk még pedig azzal, hogy kötelese visszaadni a pénzt az online kereskedő, hogyha nem küldte el addigra, amikorra ígérte. Egyébként ez egy hallgatói panasz volt, hosszasan elmondta, hogy ő próbált velük levelezni, visszapattantak az e-mailjeit, tehát ő próbált szabályosan eljárni, érdeklődni, és egyszer kapott egy nagyon szemtelen e-mailt, ami az volt, hogy majd, ha megjön az áru, akkor majd arról fogjuk tájékoztatni, szóval ettől az ember zsebéből a bicska kinyílik. tudom, hogy azt szoktátok mondani, hogy ha lehet, ma már semmit ne utaljunk előre, hanem inkább az utánvételt használjuk, még akkor is egy kicsit drágább, mert ennek is megvan a kockázata, ha előre utalunk, főleg a külföldre, bár a chargebackkel vissza lehet hozni, de mindegy. Tehát a történet az volt, hogy nem reagáltak, többször ír, többször próbálkozott, ugye ezt ma már tudjuk a talán a múltkori vagy kettővel ezelőtti műsorban, hogy nem kötelező az ügyfélszolgálat, de e-mailen azért kapcsolatot lehetett tartani, és mire gyakorlatilag megjött volna a cucc, addigra már pont érdekmúlás, tehát hogy ő meg is írta, hogy eddig a határidőig fontos neki. Egyébként több mint 40 napig tartott ez a szórakozás az online kereskedés közte, szóval azért ez már azt gondolom, hogy a, hát hogy mondjam, aki nem olyan idegbajos, mint én, azt is fölidegesíti.
4: Mindig két dolog jut eszembe a példáidról és a fogyasztói panaszokról, és most ebben a szempontból is, mint fogyasztóvédelmi hatósági szempontból, mint egyedi jogvitából, de majd Éva is ki fog ezzel kapcsolatban szerintem egészíteni. Ugye ő vállal egy szállítási határidőt, és azt nem tartja be, az adott esetben megtévesztésnek is minősülhet. Tehát fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is vonhat maga után, megtévesztette a fogyasztót a szerző és teljesítésének egy lényeges elemébe, az egy elég fontos lényeges elem, hogy mikor fogja szállítani azt a terméket. Tehát ez az egyik pont. A másik pont meg, ami az egyéni jogvitát is érinti, ugye a polgári törvénykönyv elég szigorúan kimondja, hogyha van egy teljesítési határidő, attól az egyik fél, vagy azt az egyik fél nem tartja be, akkor a másik adott esetben elállhat a szerző. Szerződéstől, érdekmúlásra tekintettel, neki már nem áll érdekében, hogy azt a terméket megkapja. Ő azért vásárolta, mert mondjuk azt hirdette a cég, hogy 10 napon belül megkapja. Lehet, hogy neki a 11. napon már nem lesz fontos. Most mondjuk egy teljesen tök egyszerű példát, karácsonyra rendel egy ajándékot. Karácsonyig nem jön meg az ajándék, nyilván vesz valami mást a családjának, gyerekének, szülének, teljesen mindegy, utána már nem lesz érdeke, hogy átvegye azt a terméket. Tehát ilyenkor ő elállhat a szerződéstől, és akkor igenis kötelező visszaadni a vételárat.
0: Itt egyébként
4: számára.
0: Arról volt szó, hogy a feleségének rendelt valamit, és a születésnapjára, egy kerek születésnapra, és pont így aztán hoppon marad, de nagyon csúnyán. Tehát ez is nevezhető érdekmúlásnak.
4: Hát abszolút, ez pont az eset most, hogy karácsony, születésnap, esküvőre, akármi.
0: Képzeld egy esküvőre.
4: Én úgy tudom, hogy volt ilyen régi ügy, tipikusan, hogy esküvőre rendeltek valamit, és utána nem jött meg az esküvőig, és akkor már nyilvánvaló később ez már nem állt érdekében a fogyasztónak, hogy megtartsa azt a terméket, vagy hogy a vételárat kifizesse, vagy adott esetben ne kapja vissza. Úgyhogy ez teljesen ugyanaz az eset.
0: Tehát akkor ilyenkor mi van? Ilyenkor például békéltető testülethez kell fordulni?
5: Persze, természetesen a békéltető testületnél sok ilyen ügy van. Egyrészt, amíg nem kapom meg az árut, online vásárolok, úgy elállok, mint a pincs. Tehát, és ilyenkor
0: egyébként, ha már erről van szó, közben Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is megérkezett. Én csináltam egy közvéleménykutatást, és miután ugye nyáron, mint mondtam, nem Budapesten éltem, nagyon sok embert megkérdeztem arról, hogyha valami nem olyan, nem jött, de megérkezett online rendelten, nem olyan, kisebb, nagyobb, más volt a fotón, mit csinál? És 10-ből 9 ember azt mondta, hogy reklamál. És mondtam, hogy ember, hát 14 napig nem kell indok, tehát nincs benne még mindig a köztudatban. Jól érzem, Máté?
6: Nincs benne a köztudatban. Nekem a 10-ből 9 egy kicsit sok egyébként, mert így felmérjük, és igazából végül egy olyan 4 ember szokott ténylegesen elmenni sajnos. Ezt pedig a cégek kihasználják, és kihasználják a tudatlanságot ott is, hogy a 14 napos elállással is elbizonytanítják őket sokszor, és kihasználják ott is, hogy a reklamáció során is elbizonytanítják őket, hogy van-e most joguk egyáltalán, tehetnek-e bármit, vagy nem tehetnek bármit. Tehát sajnos sokszor az ügyfélszolgálatok a cégeknél lepattintásra építenek, igen. Ez ellen pedig a saját tudásunk fejlesztésével és a határozottságunkkal tudnánk segíteni.
0: Valahogy én is meglepődtem, hogy 10-ből 9 ember nem tudtam el, hogy az van beleivódva a köztudatba, hogyha valami nem jó, akkor valami indok kell, itt meg pont indoklás nélkül. Én mondtam mindenkinek, hogy indoklás nélkül küld vissza, és viszont látásra azt kell írni, hogy élek a 14 napos elállási jogommal, ezt a mondatot verje be mindenki a fejébe, és viszont látásra. De hát na mindegy. Jó, köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
0: Több lépcsőben ugyan, de nagyon fontos kedvező változások voltak a kisvállalkozások fogyasztói jogainál, és Mátét szeretném megkérni, hogy nagyjából beszéljünk erről. Ugye régen az volt a sztori, hogyha én vettem egy irodaszéket, amit én mint vállalkozó, mint KFT vagy BT használtam, és kértem róla a számlát, akkor valami probléma volt vele, akkor úgy elhajtottak, hogy csak füstöltem is, jogosan is, mert én nem természetes személy voltam, szoktam én gonoszan mondani, hogy természetellenes, nem is személy. Ez megváltozott, tehát most már a kis és középvállalkozások sokkal, de sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, és miután nem egyszerre jöttek ezek a lehetőségek, nem is értem, hogy miért, de akár melyikőtök a két van, szóljon bele nyugodtan. Foglaljuk már össze, hogy most már lassan a végére érünk, hogy mik a legfontosabbak.
6: Úgy, de jó lenne, ha végére érnénk. Én még Lukasnak érzem egy kicsit ezt a folyamatot. Ugye alapvetően két szintről beszélhetünk. Az egyik, hogy tud egy vállalkozás, vagy egy társadalmi szervezet, és én ezt kétszer aláhúznám, egy rettentő erős civil társadalomban hiszek, és azt gondolom, hogy az abszurd, hogy de van dolog, amit kisvállalkozás meg engedhet magának, van, amit egy civil szervezet nem. Tehát, hogyha már egy székről beszélünk, ugye miket üzemeltetnek vállalkozások is, és mondjuk civil szervezetek is, például iskolát vagy kórházat. Az egyik az, hogyha megveszi az ágyat, a széket és az asztalt, az korlátok nélkül, vagy fogyasztói jogoknak megfelelően hazaviheti, míg a másik, a civil szervezet, az sajnos nem élhet még egyelőre teljes mértékben ugyanezekkel a jogokkal.
0: Jó, akkor gyorsan közbe kérdezek, a civil szervezetek megpróbáltak jellezni a jogalkotók felé, hogy ez egy kicsit így sántikál?
6: Én azt tudom mondani, szerintem pont nincs egyikünk se itt teljesen 100%-os jogalkotói, sőt, jogalkotói funkcióban senki nincs senki. Itt közülünk. Én azt tudom mondani, hogy én a magam részéről biztos, hogy jeleztem a jogalkotónak több alkalommal.
0: Ez tényleg egy nonsens.
6: Kaptam is rá magyarázatot, hogy miért. Mindegy, van a jogalkotásnak Magyarországon egy sajátos sorrendje és furcsasága.
0: De akkor ezek szerint nem zárták ki, csak majd?
6: Remélem. Amit foglaljuk össze, hogy tényleg lássák az emberek, hogy mi van ugye a fogyasztóknak, hogyha vásároltak azt a széket, ágyat, számítógépet, akkor volt 2 év kellékszavatossági joguk minden esetben, és ugye 2 vagy 3 év jótállási joguk. Ezen kívül fordulhattak ugye békéltető testülethez, amennyiben úgy érezték,
0: meg
6: hogy nem megfelelően.
0: És le is vettük.
6: Így van, nem megfelelően kezelték ugye a hibás termékekkel kapcsolatos ügyintézésüket, és ez a békéltető testülethez fordulás,

0: hogy minimum ugyanazt a jogot megkaphassa egy civil szervezet, aki egyébként alapvetően ugye az emberekért dolgozik, a legnagyobb többségük ugye közhasznú.
1: Jó, de aki már megkapta a jogot, annál ugye az a leglényegesebb, hogy ugyanolyan, mint természetes személynek ugyanolyan fogyasztói jogaik vannak, de csak a kis és középvállalkozásoknál, jól tudom? Valaki szólaljon meg.
2: Így van, ugye volt egy polgári törvénykönyvmódosítás 2025. augusztus 22-től kezdődően, amikor a KKV-kra is a fogyasztói jogok nem teljessége, de kiterjedt a szavatossággal kapcsolatban, akkor 2026. január 1-től már jöhetnek a békéltető testületek elé újra a KKV-k, mert régen volt ilyen szabad.
1: És mennek is már?
2: Mennek, és kötünk egyességet is. Igen, és 2026. márciusától pedig ugye a kötelező jótállás kiterjed a KKV-k által vásárolt kiskereskedelmi forgalomban vásárolt termék.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy egy vállalkozás elmegy a békéltető testülethez a panaszával, és ott áll vele szembe egy másik vállalkozás?
2: Bizony, ez így van, tehát ott áll az XBT, és szembe van vele az YKFT, csak hát ugye fogyasztói pozícióban van az XBT, és ő, mint fogyasztó vásárolta nem tovább értékesítésre kiskereskedelmi forgalomban azt a terméket, illetve szolgáltatást vett igénybe, áramot, gázt, stb.
1: Az is oda.
2: Vizet.
1: Van a víz.
2: Igen, így van. Aha. De nem mindenre vonatkozik ez a KKV-knál, most nem a civil szervezetekről beszélek, de ugye, ha én vagyok egy kis BT, és egy marketing kampányt rendelek meg magamnak, ezzel már nem jöhetek a békéltető testület elé hibás teljesítés kapcsán. De ha veszek egy laptopot, vagy egy kávéfőzőt, akkor szóval igen.
1: Hát azért meg kell tanulniuk ezek szerint. Mindenki bőszem bólogat, én meg ugye, mint műsorvezető mondom a magamét. Köszönöm szépen, szerintem fogunk még erről beszélni, főleg azért is, mert amit Máté föltett, vagy fölvetett, azért ez tényleg így egy meglehetősen, hogy mondjam, felesre sikerült, vagy félig sikerült szabályozás, de örüljünk annak, ami már van.
3: Facsipesz.
1: És ha már Máté itt van, akkor nem, akkor nyúzlak egy kicsit. Az a kérdésem, hogy milyen esetben kell számla ahhoz, hogy reklamálhassunk, egy hallgatónk írt egy levelet, egy kozmetikusnál volt, hát megemlegeti Miguel valószínű, viszont nem kapott számlát. Az hosszasan leírja, hogy miután ilyen kiütéses lett meg minden, hogy fölvette a nyúlcipőt is, elmenekült, és ott jutott eszébe, hogy még a hajlandóságát sem mutatta a kozmetikus annak, hogy számlát adjon. Mi van ilyenkor? Tehát mikor lehet eltérni attól, hogy nincs számlám, de ott az eredmény?
0: A jogszabály, hogyha valamilyen hibás teljesítéssel kapcsolatos problémánk van.
1: Mert hogy ez az?
0: Így van, hát gondolom, hogyha kivirágosodott, meg nem igazából úgy sikerült a beavatkozása, hogy szerette volna, akkor talán szeretne reklamálni. Meg hát egyébként meg nem érdekelné valószínűleg a kérdés, hogyha nem szeretne reklamálni. Tehát a jogszabály nem azt írja elő, hogy számlával kell rendelkezünk, és azzal kell visszamennünk, hanem azt mondja, hogy bizonyítanunk kell a szerződéskötés tényét.
1: És a szerződéskötés, hogy én befekszem egy kozmetikusnak az éjjébe?
0: Így van, egy ráutaló magatartással történő szerződéskötésről beszélünk, hiszen ő kiírja, hogy ő kozmetikus, én benyitok, ezt ismervén, majd utána bólogatva, vagy akár a kommunikáció egyéb eszközét is használva beülök a székébe, és ő meg nekem esik. Tehát lényegében ugye ez a szolgáltatás így ráutaló magatartással vagy szóbeli egyesség alapján elindul, megtörténik. Egy szerződéskötésről beszélünk, és egy szerződéses teljesítésről beszélünk, vagy egy hibás teljesítésről, vagy egy nem teljesítésről, hogyha valami nem megy végig. Ilyenkor a reklamációnk pont ugyanúgy kell, hogy végigmenjen, mint hogyha a telefont megveszük és elromlik. És megkereshetjük igen azokat a módokat, amivel esetleg számla nélkül, ha nem adtak, is lehet egy minőségi kifogást benyújtani a vállalkozóhoz.
1: Milyen érdekes, hogy sose gondolná az ember, hogy egy arckezelésnél ugyanazok a szavak hangzanak el, tehát minőségi kifogás, hibás teljesítés, ez így nem is beépülve.
0: Hát pedig kifogást emelek a szolgáltatás minőségével szemben, tehát itt még egész jó is a szó, tehát még egész köznyelvi is. Igen. De a lényeg az az, hogy mikkel próbálhatjuk ezt megoldani. Például, ha utaltam, akkor ugye van nekem egy utalásom. Meg lehet beszélgetni, megbeszélni ezzel a drága jó kozmetikussal, hogy mit szeretne, hogy a NAV-nál esetleg körbejárjuk azt, hogy vajon milyen úton

0: módon küldtem én neki összeget, és ezt miért kapta, és vajon milyen számlát adott róla, vagy pedig elfogadja, hogy ez az utalás azért ment át, hogy leszedje a nem tudom én mit a fejemről, és akkor valószínűleg inkább okos lesz, és elfogadja, és azt mondja, hogy persze, persze, hát akkor gyere vissza, nézzük meg.
1: De ha nincs utalás, nem cashbe fizetnem?
0: Hát akkor nagyon-nagyon kevés az esélyünk arra, hogy bizonyítsuk már, ha bemegyek, de ezt majd a békéltetőtestületi szakemberek elmondják, bemegyek a békéltetőtestületre, és szeretnék ügyet indítani, hát hogyha ellenállás van a szolgáltató oldaláról, akkor lényegében nyilván semmi esélyem nincsen, és ők is az ügyet, én úgy tudom, már nem fogják érdemben elindítani.
1: De várjál, hogyha mondjuk kijövök lángvörös fejjel a kozmetikustól, és ott vannak többen, akkor azok látják, azoknak tudok szólni, hogy most akkor legyetek szívesek, majd tanúsítsátok, hogy mi történt velem. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy akkor se adjuk fel, keressünk olyan embereket, akik megerősítik.
0: Keressünk ezt. Ugyanakkor egy fél mondat erejéig egy icipicit szeretném a fogyasztói tudatosságot abban fejleszteni, hogy nagyon sok olyan levelet kapok, hogy ettem egy ilyet, kibontottam egy olyat, vörös lett a fejem. Ez nem egy jogilag felállítható okokozati összefüggés. Lehet, hogy a 3 órával azelőtt evett, vagy a 7 órája, amiben feküdt, az, ami az allergiáját okozza. Aha. Tehát itt az okokozati összefüggések nem állíthatóak föl ilyen egyszerűen, hogy ja, hát kijöttem onnan, és piros lettem, akkor az biztos amiatt van. Tehát itt is azért az alátámasztása nyilván adott esetben szükséges. De természetesen lehetnek ilyen nyomok, kezelésnyomok, vagy egyebek is talán egy szerződés bizonyító elemek, ugyanakkor nyilván fizetés nélkül azt gondolom, hogy ezt releváns szervezet nem fogja igazán komolyan venni.
1: Majd, ha lesz időnk legközelebb, mert jött egy hasonló, az ilyen szépészeti beavatkozással, a hialuronnal nem fogom most elmondani, mert ugye az időnk véges. Nagyon szépen köszönöm szakértő vendégeimnek, hogy itt voltak ezzel a mai műsor végére értünk. Bicó Tamással készítettem, további szép napot, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a TISZA évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAV villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsony padlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután már 16-19 fok várható.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma október 12-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 14,6 fok van. Ma Miksa nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 12-én köszöntjük Miksa nevű kedves hallgatóinkat, a héber eredetű név Mihály régi magyar formájának, a Mikhál névnek önállósult becézése, vagy a Miklós régi magyar becézése. Október 12-én kívül a Miksák ünnepelnek még augusztus 14-én és december 6-án is, a név becézése Miksu, Miki, Miku és Mikus. Jeles viselői: Déri Miksa, az elektronika magyar úttörője, Fenyő Miksa, kritikus, szerkesztő, a Nyugat munkatársa, valamint ön, kedves Miksa. Ezen a napon köszöntjük még Edwin, Edvina, Gitta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Serafin, Serafina, Seráv, valamint Tirzus nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kuprunk, ez nagyon kemény lesz.

0: jobbi rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Az első időpontunk ma is 1492. október 12-e. Kolumbusz Kristóf genovai tengerész felfedezte Amerikát. Az utazáshoz Kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Toscanelli 1474-es évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Ugorjunk a 19. század elejére, 1803. október 12-én megszületett Írországban Alexander Turney Stuart, az első amerikai nagyáruház létrehozója. És most ugorjunk a 20. századba, 1920. október 12-én született Alice Childress, amerikai drámaíró, aki híres színésznő és rendező volt, mielőtt a drámaírással foglalkozott. Folytassuk 1936-tól október 12-én Gömbös Gyula halála után az új kormány Darányi Kálmán alakította meg, melynek 1938-ig volt a miniszterelnöke. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1965-re. Október 12-én George Harrison először használt szitárt, a dal a Norwegian Wood volt. Folytassuk 1971-jel, október 12-én elhunyt Jim Vincent, a korai rock and roll egyik meghatározó alakja. Mindössze 36 éves volt. Ugorjunk 1979-re, október 12-én furcsa baleset történt a Madison Square Gardenben a Jet Rotál koncertjén. Egy színpadra dobott rózsa megsebezte Ian Anderson futbolista szemét, ezt követően a turné 2 koncertje elmaradt. Ugorjunk 1985-re, október 12-én Ricky Wilson, a B52 zenekar gitárosa 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt meghalt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998. október 12-én The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 1968. decemberében vettek föl. Eddig a fiókban őrizték a rossz nyelvek szerint azért, mert a Stones tagjai attól tartottak, látja majd a világ, hogy a Wu lejátszotta őket a színpadról. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió. Fugyan!

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Rádió. 2026. október 12-e hétfő. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 29-től 32. vers. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Elmélkedés. Az ember szeretne minden helyzetben biztosra menni. A bibliai időkben is így volt ez, és napjainkban is jellemző. Jézus kortársai csodát, bizonyítékot, látványos jelet követelnek, mert biztosra akarnak menni Jézussal kapcsolatban. Mintha ő egy lelki bűvész volna, aki rendkívüli cselekedeteivel elkápráztatja a közönséget. Isten nem szórakoztatni akar minket. Jézus nem fog semmilyen trükköt mutatni annak érdekében, hogy isteni származását igazolja. Ha mindig biztosra megyünk, ha mindenről megcáfolhatatlan bizonyítékokat szerzünk, akkor hol marad hely a hit számára? A jel, amit Jézus felmutat, Jónás próféta személye, aki egykor megtérésre szólította fel a város bűnös lakóit. Jónás nem elkápráztatta a niniveieket, hanem Isten szavát közvetítette, és ennek hatására az emberek szíve megmozdult. Isten ma sem látvány elemekkel dolgozik, hanem szelíden, de következetesen hív a megtérésre. Mi is talán sok esetben azt kérjük, hogy Isten mutassa meg láthatóan jelenlétét, adjon valami egyértelmű jelet. Pedig Jézus már megmutatta magát. Az evangéliumban, az euharisztiában és a többi szentségben, az embertársban. Nem jeleket kell várnunk, hanem meg kell tanulnunk felismerni a már adott jeleket. Meg kell tanulnunk Isten szavát meghallani. Nem az Isten hallgat, hanem mi vagyunk túl zajosak ahhoz, hogy meghalljuk őt. Uram Jézus Krisztus, sokszor jelek után kutatok, miközben te már százszor is megszólítottál. Ne engedd, hogy mindig valami különlegesre várjak, hiszen te jelen vagy a hétköznapokban. Taníts meg figyelni az apró jelekre, egy mondatra, egy emberi gesztusra, egy iránymutató üzenetre. Uram, ne jelet adj nekem, hanem nyitott szemet és érzékeny lelket. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1576-ban Miksa király halála Augsburgban, Melviszkorban. Miksa személyes hajlamait a protestantizmus iránt haláláig megtartotta. Az általa kinevezett kettő német protestáns tábornok kényök kedve szerint terjeszthették a vallási reformációt a felvidéken. 1968-ban a 19. nyári olimpia Mexikóban. A magyar sportolók 10 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat, nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobbyrádió.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. Most 14 fokot mutatnak a hőmérők. 11 és 16 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. A hőérzet 13 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 70% körül alakul. Egész napos napsütés várható. Az UV-index 3, ezért a sugárzás mérsékelt, csapadék nem várható. 321 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 17 km/h sebességgel. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 33 km/h. 13-a derült lesz az ég. A hőmérséklet napközben 8 és 16 fok között várható. A nap nagy részében napos idő várható. Csapadékra nem számíthatunk. 336 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 13 km/h lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 29 km/h. Holnap után, szerdán erősen felhős lesz az ég. A hőmérséklet napközben 7 és 16 fok között várható. Sok napsütés várható. Csapadék nem várható. 292 irányú könnyű szellő várható. Időnként 20 km/h széllökések is előfordulhatnak. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 1 órától kezdődik a Délután című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizáról a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes és nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gumiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
5: Hobby Rádió.
0: Reklám.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Hogyan lesz valakiből a 180 fős utasszállító repülőgép pilótája, és ezzel emberi életek és egy óriási jármű ura? Hogyan változott meg a repülés az elmúlt évtizedekben? Mikor volt könnyebb repülőgépet vezetni? A 80-as években, vagy manapság? Miért utaznak mindig más és más városokba a pilóták? Hogyan dolgozzák fel, ha légikatasztrófákról hallanak? Kérdések, melyeket nem mertél, vagy nem volt még alkalmad megkérdezni. A japán legnagyobb légitársaságánál a JAL-nál tett 5 éves kitérőjét nem számolva, a 80-as évek óta folyamatosan a magyar légivállalatnál dolgozó, eleinte 234-eseken, jelenleg Boeing 737-eseken repülő Vicián Istvánnal a repülés legérdekesebb kulisszatitkairól beszélgettünk.
11: 1981-be kerültem a Malévhez a főiskola elvégzése után, és hát a tanfolyamok elvégzése után tulajdonképpen 83-tól kezdtem el repülni.
10: Ez egy gyerekkori álom volt? Hogy lett ez a szakma?
11: Így van, ez egy gyerekkori álom volt. Hát még nagyon kicsi voltam, körülbelül 6.-7-es lehettem, amikor láttam egy filmet, az volt a címe, hogy Őrjárat az égen. Katonai pilótákról szólt, és hát mint aféle gyerek, minden szerettem volna lenni azelőtt, de amikor ezt a filmet megláttam, akkor egy elég erős elhatározás volt. Onnantól kezdve bármikor bárki megkérdezte, akkor mindig mondtam, hogy pilóta leszek.
10: Hogy jutott el odáig, hogy ez tényleg meg is valósult? Gondolom nem volt egy egyszerű ügy. Pláne azért azokban az időkben nem tudom, milyen lehetőségek voltak erre.
11: Középiskolában jártam Szegeden, és az akkoriban úgy működött ez a rendszer, hogy az MHS keretén belül ez egy ilyen félkatonai szervezet volt, már lehet, hogy a mai fiatalok ezt nem tudják. Ott lehetett tulajdonképpen társadalmi munkába megkezdeni a repülés előkészületei, tanfolyamok, kijártunk dolgozni a repülőtérre, szóval ismerkedtünk a repüléssel, és mivel Szegeden volt egy ilyen, mai napig is van Szegeden repülőtér, de most már más a tulajdonos és másféle szervezeti megoldások vannak, akkor ez fogta össze azokat a fiatalokat, akik szerettek volna ez irányban indulni. Akkor még nem volt ilyen fizetős, tehát most is van, most már sokkal több lehetőség van, csak iszonyatosan drága. Akkoriban ez a kicsit állami támogatással, kicsit társadalmi munkával be lehetett kerülni, tehát Szegeden kezdődött ott egy vitorlázó repülőklubba, ott kezdtem repülni.
10: És ha jól tudom, akkor utána később lett egy mérnöki diploma is Moszkvában?
11: Nem Moszkva volt, ez Kazaksztán, Aktyubinsznak hívták a várost, ahová jártam 4,5 évet. Ez úgy történt, hogy az alapokkal megismerkedtem Szegeden, ott vitorláztam, ott repültem 2 évig, és utána lehetett jelentkezni külföldi ösztöndíjra. És hát ezt az ösztöndíjat ezt sikerült megnyerni, és így kerültem ki Kazasztánba. Ez egy pilóta képző iskola volt, ami mérnöki diplomát is adott, és ott tanultuk 4,5 évig, és ott szereztük meg a különböző jogosításokat. Ez a repülésben mai napig is így van, csak most már ezeket a jogosításokat maszek iskolákban meg lehet szerezni. Ez egy olyan egyetem volt, ahol mindezt biztosították, tehát egy mérnöki diplomát adtak, és a kis kiképzések folyamatosságát és szimulátor gyakorlat, ami ezzel jár, azt ők mind biztosították.
10: És a cél az egy nagy gép volt mindenképpen?
11: Igen, feltétlenül. Hát a nagy álom az első, az egy katonai pilóta szerettem volna én lenni, mert ugye a film volt a magyarázata, illetve az volt az alapja, de Magyarországon akkoriban, meg még szerintem most is ilyen arányok vannak, évente maximum egy embert vesznek föl és képeznek ki, és hát én abban az egyben nem kerültem bele, sajnos. Akkor egy világ omlott össze bennem, de hát itt volt a másik lehetőség, hogy el lehet kezdeni a polgári repülés fel is kacsingatni, és mivel ez az egyetem akkor indult, mi már a második magyar évfolyam voltunk, tehát volt egy ilyen lehetőség, hogy hivatásos pilóta legyen az ember, úgyhogy én ezt megragadtam. A cél természetesen a Malév volt, mert akkoriban még nem volt ennyi cég, mint manapság. Malév volt az egyetlen zászlós hajó, és Magyarországon az egyetlen lehetőség, ahol a polgári repülésből lehetett repülni, és tulajdonképpen, mivel ez az iskola, ez egy ilyen ösztöndíjas iskola volt, és az ösztöndíjba félig meddig azt hiszem a Malév is részt vett, tehát az ösztöndíj biztosításába, ezért mi útunk elég egyenesen a Malévhoz vezetett az iskola elvégzése után.
10: És a szülei nem próbálták lebeszélni a repülésről?
11: De nagyon szerettek volna lebeszélni, hát az első történet az egy elég érdekes történet volt, ez még visszavezetjük az időt egész odáig, amikor vitorlázó repültem Szegeden. Még nem voltam 16 éves, és van egy ilyen szabály, hogy 16 éves korig nem lehet egyedül repülni, mert hát ugye ugyan 18 éves kor ugye a felnőtt kor, de a repülésben ez a 16 év, ez egy ilyen varázsszám, és ahhoz, hogy egyedül repüljek, ahhoz kellett volna a szülők engedélye. De amikor én ezt úgy otthon próbáltam pedzegetni, én kollégista voltam, így egy kicsit úgy ugye az ellenőrzés alól én hát nem kivontam magam, hát így adta az élet, és hát bizony megmondom őszintén úgy, ahogy van, én aláírtam akkor ezt a nyilatkozatot, hogy ezt megengedték nekem, és én már csak azután mondtam nekik, hogy megtörtént az első repülés, első egyedül repülés, amikor az már megtörtént, és hát tulajdonképpen ott tört meg a jég, addig nagyon nem szerették, nagyon veszélyesnek tartották, senki nem volt a családban, aki előtte ezzel foglalkozott volna, de aztán valahogy megnyugodtak, tehát azt mondták, hogy jó, hát hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor foglalkozzak vele. Aztán jött a következő lépés, amikor befejeztem a középiskolát, ugye dönteni lehetett, illetve kellett volna. Volt ez a lehetőség, az ösztöndíj kint Kazahsztánba, a másik pedig a nyíregyházi főiskola, az elég ismert Magyarországon, a magyar pilótáknak a nagy többsége az ott végzett, és ez viszont annak idején egy mezőgazdasági főiskola volt, és akik onnan kikerültek, nagy többségbe mezőgazdasági pilótáknak mentek, vegyszerekkel foglalkoztak egyebek, és az én édesanyám az egészségügybe dolgozott, és hát ezt tudta, hogy ez milyen veszélyes, és ez volt az egyetlen kérése, hogy csak azt ne, bármi más dolog, ami a repüléssel kapcsolatos, és én azt meg tudom csinálni, akkor azt csinál meg, de mezőgazdasági pilóta ne legyek, mert akkor az ott nagyon veszedelmes lesz emiatt a vegyszerek miatt. Hát ezt aztán végül is én elfogadtam, és akkor így lett ez a kazahsztáni iskola, ezt választottam.
10: Az iskola után rögtön felülhetett egy nagy gépre, ez hogy történik egyáltalán az első repülés?
11: Vannak fokozatok, ezt nyilván úgy van, hogy legelőször nem lehet a nagy géppel kezdeni, hanem kis gépekkel. Hát az első fokozatot én már megcsináltam, a vitorlázó repülő. Ez a vitorlázó repülő, ez tulajdonképpen egy motor nélküli repülő. Felvontatják valahogy, vagy egy másik gép felvontatja a levegőbe, vagy pedig egy régen ilyen aggregátoros csörlős megoldásokat alkalmaztak. Az azt jelenti, hogy egy hosszú drótkötél, egy másfél kilométer hosszú drótkötelet húz egy aggregátor, és a repülőgép pedig úgy emelkedik fölfelé, és utána motor nélkül szépen repülget. Az iskolán viszont úgy volt már, hogy ott már motoros gépekkel kezdtünk el repülni, és csak a kisebbtől a nagyobb felé haladva. Tehát az első kiképzőgép az egy ilyen 4 személyes JAK-18T típusú repülőgép volt. Ennek megvannak a fokozatai, hogy mit kell csinálni, először meg kell tanulni lefölszállni, aztán iskola körözni. Nagyon szép része, ez még a kisgéphez tartozik, hogy műrepülni is lehet, illetve akkoriban még kötelező volt, ezt pontosan azért találták ki, hogy ha valami bajba kerül az ember ott a levegőbe, akkor ezeket a problémákat is meg tudja oldani. Az utolsó évben pedig az már egy komoly JAK-40-es típusú repülőgép, ez egy orosz sugárhajtású repülőgép volt, 40 személyes, az ott közlekedett is náluk kint az útvonalakon, utast szállítottak vele, azon kaptuk mi a kiképzést. Amiután pedig hazajöttünk, utána volt egy egész kemény átképzés, mert ugye mi az orosz rendszerbe tanultuk a dolgokat. Az orosz rendszer olyan, mint az amerikai, magába hatalmas, rengeteg repülőgéppel, tehát aki ott elvégzés nem teszik ki a lábát, mondjuk a határon túlra, az azokkal a szabályokkal, tudással elboldogul, de a nemzetközi repülésnek vannak komoly szabályai, amiket el kellett sajátítani. Itt volt egy másfél éves tanfolyam, és hát ennek a nagy részét az angol tanfolyam tette ki. Az akkori főpilóta ragaszkodott hozzá, hogy az ő emberei azok megfelelő szinten tudják megmagyarázni, hogyha bármire szükségük van, vagy akár hogyha probléma adódik, azt meg tudják így oldani. De közben aztán elkezdődött, már még az angol tanfolyam tartott, a 234-esen kezdtem én repülni. Hát természetesen ez is akkoriban, ez években, ez 1983 volt, akkor még mi orosz típusokkal repültünk. Ez egy kétsugár hajtóműves 70 személyes repülő volt. Itt is vannak különböző szintek, ahogy ezt elsajátítja az ember. Ez a repülő, ez akkor 3 fővel üzemelt, volt egy navigátor és 2 pilóta, hát nyilván ebből az egyik a kapitány, a másik a másodpilóta, és én navigátorként kezdtem a kiképzést. Ez azt jelenti, hogy akkor még nem effektíve nem repül az ember a repülővel, hanem az akkori műszerezettség az még nem volt ilyen fejlett, tehát nem ismertünk ennyi kompjútert meg egyebet, hanem még hagyományos rádióberendezések és egyebek működtek. Azok alapján viszont az orosz, ez egy picikét orosz rendszer volt, a navigátor feladata volt az, hogy a pilótáknak megmondja tulajdonképpen, hogy merre kell menni. A pilóták lerepülték az útvonalat. Persze, mivel ez már elég univerzális szakma volt, tehát aki navigátor volt, az pilóta is volt, ezért már nem különült el ennyire ez a tudás, de a feladat tulajdonképpen ez volt, és akkor először navigátorként kellett levizsgázni, aztán ment az ember másodpilotának. Ez körülbelül az akkori kiképzési időket, standardeket számítva, hát egy olyan majdnem egy év volt. Kellett 250 órát repülni, ez olyan egy éves kiképzés, tehát akkor nagyon sokáig húzódott egy ilyen kiképzés, viszont nagyon alapos volt. Ez azt jelenti, hogy már rendesen utasszállító repülőgépen, tehát utasokkal a fedélzeten, de oktató felügyelete mellett beül a gyakornok, és akkor ugyanazt csinálja, amit élőbe kell csinálni, de ott van a lehetőség, ha valamit bakizik, akkor ott van az oktató, az kijavítja.
10: Egyébként szerintem láttam is ezt a gépet itt az emlékparkban, ugye ott bent egy ilyen lyukba kell bemászni. Ugye arról van szó, arról a típusról?
11: Igen, az az a repülőgép, sőt az még aztán a legrégebbi 234-es, de ott van az emlékparkban, így van. Azzal a repülővel én is repültem, ami ott van az emlékparkban. Én egy ilyen régi bútordarab vagyok, nem csak a repülőgép. Valóban így van, az volt a navigátornak a helye, ez azért volt így kitalálva, ez talán csak egy érdekesség, mert ott elől ennek a repülőnek ilyen üvegóra volt, mert eredetileg ez a II. Világháború során egy bombázó repülőgép volt, ez tulajdonképpen a bombavető tisztnek a helye volt, és azért kellett, hogy ott lássa, hogy sajnos, hogy hová megy majd. Persze nyilván számításokat is végzett, de az a repülő. A modernebb változatában ugyanennek a repülőnek már a pilóták mögött foglalt helyet a navigátor, ott voltak berendezései, műszere, és azokat üzemeltette.
10: No, mert én azon gondolkodtam a múltkor, amikor megnéztem ezt a gépet, hogy ott hogy lehet elviselni ott lent abban a lyukban, sőt, én be is vertem a fejemet, ahogy onnan próbáltam kimászni. Tehát, hogy azért ott egy elég nehéz lehetett ott bent, meg ott nem lehetett kimenni, gondolom, menet közben.
11: Nem, végül is megvolt a helyet, egy kicsit körülményes volt oda bemászni valóban, mert a két pilóta között van egy kis szűk nyílás, de aztán, amikor oda befészkelte az ember magát, akkor volt egy kényelmes széke, tehát úgy azért a munkahelyez maga nem volt rettenetes. Meg hál' Istennek ez a repülőgép ez nem repült igazán nagyon nagy távolságokat, tehát egy ilyen másfél-két órás utak voltak. Néha-néha elmentünk Algírig, azok mondjuk esetleg 3 órás, mondjuk 3 órát már nyilván azért elég kényelmetlen lenne ott eltölteni, de ki lehet jönni, tehát ez úgy van megoldva, hogy azért van két pilóta is, tehát a két pilótás üzemmódban is vannak bizonyos esetek halaszthatatlan ügyek, akkor a másik pilóta az azt maradéktalanul el tudja látni. Akkoriban meg 3-an voltunk, tehát 2-en maradtak, és mivel mondom, a másodpilóták, illetve a kapitányok is régen voltak navigátorok, tehát tudták arra a kis időre nélkülözni a 3. munkatársat.
10: Mennyiben lett más azóta egyébként? Most nem csak a műszerezettség, hanem a gépeknek a vezetése. Akkor volt nehezebb vezetni, vagy most?
11: Itt a technika teljesen pozitívan hatott erre a szakmára, tehát most sokkal könnyebb vezetni a repülőgépeket, rengeteg sok segítség van. Tulajdonképpen az, hogy a komputer sok mindent ellát, ez tényleg nagyon szükséges. Egyrészt azért, mert akkoriban, amikor én elkezdtem repülni, sokkal kisebb volt a forgalom, tehát nem követték így egymást a repülőgépek, mint most. Csak hogyha az ember abba belegondol, picit utána néz, hogy hány légitársaság volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és hány van most, hiszen naponta tudnak alakítani egy légitársaságot 2-3 repülővel, és ugyanazon az útvonalon kell közlekedni. Tehát a légtér az nem lett nagyobb, és ezeket azt a rengeteg repülőt, ezt most oda be kell rakni. Most ez is volt, ez nagyon fontos, hogy a repülés is haladjon a korral, és nagyon pontos navigációs berendezésekre van szükség. Hát például csak ilyen a régi műszerekkel, a pontosságuk miatt sokkal nagyobb dupla akkora elkülönítést kellett tartani magasságba például, mint a mostaniaknál. Mivel a mostani a komputer berendezések, amik mérik a magasságot és egyébként sebességet, nagyon pontosak, ezért szűkíteni lehetett ezt a határt, tehát oda két repülőgép közé magyarul még egyet be lehetett tenni, mert biztos lehettek abba, hogy ha erre a berendezésre bízzák a repülést, akkor az pontosan tartani fogja, tehát nem fognak összeütközni. A repülőgépek vezetése, vezetési technikája, persze biztos ez így van, ez is szerintem korral jár, az ember nosztalgiával emlékszik vissza arra, hogy régen kellett vezetni a repülőgépeket, most meg tulajdonképpen utasításokat kell adni a komputernek, hogy mit csináljon a repülővel. Persze ez idézőjelben mondanám én, mert hál' Istennek mindenféle repülőn van egy úgynevezett varázsgomba, amivel bármikor le lehet oldani az automatikát, és vissza lehet térni a légióba vált manuális repülésre, ami viszont nyilván az emberektől függ. Vannak viszont nagyon érdekes ez, hogy mindenki azt hiszi, hogy tulajdonképpen ez pilóta függő, amikor rossz idő van, egyértelmű utasítás van, és mindenhol a világon ez így működik, hogy akkor viszont az automatikára bízzák a repülést. Tehát az automatika sokkal több szempontot figyelembe véve, sokkal pontosabban meg tud csinálni egy leszállást, vagy egy megközelítést a leszálláshoz, mint ahogy az ember ezt meg tudná csinálni. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy amikor egy nagyon nagy köd van, és ez körülbelül egy ilyen 100 méteres vagy 200 méteres látástávolságot jelent, ami mondjuk egy autóba ülve nem egy nagy probléma, mert abban azzal még nyugodtan el lehet közlekedni, de egy repülő az a leszállás közben 250 kilométeres sebességgel megy, na itt már a 200 méter az igen kevés. És ez a 200 méter ez az utolsó pillanatban, tehát körülbelül egy olyan 15 méteren derül lesz ki, hogy ott 200 méter van, és körülbelül 250 kilométeres sebessége megy a repülő, ezért kötelezően az automatikát kell használnunk nekünk leszálláshoz. De ott van az emberi felügyelet, mert az automatika tévedhet, téves jelet foghat, egyebet, tehát a vége az mindig az ember. Tehát én döntöm el, hogy megengedem neki, hogy leszálljon, vagy ástartoljunk, ez az ástartolás, ez az a manőver, amit megszakított felszállás, vagy leszállásnak nevezünk, és tehát a vége az mindig ott van. Régen az volt, hogy nem volt ennyire pontos az automatika, és magasabbak voltak ezek a minimumok, mi úgy hívjuk ezt a repülésből, hogy minimumok. Ezek azt jelentik, hogy mekkora az a látástávolság, aminél már meg kell látnom a pályát, hogy biztonságosan le tudjak szállni. Régen, amíg nem volt ilyen modern berendezések, komputerek, ezek nagyobb távolságokat fedtek le. Most ez a legmodernebb repülőgépeknél, hát a mieink, amit tudnak, az 200 méteres látástávolság és 15 méter földlátás, tehát 15 méterről kell ma meglátni. Hát az 250 kilométeres sebességnél szerintem az egy nagyon jó adat. De innentől kezdve annyit fejlődött a repülés, hogy régen nagyon sok, amikor rossz idők jöttek, akkor nagyon sok volt az ilyen kitérő repülőtérre repülés, hát muszáj volt, mert nem tudtunk leszállni. Ez ugye rengeteg sok plusz költséget okozott a vállalatoknak, tehát mindenki arra felé tendált, hogy egy modernebb berendezéseket, egy modernebb technikát alkalmazzon, hogy ezek a költségek eltűnjenek, és hát az utasok is szerettek volna oda megérkezni, ahova a jegyet vették.
10: Ugorjunk oda, hogy ugye elérkezett az a pillanat, hogy akkor tényleg utasok voltak a gépen, nagy gép. Milyen érzés volt? Hatalmas felelősség azért, hogy ott emberi életekről van szó, meg egy hatalmas nagy gépről.
11: Ennek is van egy ilyen fokozatossági elv ebbe a repülésbe, tehát úgy működik ez a dolog, hogy amikor az ember az első ilyen szakszolgálati engedély, ezt pilóta nyelven így mondjuk egyébként, ez egy jogosítvány arra, hogy az ember az adott típuson repüljön, mindig másodpilótaként kezdi. Másodpilóta az azt jelenti, hogy hát nyilván én nekem nincs akkora tapasztalata, mint a kapitánynak, egy nagy tapasztalatú kapitány mellé ültetik be az embert, aki már járt azokon a helyeken, azokon a reptereken, tehát ő neki a kis ujjába van tulajdonképpen a szakma, és így sajátítja el, úgymond az ember biztonságosan azt a tudást, ami már neki megvan. Az igazán nagy felelősség talán tényleg akkor kezdődik, amikor eljön az az idő, amikor a másodpilótából kapitány válik, de hát ez is, itt is vannak egy minimális követelmények, amik egész elég kemények. Tehát én például 10 évig voltam másodpilóta, amikor aztán, mondjuk ez függ persze attól is, hogy éppen az állomány az milyen kor, amikor én jöttem ide, akkor viszonylag fiatal kapitányok voltak sokan, meg a cégtől is, tehát hogy a cég akar-e most új kapitányokat, milyen fejlesztésekbe fognak bele. Általában minimálisan 5 évet el kell tölteniük a másodpilótáknak a beosztásukban, mielőtt kapitányok lehetnek. Tehát ez egy követelményrendszer, ezt nem lehet átlépni, ez pontosan az utasok meg a repülés biztonsága miatt van így. Az az igazán nagy érzés tényleg, amikor azt mondják az embernek, hogy kapitány lett. Persze természetesen akkor már maga a repülés, meg ezek a dolgok, ezek azért meglehetősen jól elsajátított ezeket a dolgokat. Inkább tényleg az a felelősség, hogy na most aztán viszont én döntöm el, ha baj van, akkor mit csináljunk. Én szoktam mondani, mert aztán a későbbiekben én oktató is lettem, amikor aztán kapitányokat oktattam másodpilótából, hogy hát az a nagyon nagy különbség a másodpilóta meg a kapitány között, hogy míg a másodpilóta, ha valami probléma van, akkor oda néz balra, ránéz a kapitányra. A kapitány, ha balra még néz, akkor ott nem lát senkit, már csak az ablakon tud kinézni, tehát ott a végállomás, dönteni kell, mondani kell valamit. Egyébként nagyon jó érzés, tehát valami fantasztikus, nem úgy éli ezt meg az ember, hogy hú, te jó ég, most mekkora felelősség szakadt a nyakamba. Ha van mögötte rendes tudás, és általában azért akkor engedik oda az embereket már kapitányként repülni, vagy akkor nevezik ki, amikor már van mögötte tudás, akkor ez inkább egyfajta felszabadultság, hogy na most akkor én megmutatom, hogy akkor ezt hogy lehet szépen jól csinálni.
10: Nincs ilyenkor feszültség a pilótában, mondjuk felszállás előtt?
11: Nem, egy egészséges, hogy mondjam, tehát ez végül is egy profi repülés, tehát nap mint nap csináljuk a dolgokat, egy jó begyakorolt dolog, egy jó begyakorolt schéma, egy jó begyakorolt szabályrendszer mentén működik ez. Sőt, az a cél, hogy erre ne is gondoljanak, tehát nem úgy kell elmenni egy repülésre, hogy na most akkor hogy is fogjuk ezt majd csinálni, hanem ez legyen egy mindennapi rutin. Amikor még én elkezdtem repülni, és az orosz típusok voltak, akkor ott inkább számított az individuális tudás, tehát hogy most akkor én ezt tényleg ilyen szépen tudom meg én milyen mélységben, és voltak bizonyos elképzelések, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Aztán jött ez az amerikai rendszeri oktatás, aminek én nagyon nagy híve vagyok, nem azért, mert úgy általában nagy véleményem van erről, de ebbe véletlenül nagyon jót alkottak. Ebbe az a nagy dolog, hogyha egy Los Angeles-i kapitányt egy kamcsatkai pilótával, másodpilótával összeültetnek, akkor azok minden további nélkül, betartva szabályokat, eljárásokat, szépen el tudnak dolgozni egymás mellett, mert ez a Boeing filozófiát, én a Boeing 737-esen vagyok kapitány, ott repülök, ez annyira primán meghatározza, hogy mi a másodpilóta feladata, mi a kapitány feladata, hogyha két teljesen idegen embert összeültetnek, összekerülnek, akkor is biztonságosan meg tudják csinálni, és ez a nagy benne, mert tulajdonképpen erre van szükség. Tehát nem arra van szükség, hogy XY nagyon jó legyen, a másik meg csak közepes, hanem mind a ketten a fölött, a szint fölött, ami megbízható, meg tudják csinálni a dolgukat. Tehát én azt mondanám, hogy talán legelőször gondoltam én arra, hogy a repülőgép azért az, hogy az ember a levegőben van, az nem egy természetes dolog, de az még nagyon réges-régre vezethető vissza, amikor kimentünk, még kim voltunk egy ilyen tanfolyamon, nyelvtanfolyamon, ez még a kazasztáni iskola előtt volt, és legelőször életemben felültem a repülőre. Tehát akkor még csak éppen pilóta jelölt voltam, tehát az iskola előtt, akkor először fordult meg az eszembe, hogy hú, hát ez nagyon magasan meg gyorsan megy, és ez talán nem természetes az embernek, mert itt mi a Földön élünk, de azóta azt mondhatnám, hogy nem, hál' Istennek, tehát nincsenek ilyen érzések szerintem senkibe, sőt, ez egyfajta hivatás, és mi ezt nagyon szeretjük csinálni, tehát minden repülésnek örülünk, hogy csinálhatjuk, tehát ez nem gondot okoz, hanem egyfajta, hogy nem azt mondom, hogy szórakozás, mert munka tulajdonképpen, de egy élvezetes munka.
10: Hogyan dolgozzák fel azokat a híreket, amelyek azért mondjuk a repülésnek az árnyoldalát jelentik, tehát mondjuk 9-11 után milyen volt másnap felszállni, vagy most ugye volt ez a Air France katasztrófa, szóval utána milyen érzés felszállni, ez olyankor így más egy picit?
11: Ilyenkor az ember elgondolkodik, egyrészt sajnos a média az mindig úgy tálalja ezeket a dolgokat, egyrészt nyilván ez egy hír, tehát hogyha egy repülőgépen valami történik, az nagyon sok embert érint, egy közúti balesetben is sok ember lehet érintett, hogyha buszról van szó, de általában egy autóról ez nem olyan nagy hír, de a repülőn ugye sok ember tartózkodik, a mi repülőnk az mondjuk 180 személyes, tehát hogyha ott valami baj történik, akkor tényleg nagyon sok embert érint. Én inkább azt mondanám, hogy nem mondunk véleményt, tehát a médiában hall valamit az ember, akkor rögtön megállapítják, hogy ez volt, az volt, amaz volt, nagyon sok tényezőtől függhet. Tehát inkább azt mondom, hogy a legelején, persze, hogyha érintve vagyunk, már úgy értem, hogyha valaki ismerőssel történt, akkor nyilván megdöbben az ember, de ez inkább bennünket arra sarkal, hogy abból a hibából inkább tanuljunk. Tehát nem az történik, hogy akkor hú, most megijedünk, mert velünk is ez történhet. Persze velünk is ez történhet, tehát mi nem vagyunk kivételek. Inkább szerintem így éljük meg, hogy akkor, ja, akkor hú, hát hogyha ez előfordulhat, mert nyilván van valami háttere ennek, vagy előbb-utóbb jönnek a hírek, hogy ez miért történt. Például itt volt ennek a francia gépnek az esete ott Brazíliába, a végén kiderült, hogy ott valami hurikán volt. És hát ez persze csak ilyen szakmai gondolkodás, hogy mi lehetett az oka. Ez a repülő, ez ilyenkor nagyon meg van tankolva, tele van üzemanyaggal, és nyilván utassal is, és jó nagy távolságra jön, tehát nagyon nehéz. És ezek a hurikánok, illetve ezeknek a viharoknak a felhőzet, ez nagyon magasra fölnyúlik, akár 10-12 kilométer magasra. Na most egy normál repülőgép ilyen magasságban simán tud repülni, de ez felszállás után volt, tehát amikor még nagyon nehéz volt, az elején nem tud ilyen magasra felrepülni. Viszont az üzemanyag is nagyon pontosan ki van számolva, mert hát ugye az elég drága dolog. Úgyhogy nagyon nagyot sem tud kerülni a repülőgép, mert akkor nem lesz elég az üzemanyag addig a repülőtérig, ameddig el akar menni. És hát ez persze csak feltételezés, tehát azóta sem volt erre utaló semmiféle jel, de nagy valószínűség szerint az történhetett, hogy megpróbálták átrepülni ezeket a felhőket. Na most ezek elég veszedelmesek. Van nekünk erre egy berendezésünk, úgy hívják, hogy időjárási radar. Nagyon szépen lehet látni, hogy hol van turbulencia, hol van jég, és hol van egyéb más jelenség. Én arra gondolok, most persze mondom, nem erősíti ez meg semmi, csak inkább magát a filozófiát akarom elmagyarázni, hogy mit érez, vagy mit él meg ilyenkor az ember. Tehát mi arra gondoltunk, hogy ők megpróbálták átrepülni, de mivel nagyon nehéz volt a repülő, valamit ott elkaphattak, és hát ezt ugyanúgy, ahogy a költő mondja, hogy a víz az úr, tehát itt a levegőben is ezek az elemek, azok a tényezők, amiket nagyon figyelembe kell venni, képes leszedni a repülőt az égből. Tehát sajnos olyan rázkódás, jég van benne, villámcsapás, ami mind sajnos afelé mutathat, hogy ilyen katasztrófa előfordulhat.
10: Szóval, ha történik egy ilyen esemény, akkor azért picit feszültebbek lesznek tőle, vagy azért ugyanazért át tudnak lépni, és a tanulságokat leszűrik ebből?
11: Inkább az utóbbi szerintem, tehát a tanulságokat leszűrjük belőle, semmiféleképpen nem hiszem, hogy feszültebbek lennénk tőlem, mert az baj lenne. Tehát az, hogyha úgy ülne be az ember, Azt szokták mondani, hogy amit az ember, legalábbis a mi szakmánkban, amit az ember a földön tud kiválóan, mondjuk 100%-osra, az a levegőbe, hogyha előfordul élesbe, akkor általában olyan 70%-osan tudja teljesíteni. De az 50% fölött elég a túléléshez, tehát ez így van kitalálva. Most, hogyha egy frusztráció, egy izgatottság lenne, amivel az ember nap-mindnap felszáll, akkor az a teljesítmény esetleg leromolhatna az alá. Tehát az a cél főleg, hogy amikor a pilóta már beül élesbe a repülőbe, akkor ezekkel a jelenségekkel tisztában legyen. Ezt pedig úgy érik el, hogy van egy úgynevezett szimulátor, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy repülő, de persze hát ez a földön van, ez egy doboz, felszerelve műszerekkel, olyan képtechnikával, hát ugye a mai időben ez már mind lehetséges, aminek pont az a feladata, hogy a pilóta ne a levegőbe először, amikor egy ilyennel találkozik, lásson ilyet, hanem már ott láthassa, hogy ha ez be a szituációba kerül, akkor a repülőgép hogy viselkedik, ki vannak dolgozva rá módszerek, hogy ezt hogy lehet kivédeni, és inkább erre kell koncentrálnunk. Tehát, hogyha hallunk egy ilyen esetet, akkor mondom még egyszer, inkább a tanulságokat próbáljuk levonni, de semmiféleképpen nem az a lényeg, hogy félve üljünk be, hogy ja Istenem, velem is előfordult. Persze természetesen előfordulhat, de akkor jön az, ami tudást ott a szimulátor megszerzett az ember, és azt fogja alkalmazni.
10: Rendben, nem tűnik udvariatlannak a kérdés, de hogy önnek volt-e már nehéz helyzete?
11: Erre minden pilóta szerintem, akit majd meg fog kérdezni, azt mondja, hogy ez nagyon szép, amikor az ember nézi a mozit, vagy megnézi a tévébe azt a filmet, hogy ott mi történik, de az a jó pilóta, akivel minél kevesebb ilyen eset fordul elő. Természetesen nem mi idézzük ezt elő, ez általában, bár azt szokták mondani, hogy a katasztrófáknak a 80-90% az emberi mulasztásból adódik, de nyilván maga a meghibásodás az nem rajtunk múlik, tehát ez bármikor előfordulhat. Az én legszörnyűbb esetem, hál' Istennek, az még nagyon-nagyon régen volt, és azóta sem volt másik. Az egy, még a TU-134-es időszakra nyúlik vissza, én akkor másodpilóta voltam. A repülőgépet karbantartás után hozták ki a hangárból, és mentünk el vele Lipcsébe, akkor még járt oda a Malév. És az történt, hogy a felszállás után hallottunk egy hangos csattanást, de a repülőgép gyönyörűen szépen működött, tehát minden rendben volt. Elértünk Lipcsébe, leszálltunk, és ott a begurulás közben nagyon integetett a szerelő, mikor megálltunk aztán a repülővel, tehát hál' Istennek ez előrevetíti nyilván, hogy nem volt semmiféle probléma, de aztán utána lementünk és megnéztük, hogy mi történt. Hát az volt a történet, hogy a 34-esnek a minden nagy repülőnek a futóműve az behúzható, nyilván, hogy minden távolabbra tudjon minél kisebb ellenállással repülni, és hát ilyen volt a 34-es is. Az orrfutónak az akna ajtaja, ami becsukja a végén, a futó behúzás után becsukódik, hogy minél áramvonalasabb legyen a repülő, azt elfelejtettek visszatenni egy ilyen kis tiftet, mert maga a futószár működtette ezt az ajtót. És ez gurulás közben valószínűleg rázkódástól kieshetett, nem volt rendesen lebiztosítva visszatéve, és ezért amikor felszálltunk, akkor ez az ajtó nyitva maradt, viszont ahogy a futó bejött, ezt a kis kart, ami tulajdonképpen működtette ezt az egész mechanizmust, ezt oda szorította a futó meg az ajtó közé, de hát az 200 atmoszférával húzza be az egy hidraulikus rendszer, úgyhogy annak nem számított semmit, de eltörte ezt a kart. Viszont ez a kar, ez alumíniumból van, és ez nem egy tömör valami, hanem egy ilyen lemez, és ahogy azt eltörte, az egy olyan éles, mint a kés, olyan csonk maradt belőle, ez viszont belement a futóba, és körülbelül egy olyan 10 centi hosszú, 1 centi mély üreget vésett a gumiba. Hát az a szerencse, hogy ez a gumi ez még ennél is vastagabb, mert ebből aztán lehetett volna egy olyan baj, hogy sajnos az a gumi, hogyha az kidurran, és mivel az orrfutóról volt szó, ez eléggé kellemetlen jelenséghez vezethetett volna, tehát a leszállás közben az iránytartás az elég nehezen lehetett volna kivitelezhető. Hát hál' Istennek ezt megúsztuk, úgyhogy ebből is levontuk a konzekvenciát, hogy ilyen esetek lehetnek, és ilyenkor még jobban meg kell vizsgálni a repülőgépet. Persze ezzel nem minősíteni akarom én a technikai, meg műszaki kiszolgálást, mert nagyon jók a fiúk, de hát ahol ember dolgozik, ott hibát is lehet véteni, úgyhogy ez volt azóta is életem legkomolyabb problémája. Kapitányként azt hiszem nem voltak ilyen esetek, és hát ugye közben, miután már kapitány lettem, jöttek ezek a modern gépek, én már a 737-esen lettem kapitány, ezek már, hogy mondjam, sokkal kevesebb műszaki hibával működtek, már csak állapot szerint javítják, például amíg a régi orosz gépeket, azokat mindenre leszállás-felszállás után át kellett vizsgálni, volt rá egy műszaki személyzet. A mostani repülőgépekhez már csak akkor jön ki szerelő, hogyha tényleg valami probléma van, akkor ők azt megjavítják, de ameddig a repülőgép rendben van, addig megy egyik útról a másikra.
10: A Malévnak elég jó statisztikái vannak ezen a téren, többi légitársasághoz képest mi a titkuk?
11: Azt hiszem azt, amiről az előbb beszéltem, amikor emlegettem, hogy mi történik akkor, ha két teljesen ismeretlen pilótát egymás mellé ültetnek. A Malév is megvalósította ezt, hogy egy általános, tulajdonképpen használati utasítást írt a repülőgépekhez. Ez tulajdonképpen nem használati utasításnak hívják, csak esetleg a szérthetőség kedvéért. Tehát le van írva benne, hogy kinek mi a feladata, mi a másodpilóta feladata, mi a kapitány feladata, és ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz. És ezt be kell gyakorolni, tehát minden személyzetnek, minden másodpilótának, minden kapitánynak ezt fejből kell tudnia, hiszen ez a mindennapi munkája. És hogyha ez így megy, akkor a legkisebb esélye van a hiba elkövetésének, és hál' Istennek mondom, ez már a Boeing filozófiához tartozik, sikerült elfogadtatni. Hát Boeing-en repülünk most már 1988 óta, úgyhogy azért eltelt majd 20 év, és körülbelül az elején ez nem volt ennyire zökkenőmentes, de szóval ez a titka, hogy ez így működjön. Természetesen a többi légitársaságok is, akik ezzel a típussal repülnek, vagy akár más Airbusokkal, meg egyebekkel, ugyanezen alapszik, tehát minden légitársaság kidolgoz egy, úgy hívják ezt hivatalosan, hogy együttműködési rend, és azt szerint kell a pilótáknak csinálni a dolgát. Természetesen ott jöhetnek azért be különbségek, hogy ezek a úgynevezett fapados légitársaságok egy-két repülővel repülnek, megpróbálják a költségeket a minimálisra csökkenteni, esetleg felvesznek nagyon-nagyon fiatal, tapasztalatlan embereket, és inkább nem a technika ilyenkor, hanem inkább az a fajta tudás, az a rutin, ami ebben a szakmában nagyon sokat számít. Ezt szokták mondani, hogy a repüléshez nem csak tudás, de szerencse is kell, ez persze nem így van, de van azért benne sok minden, de mindenféleképpen a rutin az egy megfizethetetlen dolog. Tehát az, hogy teljesen fiatal másodpilóta, teljesen fiatal kapitánya nem egészséges. Tehát általában itt ez szokott problémához vezetni, nálunk ez elég egészséges arány, és erre törekszenek is, és hát azért elég alapos kiképzésbe is részesítik az embereket, tehát ez a titka. Tulajdonképpen a Malév saját magának képzi ki a pilótáit, és valószínű, hogy akkor ez lehet a nyitja annak, hogy viszonylag kevés ilyen repülő, illetve én úgy tudom, hogy a magának a személyzet hibájából történő repülő esemény az minimális a Malévnál.
10: És mennyit repül egy pilóta, mondjuk egy héten?
11: Ez úgy van meghatározva, hogy le van ez szabályozva. Éves szinten repülhetünk 850 órát. Ez a 850 óra, ez persze nem munkaidő, hanem repült idő, tehát amit effektív a levegőbe töltünk, és akkor úgy van meghatározva, hogy negyed évre le van bontva, az 250, és havonta lehet 100 órát repülni. A napi vagy heti repülés, hát az attól függ, az picit rapszódikus ez a dolog. Általában mondjuk hetente, hogyha folyamatosan dolgozik az ember, akkor egy olyan 4-5 napot dolgozik, de ez nem azt jelenti, hogy 8 órás munkaidő, hanem vannak dupla utak, amikor reggel 6-kor elindulunk, és mondjuk este 6-ra érkezünk meg, tehát ez egy ilyen 12 órás időtartam. Ezen belül repülünk durván egy ilyen 7 órát, 8-at. Maximálisan naponta az viszont meg van határozva, maximálisan naponta 9 órát lehet repülni, tehát effektíve. A munkaidő az meg 13 óra lehet.
10: És akkor a kettő között mennyi idő telik el?
11: Ez egy elég bonyolult szabályzási mentén van ez lerendezve. Úgy van megcsinálva, hogy attól függ, hogy mennyit dolgozik az ember, mennyit repül, azután megvan egy minimális pihenőidő, amit kötelezően ki kell tölteni. Tehát az azt jelenti, hogy közben nem lehet beosztani. Amiután ez letelik, akkor lehet. Természetesen itt különbség van a nappal és éjszakai repülések között. Az éjszakai repülés után több szünet kell, meg éjszakai repülésből nem is lehet annyit csinálni ott. Egy héten belül maximum 2 lehet, míg a nappali repülés ilyen szempontban nincs korlátozva.
10: És akkor ezen kívül még, ha jól tudom, van ilyen, hogy ügyeletesi rendszer, tehát hogy készen ébben kell lenni?
11: Igen, ez tulajdonképpen úgy van, hogy van két menetrendi időszak a légitársaságok életében, illetve az egész világ tulajdonképpen így működik, van egy téli, meg egy nyári menetrend, és hát azért ideális esetben nyilván a cég nem bocsátja el télire a pilótáit, ha bár kevesebb, sokkal, hát nem sokkal, most már azért kiegyensúlyozottabb, de kevesebb a munka télen, és ezért télen előjönnek ezek az ügyeleti rendszerek. Ilyen otthoni készenléteknek hívják ezt, tehát ez már nem reptéri. Ez azt jelenti, hogy itthon van az ember, és akkor, hogyha valami történik, akkor a szolgálatvezető felhív telefonon, és akkor megmondja, hogy erre vagy arra járatra ki kell menni. valakit helyettesíteni kell, vagy épp valami, valahol történt egy repülőgép, nem tud hazajönni, akkor azt helyettesíteni kell, vagy el kell menni egy ilyen mentesítő járatra. Tehát ez a feladat ezeknek a készenléteknek. Nem sok van, ez havi egy-két alkalom.
10: És alapvetően a pilóta mennyire tudja befolyásolni a beosztását? Mennyire tudja alakítani, hogy mondjuk egyik héten többet repül, másik héten kevesebbet?
11: Ez nem igazán tőlünk függ, tehát ez teljes egészében a cég kezében van ez a beosztás. Annyi lehetőségünk van, hogy befolyásolni tudjuk a dolgokat, hogy minden hónap 10-éig kérhetünk utakat, kérhetünk szabadnapot, szabadságot, de ennek a biztosítása vagy megadása ez teljes egészében a cégtől függ. Van egyfajta seniority rendszerünk, ez egy ilyen előrelépési sorrend, ez attól függ, hogy ki mikor jött a céghez, ki milyen beosztásba dolgozik, és azt próbálja meg a cég figyelembe venni, hogyha egy magasabb prioritású ember kér valamit, akkor az elsőbséget élvez egy másikkal szembe, de ha már az illető sokat kért, akkor nyilván nem lehet az, hogy mindig csak az ő kívánságait teljesítsék. Ez általában egy egészséges úton, módon ez leszokott rendeződni, lehet cserélni egymás között is, tehát hogyha ez munkaidőben nem okoz problémát a cégnél, akkor ezt is erre is van lehetőség. Ez általában nem egy olyan sarkalatos kérdés. Tehát azt mondjuk mi tudomásul kell, hogy vegyük, hogy a mi munkánk az viszonylag elég rapszódikus, tehát kezdődhet éppen reggel 6-kor, de este 6-kor is, és tarthat akár meddig is, és másnap hajnalban jövünk haza, de hát tulajdonképpen ez a szép is benne, viszont lehet, hogy hétfő reggel nem kell felkelni, csak mit tudom én, 12 órakor vagy délbe, szóval ez benne a szép. Persze, miután az ember már családos lesz, akkor vagy picit átalakulnak ezek a dolgok a fontossági során, de így működik ez a rendszer.
10: Mi az oka annak, hogy nem ugyanabban a városban repülnek mindig, mint egy buszsofőr mondjuk, hogy ugyanaz az útvonalon közlekedik?
11: Ennek az az oka, illetve azért találták ezt ki, hogy minden pilóta megismerjen minden repülőteret, sőt ez egyfajta, ez le van szabályozva. Egy éven belül a cég hálózatába szereplő összes repülőtérre megpróbálják az embereket beosztani, mert van egy ilyen útvonal érvényesség, tehát azt a repülőteret, azt változások történhetnek ott, más berendezéseket használnak, tehát ez pont az a cél, hogy minden pilóta egy éven keresztül minden repülőteret meglátogasson, ha lehet, akkor többször is. Meg hát rettenetesen unalmas lenne mindig csak a két város között közlekedni. Nekünk mondjuk az a szerencsénk, hogy ugye Budapest az egyetlen, hát most már persze van, mert Debrecen is, meg Sármellék is nemzetközi repülőtér, de az igazi nagy az Budapest, tehát ha mi innen elmegyünk, akkor mindig külföldre megyünk, ilyen szempontból ez jó, de tényleg szóval ez az oka, hogy megpróbálják úgy csinálni, hogy az összes hálózatban levő összes repülőteret mindenki minél többször meglátogathassa, illetve repülhessen oda.
10: És van is lehetőség ott a városokban szétnézni, tehát van rá annyi idő, hogy...
11: Nem, ez sajnos ez egy félreértés, mert ezért szokták mondani, hogy hú, de jó, a pilótának járja a világot, de hát tulajdonképpen ez egy munkahely. A repülések úgy néznek ki, hogyha megérkezünk egy repülőtérre, most már nagyon szigorúak, mert mióta bejöttek ezek az olcsó légitársaságok, hát ezek itt rettenetesen nagy lehetőséget kínálnak ugye nagyon sok repülőtérre, és hát tartani kell, vagy állni kell a sarat. Emiatt lecsökkentették ezt az úgynevezett tranzitidőt, tehát hogyha valahova megérkezünk, akkor hát átlagban most már egy olyan 40-45 perc a fordulóidő. Az azt jelenti, hogy megérkezünk, utasok kiszállnak, jönnek a takarítók, megtankoljuk a repülőgépet visszafelé, jönnek a következő utasok, és már indulunk is visszafelé. Tehát ez a mindennapi rutin. Azért ez alól vannak kivételek, hál' Istennek olyanok, mint az éjszakai repülések, tehát vannak olyan, illetve nem éjszakaiak, ezek inkább, hanem éjszakázók. Ez elterjedt a világban eléggé érthetetlen módon, hogy mindenki a másik városából szeretné elcsábítani az utasokat. Tehát mi nem Budapestről igyekszünk elvinni az utasokat, hanem Párizsból szeretnénk meg Londonból hozni őket reggel, mert hogy az milyen jó, hogy majd mi ott vagyunk, és akkor reggel szépen jönnek az utasok, és velünk jönnek Budapestre. De ugyanezt csinálja a brit is, mert a brit is meg Budapesten éjszakázik, és viszi a mi utasainkat. Tehát mondjuk valahol nonsense, mert mindenki a sajátját elvinni, akkor ugyanez lenne a végeredmény. Na, ilyenkor vannak azért egy kis lehetőségünk, hogyha esetleg a szálloda közelebb van a városhoz, akkor elmegyünk. Vagy régebben voltak még ilyen aténi települések. Atén az egy viszonylagos központ volt, onnan még lehetett délebre is repülni erre-arra, és ott akkor eltöltött a személyzet egy-két napot. Ilyenkor valóban tényleg volt lehetőség a városnézésre, illetve most van még a lévnél még egy lehetőség, most dolgozunk egy olasz cégnek, akinek a bázis a két helyen van, Milánóba és Szicíliába, és akkor ilyenkor, hogyha oda kimegy az ember dolgozni egy hetet, vagy néhány napot, akkor van arra lehetőség nyilván, hogy a szabad idejébe megnézze ott a környéket.
10: És még egy dolog itt a végére, hogy Annak idején voltak kint Japánban, japán légitársaságnál dolgozott. Milyen volt, miben volt más, mint mondjuk itt Magyarországon?
11: Ugye a japán mentalitás, ez a világon mindenhol próbálják megfejteni, hogy miért működik ez ilyen jól. Én se tudtam, tehát én is eltöltöttünk, tényleg 5 évet dolgoztam. Ez a zászlós hajó, tehát a Nemzeti Légitársasága a japánoknak, az a legnagyobb cége. Ennek én egy lányvállalatánál dolgoztam, akiknek csak 737-es repülőjük volt. Mi belföldön repültünk, úgy tűnhet, hogy hát ez viszonylag könnyen megoldható dolog, de a távolságok csak egy messze van Japán, de azért nagy ország. Hogyha az egyik végéből a másikba repültünk, akkor az olyan távolság volt, mint hogyha Budapestről elmennénk Kairóba. Tehát azért a belföldi repülőterek, rengeteg repülőtér van, tehát végül is ilyen szempontból légszínes, érdekes munka volt. Maga a japán munkának a titka, az gondolkodtam rajta, talán egy szóban lehetne összegezni a dolgokat, ha lehetne ilyet csinálni, nem ilyen egyszerű. Én azt mondanám, hogy mindenki a saját munkáját 100%-osan vagy 110%-osan megcsinálja. És ha mindenki a saját munkáját megcsinálja így, akkor az összes többi érintettet is kiszolgálta ezzel. Tehát mindenki jól érzi magát. És ennyi az egész. Tehát én csak azt szoktam mondani, most lehet ez egyáltalán nem repülős példa, de ezt el kell mondanom, és bocsánat a példáért. Tehát a Japánban a vécés néni az nem azon gondolkodik, hogy ő neki miért ennyi a fizetés, és ennyi pénzért nem szabad dolgozni, hanem azon gondolkodik, hogy ha aláírt ezt a szerződést, akkor ennyi pénzért a vécének ragyognia kell. És ez a titka az egésznek, és ezt minden szinten, minden szakmában, ezt ők így gondolják. És onnantól kezdve, hogy ez a kör, ez végigfut, és a benzinkutas az rendesen kiszolgálja a fodrász lenyírja rendesen a haját a bolti eladónak, a bolti eladó meg rendesen kiszolgálja a kutast. Innentől kezdve bezáródott a kör, és mindenki teljesen boldog, mert megkapta azt, ami a pénzért, ami járt. Ennyi a titok.
10: És egy ilyen profizmus után nem volt rossz hazajönni?
11: Nem, tulajdonképpen én nem vagyok japán, tehát az, hogy tetszett ott egy-két dolog, ami tényleg szépen működött, az élet, ami hétköznapi élet nagyon rendezetten, nagyon jó mederben működik, de azért én magyar ember vagyok, én nekem nagyon fontosak a barátok, az, hogy elmenjek egy eseményre, és ott én ki tudjam nyilvánítani a tetszésemet, tapsoljak, örüljek, sírjak, nevessek. Ez Japánban nem egészen így van, tehát azért a jólétnek annak vannak bizonyos elvárásai vagy követelményei is, tehát be kell állni a sorba, nem lehet kilógni, ott az a jó ember, aki ott eltűnik szépen a nagy közönségbe. Nálunk azért ez nem így van, tehát hogyha valaki valamiben jó, azt kimutathatja, az egyáltalán szégyenni való dolog. Ott inkább a csapatmunkára figyelnek oda, ami bizonyos szempontból jó dolog, de egyfajta azért frusztráltságot okoz. Nem lehet kilógni a sorból, és erők mindig törekednek, hogy ez ne így történjen. Én azt mondom, hogy a jó dolgokat el kéne onnan tanulni, és akkor nem kell nekünk japánoknak lenni, szó sincs róla. Tehát nem ez az üdvözítő út, de amit ők jól csinálnak, azt mi is csinálhatnánk jól, mert ez nem pénz kérdése, csak emberi hozzáállás kérdése.
0: Hobbi Rádió!

0: Komoly baja!
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hidat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Magyarországon a nők negyede, míg a férfiak harmada cigarettázik rendszeresen. Közülük több mint 1 millióan biztosan a dohányzás következtében halnak meg. A biorezonancia terápia az alkalmazók állítása szerint többek között a dohányzásról való leszokásban is segítséget nyújt. A módszer lényegéről dr. Zsiga Zsolt házi orvost Balázs Zsanett kérdezte.
2: A biorezonancia az biológiailag hatékony rezgés. Olyan frekvencia, ami biológiai hatás kiváltására képes, alkalmas. Amire mi használjuk elsősorban, az különböző betegségeknek a gyógyítása. Létező készítmények herceit ismeri ez a rendszer, és ezeknek a frekvenciáknak a testbe sugárzásával egy hasonló élményt tudunk kelteni, mint magával a kimikájával.
3: Milyen betegségek kezelésére használják ezt a módszert?
2: A gépeknek a szoftverei tartalmazhatnak több ezertől több tízezer létező készítményt, és gyakorlatilag amit mi használunk rendszert, abban 40 000 hatóanyagnak a frekvenciáját ismeri a szoftver. Az eljárás az, hogy a páciens vagy egy kézdiagnózissal érkezik, vagy egy feltételezett diagnózissal vagy diagnózisokkal. Ezekkel a kulcsszavakkal leszűrünk a 40 000 hatóanyagon belül. A gép megadja, hogy az alkalmazási előadatokon belül amelyik az a hatóanyag, ami alkalmas lehet a kezelésre. Majd ezeket a készítményeket megszűrjük egy akupunktúrás ponton keresztül, és egy tesztelés során összerakja tulajdonképpen a rendszer azt, hogy adott személynek, adott betegségre nézve mi volna az ideális terápia. A páciensek többsége szenvedélybeteg. Azért a szenvedélybetegek a páciensek derékhada, mert az ő esetükben a függés az 1 hónap, és egy kezelésnek a hatás tartama az nagyjából 2 hónap, ezért a szenvedélybetegeknél egy kezelés is elégséges. Ahhoz, hogy ne legyenek elvonási tüneteik, legyen ő dohányos, legyen ő füves, fiatal, azt az élményt megadja ez a rendszer, hogy semleges számára a korábban kívánt drog, és ez igazából egy kezeléssel megvalósul.
3: Nézzük a szenvedélybetegségek közül talán az egyik leggyakoribbat, a dohányzást. Ön szerint elsősorban mentális, vagy pedig fizikai okai vannak annak, hogy az emberek többségének lehetetlennek tűnik leszokni a dohányzásról?
2: Szakirodalom azt mondja, hogy 90% a dohányosoknak gyakorlatilag függő lesz néhány száz cigaretta elszívása után fizikálisan. 10% az, aki valamilyen oknál fogva kocadohányos tud maradni, és akár egy-két dobozzal is el tud szívni egy görbe este során, és másnap ugyanúgy folytatja az életét, és hónapokig nem is gondol cigarettára, hanem kerül a helyzetbe. De ez nem derül ki a dohányosok között körül, mert akkor is szívják jellemzően, amikor nem kellene feltétlenül, és gyakorlatilag bele szürkülnek abba a útba, hogy ők folyamatosan napi szinten bizonyos szálat elszívnak, akár azért, mert ez egy közösségteremtő erő vagy lehetőség, akár azért, mert 45 perc múlva nem bírnak koncentrálni a munkájukra.
3: Hogyan segíti a biorezonancia a leszokásban a beteget?
2: Ebben a szoftverben, amit mi használunk, 38 létező leszoktató készítmény szerepel, úgynevezett elektroakupunktúra eljárással meg tudjuk tesztelni az adott személyen, és intrahepatikus szára pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy ő mennyit szív el napi szinten. Amikor összeáll ez a receptúra, hogy hány nikotinos hatású, hány méregtenítő, hány stresszoldó, hány kering és javító kell ebből a lehetséges 38 hatóanyagból, akkor besugárzásra kerülnek ezek a frekvenciák, amelyekkel egy olyan élményt keltünk, mint hogyha maga az a kemikália 2 hónapon keresztül ott lenne a szervezetben, és mivel maga a függés az 1 hónapig tart, ezért az egy kezelés is fizikálisan eredményes ahhoz, hogy neki semleges legyen a nikotin. És ő azt fogja érezni gyakorlatilag, hogy nem esne jól még egy száz cigaretta, mert az olyan lenne, mintha plusz egyet szívna a zsinórban, ami ellen a teste tiltakozik. Köhög, hányingere van, imelyeg, fura más íze van, gyakorlatilag egy diszkomfort érzés megkóstolni újra egy száz cigit, és emiatt, ha még fejben nem is határozott valaki, a negatív élmény miatt a többség azért visszaretten, mikor az első néhány slukkot megpróbálja letüdőzni.
3: Az önök által használt módszernél a siker garantált?
2: A gép annyit tud csinálni, illetve ez a rendszer, hogy 70 90-95%-ig megadjuk azt, hogy fizikálisan nem fog neki hiányozni. Hogy ezzel ő aztán hosszú távon napokat, heteket, éveket, évtizedeket éle-e, az már az ő egyéni döntése lesz, de mi meg tudjuk lökni igazából ezen az úton, oly módon, hogy testileg nem lesz nehézsége, nem lesznek az ismert elvonási tünetek, amik a többséget visszarettentik egyáltalán attól is, hogy belefogjanak. Én igazából csak tényleg a jó példával előjárást azt tudom javasolni.
1: A biorezonanciás készülékek nagy része ugyan a hatóságok által jóváhagyott eszköz, de a bőr elektromos ellenállásán kívül semmit sem mér. Tudományos vizsgálatok szerint diagnosztikai és terápiás hatásuk a placebb hatás leszámítva nem igazolt.
4: Hobbi rádió.
5: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: moj Bojo.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi rádió. Értünk szól!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint elleniben eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a 4 ütem autós magazin, mint megszokhatták Alexel, vagyis velem, és ismételten nem vagyok egyedül, hiszen itt van állandó műsorvezető társam is, Kacsala Ferenc Bitumen. Szia Feca!
4: Szevasz Alex, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Nos, mai műsorunk rendhagyó módon nem a stúdióban kerül felvételre, hanem bizony lent vagyunk egy garázsba.
4: Most rendhagyó módon egy chiptuningot hajtunk végre egy nagyon tetszetős kis autó, nem mondom a nevét, mert az valamilyen szinten reklámnak számít. Már eleve chippelt az autó, de most egy még bővítettebb programmal látjuk előtt, és nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményre.
3: Most már is zenélni fogunk, aztán el is magyarázzuk, hogy mi is pontosan ez a chiptuning.
0: Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a négy ütem autós magazin műsor, benne pedig chiptuningot hajtunk végre, ugyanis lejöttünk a stúdióból, itt vagyunk lent egy garázsban. Mi is ez a chiptuning pontosan?
1: Ez az autó motor elektronikájának optimalizálása.
0: Na most a chiptuning, én mindig azt hittem, hogy az valami ilyen fantazmagórikus, nem tudom micsoda, mert mindig mondogatták, hogy van benne chiptuning, micsoda klassz dolog, de igazából annyira nem tűnik ez egy bonyolult mechanizmusnak. Van nekünk egy fölnyitott motorháztetőnk, van nekünk valamilyen kiszerelt dobozunk a motorháztetőnk tetején, és van nekünk egy laptopunk az anyósülésen, ez az egész pedig rengeteg kábellel össze van kötve.
1: Igen, ez így van, most hogy pontot tegyünk, hogy mégis mi a chiptuning, hogy mindenki számára érthetővé tegyem, tehát az autók elektronikája butítva van, illetve az egész automotorja ezáltal butítva van. Tehát ezt képzeld el úgy, mint egy folytást.
0: Hogy ne kopjon annyira?
1: Nem csak, hogy ne kopjon annyira, hanem ne menjen úgy, ezáltal jobban kell nyomnod neki a gázt, hogy hasonló menetteljesítményeket érj el, illetve gyorsulást, ezáltal több üzemanyag préselődik be az autónak a motorjába. A chiptuninggal pedig ez mindezt optimalizálod, tehát olyan, mint régen annó tudod a motoros korszakban, amikor a babettából kivetted a folytást. A teljesítmény, a gyorsulása mindenre jobb lett, de viszont nem feltétlenül növekedett meg a fogyasztás, mert nem kellett olyan mértékbe adnod a gázt, hogy ugyanazt a menetteljesítményt elér.
0: Tehát akkor nekünk is most ez a célunk ezzel, és gyakorlatilag az autó vezérlését, tehát az autó komputerét, a fedélzeti komputer vezérlését fogjuk felülírni.
1: Így van, tehát nem mechanikusan tisztítjuk, illetve könnyítjük az autójárását, hanem elektronikusan.
0: Akkor most már is zenélni fogunk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez még mindig a Négy Ütem autós magazin műsor, és rendhagyó módon kijöttünk a stúdióból egészen a garázsig, ahhoz, hogy chiptuningot hajtsunk végre. Fece az előbbiekben ismertette, hogy mi is pontosan a chiptuning, az autó vezérlését érjük felül, és már is ide fordulok az autó gazdájához, és megkérdezem, ugye nem mondhatjuk el az autó márkáját, de annyit elmondhatunk róla, hogy ez egy német autógyártás, egy remek darabja, egy turbodízel motorról beszélünk. Milyen változtatások történtek az autón a szériához képest?
1: Ez egy 1400 köbcentis turbodízel injektoros motor.
0: A 1.4, az nem tűnik nagynak. Hány lovas szériában?
1: Gyárilag 75 lovas, ezen volt egy kis változtatás, amiből 110 lóerőt sikerült kihozni.
0: Mi volt ez a kis változtatás?
1: Ez egy chip tuning volt, és egy ellenállás, amit nem mondanék, hogy hova kell tenni, mivel ez szakmai titok. A másik változtatás az nemrég történt, nagyobb porlasztó csúcsok kerültek be az autóba, egy 150 lóerős autónak a motorjából való porlasztó csúcsok, így megnövekedett a teljesítmény 10 lóerővel minimum, természetesen ezt le kell, hogy mérjük, és új chip, egy új szoftver került rá, mely ki optimalizálja ezt a dolgot végül is, hogy
0: minden rendes mennyiségben kerüljön be, tehát ide tartozik a levegő, az üzemanyag.
1: Tehát minden ugyanúgy optimálisan történjen, mint ahogy az gyárilag elő van írva, így a lóerő és a nyomaték természetesen még mindig növekedik, majd ez egy mérés után kiderül, hogy mennyi is lett az eredmény, és milyen eredménnyel jártunk a chip tuninggal.
0: Hol fogjuk ezt mérni? Közúton?
1: Nem közúton. A közúton maximum a nyomatékot, a newtonmétert mérhetjük, a lóerőt pedig futópadon, amelyet számítógéppel lehet mérni.
0: Nagyon szépen köszönjük, most már is zenélünk, aztán pedig folytatjuk tovább, hiszen még mindig itt vagyoskodunk a garázsban.
2: Hobby Rádió.

0: dobjad rá, és azt az üzemetet. Az ugye betartod,
1: aha. Jó, hát akkor ez nem.
0: Valamiért. De vedd csak. Húzd ki. Úgy kivegyük ki, mert igazából rájöttünk arra, hogy ezt is vissza lehet utólag nyomni, hanem most azt nézzük már meg. Fog meg létszás a lámpát.
1: Hogy van-e ott valami? Most bemegy, nem?
0: Aha.
1: Ja, itt van valami, nem, hogy ettől nem...
0: Nem tudom.
1: Ettől itt. Hát, hogy kiért kell.
0: Nem, mert az így. Az ott rögzíti a vezérlegséget. De pattints ki, mit bánom én. Pattints ki, azt megpróbáljuk meg így. Már csak világíts ide. Ja, várjál meg, közben ez meg becsúszott. Így. De szerintem van bepattant. Ide világíts.
1: Bepattant. Akkor meg kell emelni rá egy kicsit. És aztán bám van.
0: Nem tudom, mibe akadhatod, de valami nem volt kócsa. Most. Indít, suk.
2: Ez még mindig a 4 ütem autós magazin műsor, benne pedig chip tuningolunk, méghozzá lent vagyunk a garázsba, egy hideg garázsba kijöttünk a jó meleg stúdióból, de hát valamit valamiért, és eljött az a történelmi pillanat, amikor szerintem most foglaljuk össze az egészet, mielőtt, mint a karácsonynál kibontanánk az ajándékokat, tehát mi történt? Levettük a régi vezérlést, és föltettük az újat, röviden ennyi.
3: Így van, tehát ugye most ez egy próba, bízunk benne, hogy ez a program tökéletesen lett megírva ez az autóhoz, de ugye muszáj volt a régi, azért jól működő programot lementeni, hogy ha mégis ezzel lebőgünk, akkor ne legyen probléma, tehát az autó továbbra is járóképes maradjon. Nagy nehezen sikerült a vezérlőegységet visszarakni a helyére, illetve minden csatlakozót fölpattintani rá. Hát szerintem akkor most fordítsuk el a kulcsot, és nézzük, hogy mit csináltunk.

0: Ez a várt eredmény egyébként? Ilyennek kell lennie?
1: Ez idáig jónak tűnik, majd nyilván mindjárt kimegyünk, kerülünk egyet az autóval, és akkor kiderül, hogy tényleg tökéletes jobb lett-e, mint amire számítottunk. Próba. A puding próbálja az evés, ahogy mondják, hát mielőttünk is most ez áll.
0: Egészen föl lettél villanyozva, sokkal jobban érzed magad itt, mint a stúdióban, ahogy én észrevettem.
1: Igen, mert most már, hogy a motor beindult, ez azért valamennyivel emeli itt a garázsba meglévő hőmérsékletet, és akkor így nem fogunk annyira talán fázni.
0: Nagyon jó, akkor most zenélni fogunk a zene alatt, pedig kipróbáljuk, hogy mit is lép a vas. Jól mondtam?
1: Nagyon jó.
2: Hobbi Rádió.

0: Önök még mindig a négy ütem autós magazin műsort hallják, benne pedig ugye autót tuningoltunk, méghozzá egy chip tuningot hajtottunk végre, ezt lehetett hallani tehát az előző órában. Én visszajöttem most a stúdióba, Fecának azonban erre már nem volt ideje, neki sajnos el kellett rohannia, de az autó kipróbálása hál' Istennek jól végződött, tényleg jól ment, abszolút nem volt vele probléma, de egyedül nem mernék belemélyedni így szakértő nélkül a témába, úgyhogy én már is elbúcsúzom az elmúlt egy órában. Kacsola Ferencet, Lalát és Alexet hallották, mindenkinek további szép napot kívánok, és aztán jövő héten pedig kielemezzük ezt a dolgot, a viszont hallásra.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első atombomba kifejlesztésének idején az új mexikói Alamogordóban a rutin munkára felvett alkalmazottak esetében fontos követelmény volt az írástudatlanság? Az ok, nehogy elolvassák a titkokat tartalmazó kidobott papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Országok tucatjainak jelent ma gondot a vízhiány. Van olaj, van gyémánt, de nincs víz. Az én technológiámmal a jó minőségű vizet porítani lehet. A vízpor kevés helyet foglal, könnyen zacskózható, szállítható. Így nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvíz juttatható el a vízhiányos sivatagokba. Elég a helyszínen közönséges csapvízzel összekeverni. Néhány gram elég a porból, és íme kész az ivóvíz. Hát nem csodálatos?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamos flotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
5: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Mayer Lajosné Morfondírozás című alkotását hallhatjuk.
6: Morfondírozás. Egyik reggel egy budapesti aluljárónál megpillantottam azokat az embereket, akik a metróból jöttek ki és mentek be. Távolról az arcvonásuk csak elmosodottan látszott. Olyan érzésem volt, mintha egy óriási gépezet ontotta volna ki magából, és ugyanakkor magába szippantotta volna a robógépeknek látszó emberek tömegét. Az autóbusz megállóhoz bandukolva eltöprengtem azon, hogy talán a látszat nem is csal nagyon, mert könnyen válhatunk robotokká, ha nem vigyázunk. Az autóbuszra várva szórakozottan pillantottam fel az égre. Még a lélegzetem is elállt a gyönyörű látványtól, amiben részesültem. Az emeletes házak felett az ég valószínűtlenül szép kék volt, miközben fehér felhőpamacsok úsztak rajta, majd szép lassan az ég kárpittya vörös színbe öltözött, és a házak felett kikukucskált a gyönyörű napkorong. Ezután gondolt egyet, és káprázatos aranysárgává válva egy szempillantás alatt végigöntötte színaranyjal az égboltot. Hihetetlenül szép volt, meseszerű szépsége, Csontvári festményeit juttatta eszembe. Ez igen, gondoltam, ez már valami. Ekkor kíváncsian körülnéztem, hogy rajtam kívül a várakozók közül vajon kivette észre ezt a tüneményt. Sajnos szomorúan kellett tapasztalnom, hogy átszellemű gyönyörködő arcok helyett az emberek egy része lehorgasztott fejjel merült saját gondjai emésztő világába, másik része türelmetlenül topogva várta a buszt. Szerettem volna felkiáltani, emberek, nézzetek fel az égre, legalább egy pillantást vessetek az égi csodára. Elszomorodtam, és végtelenül megsajnáltam őket, hogy robotgépekké váltak. Jó és fontos, hogy legyen egy bizonyos rend az életünkben, észszerű időbeosztás, amikhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor félő, hogy napi rendünk rabjává válunk, ha csökönyösen ragaszkodunk megszokásainkhoz. Nagy baj, ha nem vagyunk rugalmasak, amikor szükséges. Nagy baj, ha nem vagyunk hajlandók önmagunkat a jó irányba változtatni. Ha becsontosodunk, elmeszesedünk, megdermedt testünk, lelkünk. Hisz az élet maga a csoda, mert nincsen senkinek sem kiszerű vacak élete a világon, csak nagyszerű, csodálatos élete van mindenkinek. Az élet a lehetőségek tárháza, a lelki fejlődés számára. Az állandó változás, változások sorozata, míg le nem hunjuk szemünket. Nem szabad egy helyben topogni, és csak vissza-vissza tekintgetni. Mozdulni kell, lépni előre, bizakodással, hinni a jövőben. A lét kívánja ezt, mely életé degradálódott. Próbálkozni kell, megpróbálni, ha szárnyaszegetten is, de szárnyalni.
5: Kedves hallgatóink, Mayer Lajosné Morfondírozás című novelláját hallottuk a szerző előadásában.
4: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió. Rádió.
2: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalemes esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Köszöntöm Önöket. Ma Pusztai Éva mozai darabokban apám című versét mutatjuk be Pede Fazekas Anna előadásában. Pusztai Éva 1961-ben született 60-ban, jelenleg a Szódon él. Először gyermeke számára írt meséket, verseket, majd egyre több felé publikált. Ma hallható verséről így nyilatkozik.
5: A Mozaik darabokba című versem, tehát Mozaik darabokba című versemben családi emlékek jöttek elő. Sajnos édesapám alkoholista volt. Annak ellenére, hogy alkoholista volt, nagyon sok szép emlék fűz hozzá. Az erdőket ővele barangoltam, mert mint tudjátok, én dingyés lány vagyok, és az apukám tanított meg a természet szeretetére. Egy csomó dolgot az apukámtól tanultam, mert amikor józan volt, kenyérre lehetett kenni, amikor pedig sajnos ivott, nem bántotta a családot, csak leült, és szerintem a saját bánatát vagy a saját érzéseit síratta el azzal, hogy ivott. Ezt eléggé megviselte a családot ez a dolog, és ránk is nyomta a bélyegét valamilyen szinten, és lehet, hogy engem is ezért fognak meg ezek a szomorúbb dolgok, mint a vidám dolgok. Hát szerintem az emberek rájönnek arra, hogy az alkohol az káros a szervezetükre, és nem pozitív dolgokat indít el bennük, hanem negatívokat. Az emberek általában azért isznak, mert valamilyen problémát nem tudnak feldolgozni. És az úgy gondolják, ha ők isznak, akkor ezzel megoldódik egy probléma. De szerintem eljön az az idő, amikor az embernek a gondolkodása felülemelkedik az érzéseim, és a józan gondolkodás fog uralkodni, nem pedig a negatív, hogy alkoholhoz nyúljanak, vagy kábítószerhez nyúljanak, vagy károsítsák önmagukat. Tehát sokkal jobban fogják az emberek önmagukat szeretni és tisztelni ahhoz, hogy alkoholhoz nyúljanak.
4: Következzék tehát Pusztai Éva mozai darabokban apám című verse Bede Fazekas Anna tolmácsolásában.
6: Pusztai Éva mozaik darabokban apám. Álmodozom, és erőszakot veszek agytekervényeimen. Ez a nap az én napom, és emlékezem. Szőke fürtjeimben piros masni, apám hatalmas keze, bagóillatú csókja és nagy lépte. Magasba emelt, és elértem a csillagokat. Mesélt. Üveghegyen innen és üveghegyen túl. Az erdő mélyében ő volt az úr. Fát szánt fogott, gombát szedett, ismerte a végtelen természetet. Esténként részegen fejét fogta, süveghegy tetején járt a cukorja, majd magába szúrta a holnapokat. Emlékezem. Agytekervényeim között álomképeket nézek. Anyámat csókolja. S csokit hozott nekünk, mosolyog, ölébe kap és énekel. A kácos út. Zsebéből néger babát kotor elő, kezünkbe nyomja, neztek itt a szeretet. Nyálas csókjával arcunkra nyomja az életet. Szürke lesz az ég alja, s ő borral színesíti estéjét, utolsó évek. Részeg, napjai kómában telnek, egy este nem dobban szíve, hátra hanyatlik. Élete nem az övé volt. Koporsó fája korhad, illúzió, látomás, s hallom énekét, a kácos út. Mozaik képekben elém áll apám, hatalmas kezek, bagóillata, borgőzös lelet. Sírok.
4: Pusztai Éva, mozaik darabokban apám című verse hangzott el Bede Fazekas Anna előadásában.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
7: Műsorajánló.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
9: Ha ön már jártott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
11: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.
12: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Köszöntöm mai nyelvleckénk hallgatóit! Ez alkalommal olyan kifejezésekkel ismertetjük meg Önöket, amelyek akkor jönnek kapóra, ha meglepődésünket, avagy hitetlenkedésünket akarjuk kifejezésre juttatni. Angol idegenvezetőnk Amanda Carlton.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today we look at useful phrases for sharing a surprising story.
0: Íme, hogy miről is lesz ma szó. Amanda felvázolja a helyzetet.
1: Claude took the train to a town called Luton, and one thing after another went wrong. What was the first thing that went wrong?
0: Már megint ez a szó kerülget bennünket, hogy rossz, helytelen, hibás, vagyis wrong. Itt arról van szó, hogy go wrong, pontosabban múlt időben went wrong, vagyis rosszul sült el, rosszul sikerült. De halljuk, mi is volt az első olyan dolog, ami rosszul sült el.
2: You're not going to believe what happened to me in the train. I had purchased this ticket to Luton, and the train was cancelled, and I asked for an exchange. And they said I need to purchase another one and ask for reimbursement later.
3: Oh, you're joking.
2: That's really annoying. I mean, we pay for these public services and look at the type of service we get.
3: I don't believe it. And they cancelled the train. That's outrageous.
2: Yeah, I actually, they don't tell you.
0: Hát bizony, itt sok minden elhangzott, de vegyük csak sorra. Az első kellemetlen meglepetés, amely Claude-ot érte, az az volt, hogy a vonat, amire jegyet váltott, nem indult el, mert törölték. Amanda el is mondja az idevágó kifejezéseket.
1: So, the first thing that went wrong was that Claude's train didn't go. It was cancelled. Listen again and pay attention to the first thing that Claude says. How does he introduce his story?
0: Vagyis Amanda arra kér bennünket, hogy figyeljük meg, miként lehet bevezetni egy olyan történetet, amely egy képtelen helyzetet vázol föl.
2: You're not going to believe what happened to me in the train. I had purchased this ticket to Luton, and the train was cancelled. And I asked for an exchange.
0: Nem fogod elhinni, mi történt. Ezt a kifejezést használjuk, és tény, hogy beszélgető társunk egy ilyen indítás után valószínűleg odafigyel majd arra, amit mondani akarunk neki. Amanda lépésről lépésre végigvezet minket a kifejezés összetevőin.
1: You're not going to believe what happened to me on the train. And the important phrase there is you're not going to believe what happened. You're not going to believe what happened. If you have any surprising news for someone, this phrase really makes your friends sit up and listen.
2: You're not going to believe what happened to me in the train.
0: Nos, következzék egy szusszanásnyi szünet, aztán mehetünk tovább.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: No, de a párbeszéd attól párbeszéd, hogy beszélgető társunk is megszólal. A meglepő hírre meglepődéssel válaszol. A feladatunk most az, hogy azonosítsuk azokat a kifejezéseket, amelyek Claude beszélgető társa David részéről hangzanak el. Amanda angolul is kiadja az ukázt.
1: We've looked at how to give surprising news. Now let's look at how to respond to it. David uses three phrases to respond to what Claude tells him. What's the first phrase David uses?
2: And I asked for an exchange, and they said I need to purchase another one and ask for reimbursement
3: later. Oh, you're joking.
0: Ugye viccelsz? Kérdezünk vissza gyakran magyarul, ha képtelen ötlettel áll elő valaki. Márpedig Claude-nak a vasúttársaság nem adott ki másik jegyet, hanem azt várta tőle, hogy vegyen egy új jegyet, és később kérje vissza annak a jegynek az árát, amely a nem közlekedő vonatra szólt. Hát bizony, ez még viccnek is rossz mondhatnánk, de magyarul ugyanezt fejezi ki az is, hogy ezt nem mondott komolyan. Hallgassuk Amandát, aki megmutatja ezt a kifejezést, és utána két másik beazonosítását kéri tőlünk.
1: David shows his surprise by saying, "Oh, you're joking! You're joking!" Listen to the other two phrases he uses.
2: And they said I need to purchase another one and ask for reimbursement later.
3: Oh, you're joking!
2: That's really annoying. I mean, we pay for these public services and look at the type of service we get.
3: I don't believe it. And they cancelled the train. That's outrageous.
2: Yeah, I actually, they don't tell you.
0: Az egyik kifejezés kicsit rárímel az indításra. Nem fogod elhinni, kezdődött a történet, és David is ezzel válaszol. Hát ezt egyszerűen nem hiszem el. A másik pedig annyit jelent, hogy felháborító.
1: David says, I don't believe it. And finally, he says, that's outrageous. So those three phrases are, you're joking, I don't believe it, and that's outrageous.
0: Az elhangzott párbeszédben azonban van egy-két nehezebb szó is. Nézzük meg őket közelebbről. Elhangzott, hogy megvettem ezt a jegyet. I had purchased this ticket. Ami ráadásul előidejűséget fejez ki a későbbi eseményekhez képest. Mármint megvettem ezt a jegyet, ezek meg fogták magukat és törölték a vonatot. Előbb vettem a jegyet, ide tehát past perfect kerül. Utána történt minden egyéb, sima múltban, avagy a simple past bevetésével. Elhangzott, hogy törölték a vonatot, vagyis the train was cancelled. De ugyanezt mondhatjuk akkor is, ha repülőgépjáratot vagy mondjuk koncertet törölnek. The flight was cancelled. The concert was cancelled. Elhangzott az is, hogy kértem, hogy cseréljék ki a jegyem, vagyis I asked for an exchange. Ugyanezt a kifejezést használjuk egyébként, ha cserére visszaviszünk valamilyen árut. Hallhattuk, hogy hogyan kérjük egy fel nem használt jegy árának a visszatérítését. To ask for a reimbursement. De itt az ideje, hogy ismét meghallgassuk az egész párbeszédet még egyszer.
2: You're not going to believe what happened to me in the train.
3: Mm-hmm.
2: I had purchased this ticket to Luton, and the train was cancelled.
3: Mm.
2: And I asked for an exchange, and they said I need to purchase another one and ask for reimbursement
3: later.
2: Oh,
3: you're joking.
2: That's really annoying. I mean, we pay for these public services, and look at the type of service we get.
3: I don't believe it, and they cancelled the train. That's outrageous.
2: Yeah, I actually they don't tell you.
0: És itt elköszönünk a barátoktól, a felháborodott Claude-tól és a vele szolidaritást vállaló Davidtől. Viszont hallásra.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Bolondok házában csöng a telefon.
2: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
1: Egy pillanat. Nincs senki.
2: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
5: Jó szórakozást.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexoblock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
9: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, nagyon szép napot kívánok. Én Blaskovics Dávid vagyok, a kedvenc rádiójában. Most két nagyon jó barát, Kefir és Szamó utca koncertjére megyünk el. Szamó utca egyébként polgári nevén Varga József 15 évesen egyik barátjával megalapította a T-Boys nevű együttest, amelynek később Kefir, azaz Kecskés Tibor is a tagja lett. Első slágerükkel a Kockás fülű nyullal iszonyatosan nagy sikert adattak. Majd Kefir és Szamó utca szoros barátsága a T-Boys felbomlása után is megmaradt, így közösen folytatták zenei pályafutásukat. Apropó, nem is mondtam, de szerintem nagyon sokan kitalálták, a Vétekkel koncertezünk ma. Szamó utca egyébként 1993 karácsonyán egy játékban szintetizátort nyert, Kefirrel közösen használták ki az új hangszer adta lehetőségeket, nagy lelkesedéssel fogtak neki a komponálásnak, és két jól sikerült dallal a miskolci akkori nevén City Rádió műsorába is bekerültek. Majd 98-ban, ez egyébként ritkán történik meg, hogy egy teljesen ismeretlen zenekar debütáló albuma aranylemezzé váljon, azaz több mint 25 ezeren vásárolják meg. Velük így történt. A Védkezz velem című albumon olyan slágerek találhatók, mint a címadó Védkezz velem és a Várj című dalok. Nem csoda, hogy ezeket a romantikus, fülbemászó dalokat a fiúk magukénak érzik, hiszen nem csak éneklik, ők maguk is írják a dalokat. És egy kis rövid infó Szamócáról, azaz Varga Józsefről. Ő 78. január 10-én Miskolcon született, és egy nagyon különleges egyéniségről van szó. Egyébként kiskorában sírós volt, de sikerült kivívnia magának az Iskola Réme címet is. Hát, hogy ez hogy férhet össze, nem tudom, de hogyha lesz alkalmam, egészen biztos, hogy meg fogom kérdezni tőle. Szamócát egyébként mint kollégaként is üdvözölhetem, hiszen a Miskolci helyi rádióban dolgozott eleinte műsorvezető, illetve zenei szerkesztő munkakörben. Ja, és nagyon fontos, hogy mint oly sokan, ő is gyűlöli az igazságtalanságot. Kefir pedig 1979. november 3-án született, eredeti neve, ahogy mondtam már, Kecskés Tibor. Ő bizony zeneiskolába járt, de hamar kitűnt a csoportból. Klasszikusok helyett inkább Demjén Rózsi dalokat játszott. És volt szerencséje 82-ben egy tanévet Amerikában tölteni. És hogyha Kefirrel reggel futnak esetleg össze, akkor jól gondolják meg, hogy hogyan szólnak hozzá, hiszen reggelente nagyon nyűgös tudám lenni, és azt a poént, ha esetleg Kefirnek közelebbi ismerősei, hogy Kefirt ajándékoznak, már ne süssék el, ugyanis bizony egyik nagyszabású születésnapi bulián két rekesz Kefirt kapott ajándékba a zenész barátaitól. És most a 2004. november 10-én megjelent Vétek lemezről, a Lírák Unplugged című albumról hallgatunk meg felvételeket. Egyébként ezek 2004. október 7-én a Millenáris TV stúdióban kerültek rögzítésre, ezek az Unplugged felvételek. Természetesen fognak énekelni az esőben. Ének az esőben. Ezt fogjuk meghallgatni második számként. De semmi nem tart vissza, ez is itt lesz, valamint az Álmodoztam, a Vele minden jó és a Merre jár a boldogság is. Fantasztikus számuk a Nem akarom újra, de az éjfél után is, valamint a Nem újjon el. Nem szabad sírni, valamint Visszahúz a szívem, ezek is itt lesznek, és meghallgatjuk a Homokba ért szerelem, végül pedig a Semmi nem tart vissza című muzsikát. Várj! Ez érkezik most az önkedvenc rádiójában, Kefirtől és Szamócától, azaz a Vétektől.

A Vétek 2004. november 10-én megjelent Lírák Unplugged című albumról hallgatunk meg felvételeket, amelyet a 2004. október 7-én a Millenáris TV stúdióban rögzítettek. Ezen egyébként közreműködik énekkel Kecskés Tímea és Lányi Lala, karmester és zongora Ricardo, gitár Dajka Krisztián és Káptalan Mór András, basszusgitáron Szőke Péter, dobon Adorján Gyula, ütőhangszereken Perger István Guszti és Pusztai Csaba, keyboards Bubenyák Zoltán, vokálozik Német Miklós, Cutor Ignác, Csorba Attila és Berecki Zoltán, trombitán Fekete Kovács Kornél és Magyar Ferenc, harsonán Strek Ferenc, szaxofonon és fuvolán Elek István, valamint vonósok a Magyar Virtuózok kamarazenekara. Én Blaskovics Dávid voltam vagyok és leszek, köszönöm, hogy velem és a Vétekkel töltötte ezt az egy órát. Jövő héten várom önöket, hölgyeim, csók, uraim, pacsi!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma október 12-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 15,3 fok van. Ezen a őszi napon Mixa nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1576-ban Mixa király halála Augsburgban, Melviszkorban. Mixa személyes hajlamait a protestantizmus iránt haláláig megtartotta. Az általa kinevezett kettő német protestáns tábornok kényök kedve szerint terjeszthették a vallási reformációt a felvidéken. 1968-ban a 19. nyári olimpia Mexikóban. A magyar sportolók 10 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Október 12-én köszöntjük Miksa nevű kedves hallgatóinkat, a héber eredetű név Mihály régi magyar formájának, a Mikhál névnek önállósult becézése, vagy a Miklós régi magyar becézése. Október 12-én kívül a Miksák ünnepelnek még augusztus 14-én és december 6-án is. A név becézése Miksu, Miki, Miku és Mikus. Jeles viselői Déri Miksa, az elektronika magyar úttörője, Fenyő Miksa, kritikus, szerkesztő, a Nyugat munkatársa, valamint ön, kedves Miksa. Ezen a napon köszöntjük még Edvin, Edvina, Gitta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Serafin, Serafina, Seráv, valamint Tirzus nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával október 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Az első időpontunk ma is 1492. október 12-e. Kolumbusz Kristóf genovai tengerész felfedezte Amerikát. Az utazáshoz Kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Toscanelli 1474-es évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Ugorjunk a 19. század elejére, 1803. október 12-én megszületett Írországban Alexander Turney Stuart, az első amerikai nagyáruház létrehozója. És most ugorjunk a 20. századba, 1920. október 12-én született Alice Childress, amerikai drámaíró, aki híres színésznő és rendező volt, mielőtt a drámaírással foglalkozott. Folytassuk 1936-tól október 12-én Gömbös Gyula halála után az új kormány Darányi Kálmán alakította meg, melynek 1938-ig volt a miniszterelnöke. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1965-re. Október 12-én George Harrison először használt szitárt, a dal a Norwegian Wood volt. Folytassuk 1971-jel, október 12-én elhunyt Jim Vincent, a korai rock and roll egyik meghatározó alakja. Mindössze 36 éves volt. Ugorjunk 1979-re, október 12-én furcsa baleset történt a Madison Square Gardenben a Jet Rotál koncertjén. Egy színpadra dobott rózsa megsebezte Jan Anderson fuvalista szemét, ezt követően a turné 2 koncertje elmaradt. Ugorjunk 1985-re, október 12-én Ricky Wilson, a B-52 zenekar gitárosa 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt meghalt. És végül, de nem utolsó sorban, 1998. október 12-én The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 1968. decemberében vettek föl. Eddig a fiókban őrizték a rossz nyelvek szerint azért, mert a Stones tagjai attól tartottak, látja majd a világ, hogy a Wu lejátszotta őket a színpadról. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Robi Rádió.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. október 12-e hétfő. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 29-től 32. vers. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Elmélkedés. Az ember szeretne minden helyzetben biztosra menni. A bibliai időkben is így volt ez, és napjainkban is jellemző. Jézus kortársai csodát, bizonyítékot, látványos jelet követelnek, mert biztosra akarnak menni Jézussal kapcsolatban. Mintha ő egy lelki bűvész volna, aki rendkívüli cselekedeteivel elkápráztatja a közönséget. Isten nem szórakoztatni akar minket. Jézus nem fog semmilyen trükköt mutatni annak érdekében, hogy isteni származását igazolja. Ha mindig biztosra megyünk, ha mindenről megcáfolhatatlan bizonyítékokat szerzünk, akkor hol marad hely a hit számára? A jel, amit Jézus felmutat, Jónás próféta személye, aki egykor megtérésre szólította fel a város bűnös lakóit. Jónás nem elkápráztatta a niniveieket, hanem Isten szavát közvetítette, és ennek hatására az emberek szíve megmozdult. Isten ma sem látvány elemekkel dolgozik, hanem szelíden, de következetesen hív a megtérésre. Mi is talán sok esetben azt kérjük, hogy Isten mutassa meg láthatóan jelenlétét, adjon valami egyértelmű jelet. Pedig Jézus már megmutatta magát. Az evangéliumban, az euharisztiában és a többi szentségben, az embertársban. Nem jeleket kell várnunk, hanem meg kell tanulnunk felismerni a már adott jeleket. Meg kell tanulnunk Isten szavát meghallani. Nem az Isten hallgat, hanem mi vagyunk túl zajosak ahhoz, hogy meghalljuk őt. Uram Jézus Krisztus, sokszor jelek után kutatok, miközben te már százszor is megszólítottál. Ne engedd, hogy mindig valami különlegesre várjak, hiszen te jelen vagy a hétköznapokban. Taníts meg figyelni az apró jelekre, egy mondatra, egy emberi gesztusra, egy iránymutató üzenetre. Uram, ne jelet adj nekem, hanem nyitott szemet és érzékeny lelket. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Hazánkban 15,3 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyelőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: of the doors. Oh, those Russians.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsított hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 000-en töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Bizony nem voltam én sem az, akit a családfők kegyelnek. És időm sem volt az igaz, kikönyörögnem a kegyelmet. S bár hűvös örökké való dolgok közt muszáj őgyelegnem, a palánkok közt árnyaló munkát nem lehet elfelednem. Mit oltalmaztunk, nincs jelen, azt most már támadóink védik. Elejtem képzelt fegyverem, mit kovácsoltam 30 évig. És hallgatom a híreket, miket mélyemből en szavamhoz. Amíg a világ éveszett, én irgalmas leszek magamhoz.
0: Hobby Rádió.

Ma este azt mesélem el nektek, hogy miért nevezik a perbetei menyecskevölgyet menyecskevölgynek. Nekem a nagyapám mesélte sok-sok évnek előtte, egy kora őszi estén az öreg méhesben, pislogó petrólium lámpafénye mellett. Még a török világban történt abban az időben, amikor a magyar seregek felszabadították Újvárt, és megindultak Buda felé, hogy onnan is kiűzzék a kontyosokat. A törökök azonban ellentámadásba lendültek, és egy hatalmas janicsár sereg, Ali Basa vezérletével elindult, hogy visszafoglalja az újvári várat. A támadók Perbetén gyülekeztek, és az volt a tervük, hogy a Bajcsi erdőn keresztül ütnek rajta az újvári védőkön. A janicsárok vezérét, mint már említettem, Ali Basának hívták, aki arról volt nevezetes, hogy nagyon szerette a hasát, de még annál is jobban a szép magyar menyecskéket. Egyébként az a jóslás járta erről a nagyhasú basáról, hogy amíg konty van a fején, addig legyőzhetetlen a hadserege. Féltette is Ali Basa a kontyát annyira, hogy állandóan ezer janicsár őrizte a sátrát. Egy este öreg perbetei embert vezettek a basa elé. Na te gazhitű, rivalt rá a kontyos vezír, azonnal fejedet vétetem, ha nem mondod el, hogy hol portyáznak a magyarok előőrsei. Jaj, esett térdre az öreg ember, nem tudom én azt, nagy uram, de ha szabadon engedsz, elárulok neked egy olyan titkot, ami felér egy zsák arannyal. Aranyot nem adok, mordult rá a basa, de ha valóban jó a hír, akkor nem nyisszantom le a fejedet, beszélj. Van itt egy völgy, hajolt közelebb az öreg ember, Perbete határában. Úgy hívják, hogy farkasvölgy, mert télen, amikor a fákról lefagynak a verebek, így gyülekeznek a farkasok. De most nyár van, s farkas helyett bárányok tanyáznak a völgyben. Bárányok? Üvöltött fel a basa. Hát néhány vacak birkával akarod megmenteni a bőrödet, te kutyafejű. Nem engedsz végig beszélni, felelte az öreg. Bárányt mondtam, de menyecskét értettem, mert tudd meg, nagy uram, hogy a környék legszebb menyecskéit a farkas völgyben rejtették el a férfiak. Ha megkegyelmezel az életemnek, még ma éjszaka oda vezetlek, és válogathatsz belőlük kedvedre. De van egy kikötésem. A főembereiden kívül senki sem tudhat a dologról, mert sok ember láttára úgy szétrebben a menyecskehad, akár a madársereg. A basa igent bólintott, és éjfél tájban, néhány főembere kíséretében elindult az öregemberrel a farkas völgy felé. Kaptaton haladt az útjuk, s a török főemberek bizony szuszogtak is, mire felértek a mai Kálvária dombra. Ott azután lemutatott az öregember a völgybe, és így szólt: oda néz, nagy uram, az ott a farkas völgy. A telihold éppen beragyogta a tájat, és a nagyhasú basa ámuldozva látta, hogy odalent vagy 100 menyecske járja az éjféli táncot. El is kiáltotta magát örömében: hallod-e te birkafejű, ez nem a farkasok, hanem a menyecskék völgye. Azzal, mint aki eszét vesztette, futni kezdett lefelé a völgybe a főemberei kíséretében, és meg sem állt az első menyecskéig. Ott azután majd hanyatt esett ilyettében, mert a menyecske, aki a nagy fújtatásra hirtelen megfordult, akkora bajúzt viselt, hogy a két vége majdnem a füléig ért. De már akkorra a többi menyecske is a basa felé fordult, s a janicsárok vezére megdöbbenve látta, hogy valamennyien bajúzt viselnek az orruk alatt. Mire azonban a basa és a főemberei magukhoz térhettek volna, már foglyok is voltak, mert a holdfényben táncoló szép magyar menyecskék nem voltak mások, mint az újvári kapitány vitézei, akik női gúnyába öltöztek, csak hogy nyakon csíphessék a szultán kegyencét, Ali Basát. Mondanom se kell, hogy az újvári vitézek még az éjjel megszabadították Ali Basát a kontyától, s a híres kontyot lovaslegénnyel küldték be Perbetére, a janicsárokhoz, akik úgy megijedtek, hogy még azon éjjel elmenekültek a környékről, mert nem felejtették el a jóslást: amíg Ali Basa kontya a fején van, addig legyőzhetetlen a janicsár sereg, de ha nincs ott, akkor elveszett. Hát, így menekült meg az újvári nép a másodszori török veszedelemtől, és így lett a perbetei farkasvölgyből menyecskevölgy.

0: A Menyecske völgy története című meséjét Pándi Lajos mondta el. A hangfelvétel 1966-ban készült.
1: Hobbi Rádió. Okay, let's do it.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A következő dal egy olyan romászról szól, ami a CBA-ban született. Ez ugye a legleleményesebb névadás, hiszen visszafelé ABC, és egyik haverom mondta, hogy nyitna egy konkurens hálózatot Trézök néven. Visszafelé közért, csak segítek azoknak, akiknél nem esett le. Úgyhogy következik a romantikus CBA-dal.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
11: Jó,
0: Hobbi Rádió.
11: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Kővese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tól 8 perce Dél-Budán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csapat, vigyázz! Zászlónak tisztelek!

0: estét, elvtársak! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik, az csal.
1: Tegnapon, mikor nyuszikának semmi jobb dolga nem akar, elindult a nagyvilágba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: nyakán ücsörgött, a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Ígyunk egy kis pálinkát. Ez volt az előző összeállításnak a címe, melyet a TK együttes előadásában hallottunk. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztője Ferenc István. A TK együttes 1976-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a hagyományos paraszti és falusi népzenét úgy játsszák, ahogy azt őtőlük tanulták. Mármint a falusi adatközlőktől. A népzenét ma is úgy játsszák, ahogyan a gyűjtéseikből tanulták. Kezdetben három tagú volt az együttes. Havasréti Pál, aki tekerőn, bőgőn, ütőgardonon és más ütőhangszereken és dobokon játszik a zenekarban jelenleg is. Lányi György, ő kontrán és dudán és kobzon is játszik a zenekarban, ő is az egyik alapító tag. A harmadik tag Portelki László volt, aki hegedűn játszott a zenekarban, később kivált a zenekarból. A TK együttes tagjai különböző zeneiskolákban, illetve művészeti iskolákban oktatják a népzenét. A két alapító tag 2000-ig az Óbudai Népzenei Iskolában oktatták a különböző népi hangszereket. Havasréti Pál az Óbudai Népzenei Iskolában fedezte föl Tárnoki Beatrixot, aki az együttes énekesnője és kobzosa lett, és a mai napig is aktívan végzi az ének tanítást és az koboz oktatást és az éneklést és a kobzolást. Csatlakozott még az együttesbe Vizeri Balázs, prímás is, hegedűn játszott, aki szintén kivált a zenekarból. 2006-ban ünnepelték 30. jubileumi évfordulójukat egy nagy koncerttel a Művészetek Palotájában. A zenekar kiegészült még két prímással, Ökörös Csaba és Sós Csaba hegedűsökkel. Hallgassunk meg még egy felvételt a TK együttestől, egy somogyi ivós ugrosokból álló csokrot.

0: Ezt a két felvételt a Téka együttes Nincs szebb élet a miénknél című lemezéről hallottuk. A következőkben pedig a Kaláka együttestől hallgassunk felvételeket. Először is a Magyar Népzene című 1992-ben megjelent lemezéről hallgassunk meg különböző népzenei felvételeket.
1: Népzenei kavalkád a mikrofonnál Ferenci István.
0: Az első felvétel címe Cinkó vállán ég a mécs.

0: Most pedig dudadallamok következnek a 16. századból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

Most pedig következzen még kettő darab ivós borosnóta. Az egyiknek a címe Megkapáltuk a szőlőnket, a másiknak a címe Jeruzsálem kapujában foly a bor.

0: Most pedig egy dunántúli népdalt hallgassunk meg. Szerintem ezt a népdalt nagyon sokan ismerik, ezért a címét nem árulom el. Aki ismeri, és netán-tán szereti is, az úgyis rá fog jönni.
1: Fogdi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatom?

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: A elkövetkezendő percekben egy másik kedvenc Kaláka lemezemről hallgassunk meg egy pár megzenesített verset. Ez a lemez 1985-ben jelent meg. Most először a lemez címadó dala következik, a Pelikán. Ezt a dalt először 1985. május 1-én a Városligeti Majálison mutatták be, akkor még ez a lemez még meg sem jelent.

0: Most egy másik kedvenc versem következik, amelynek címe Bőrönd Ödön. Ez Tankos Irató Károly verse.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

Len. Most pedig Pincés Judit verse következik, amelynek címe Benedek király. Emlékszem, 1985. május 1-én, szintén a Városligeti Majálison, szintén ezen a Kaláka együttes koncerten, a dal refrényét, azt a részt, hogy ajjaj, Benedek király, ezt énekeltették velünk.

Most pedig egy szintén kedvenc versem következik, amely nem más, mint Kányádi Sándor az Elveszett követ című verse.

0: a jövet. Elveszett az úton, el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel,
2: ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
3: Fötte a lovát is, sejembrokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
2: Turbányára forgult, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
3: Csillogtatta a nap, a sok drága

Nos, van egy követ, fújnak a piszkosak, s a hóhányó követ. Együtt szedik ezek a tejről a fölet, de jaj nektek a gág, bégek, basák követ. Azzal lóra pattant, jött, ahogyan jött.

0: követ.
1: Vénséges vénpince mélyén ült a követ.
0: Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
2: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor sem kínáljuk, ha kerékbe töret.
3: Kortyolt egyet-kettőt, de minthogyha tüzet.

befejezésül még egy Kaláka lemezről, egy mellesleg ezt is megjegyzem, ez is egyik kedvenc lemezem, hallgassunk meg egy felvételt erről, az elsőt, a címadó Nálatok laknak állatok című felvételt. Egyébként ez a lemez 1989-ben jelent meg.

0: Ha meg furcsa beszéd, azt mondja Gyurrika szép.
1: Nálatok laknak-e állatok?
2: Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
0: Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsök.

0: Hobby Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes és nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Yuri Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
5: Az első benyomás emberi találkozásoknál milyen hosszú ideig hat rád? Mit gondolsz?
6: Hát rád... Akkor visszakérdezek.
5: Végig gondolom akkor, ha most komolyan kérdezted.
6: Igen, komoly, persze.
5: Azt hiszem, hogy arra törekszem, hogy ne az hasson.
6: De te ezt hogy tudod megoldani?
5: Egyébként sehogy most, hogyha, hát én szívesen válaszolok én, hogyha akarod, de aztán bármikor vedd vissza a szót, az első benyomás, az lehet csalók. Az szerintem sokszor rajtunk is múlik, hogy én éppen milyen lelki állapotban vagyok, én eddig miket tapasztaltam az életben, és csak egy kicsit vagy benne te, amikor először megláttalak mondjuk. Úgyhogy inkább figyellek tovább, és próbálok téged nézni, téged vizsgálni, hogy legyen egy igazibb benyomásom. Visszaadjam a szót?
6: Igen, erről az jutott eszembe, hogy...
7: Kozma Orsi, énekesnő.
6: Tehát mivel én elég hangulatember vagyok, tehát tény is való, hogy néha valósulnak el bizonyos találkozások, amik egyébként jól is elsülhetnének, csak éppen nekem aznap nincs jó kedvem, hogy éppen valahogy úgy szólalok meg, amint más, aki ismer, az nevet rajta, mert vicces, megismeri már, hogy ezt milyen közegben hogy mondom, és az valahogy valósul el, és akkor ebből sértődés lesz, vagy hát harag, az gondolom, hogy nem, mert én általában ezeket kibeszélem utána, meg engem is zavar, de volt már félreértés.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
8: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Folytatódik a beszélgetés.
3: Akarsz és tudsz elvonatkoztatni az első benyomástól?
4: Nem akarok.
3: Nem akarsz?
4: Nem.
3: Nem? Tehát az direkt jó, hogy ezt megszerezted. Nem. Az első benyomás, az döntésekben is fontos például?
4: Nagyon.
3: Az alapján, de az első
4: de meg... De már volt olyan, hogy hagytam, hogy lehet, hogy nem úgy jó, ahogy gondolom. Olyan már volt, és visszakerültem az elejére végül is, hogy fú, pedig az első volt jó.
3: Az első benyomás, akkor te tulajdonképpen az első benyomásban nagyon hiszel, abban
4: kell.
3: Hiszen.
4: Igen, igen, az a legjobb.
5: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
4: Hogyha valamit érzek, és úgy van, akkor úgy van, kész. És azon nem ütyörgök, hogy talán nem úgy van, hanem az úgy van.
3: Döntésekben az első benyomás, vagy az első megérzés fontos neked, hogy hogyan döntesz?
6: Igen, általában a szívemre hallgatok, meg a megérzéseimre hallgatok, mert valahogy a szívem meg a megérzéseim azok általában nálam beválnak, mint jó tanácsadók. Nyilván, ha vannak olyan fajsúlyos kérdések, volt egy pár az életemben, azokat viszont nagyon-nagyon megrágom. Minden oldalról körbe járom, megvizsgálom. Volt, hogy írogattam pro, kontra.
3: Az már az észfaktor.
6: Igen, írogatod. Az már az ész.
3: És végül mi alapján dőlt el?
6: Hát volt egy-két dolog, ami az ész alapján, de az a baj, hogy egy nagyon-nagyon érzelmes ember vagyok, és amikor az ész veszi át az uralmat, akkor is a szívem az rámegy. Tehát amíg így megszülök egy döntést, arra rámegy a lelkem is, meg minden.
3: Rámegy, az úgy érted, hogy felülírja, vagy pedig, hogy rámegy, hogy már a szívem is megfájdul?
6: Így van.
3: Már melyik ez utóbbi?
6: Igen, igen, az utóbbi. Igen, igen.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
5: Döntésekben fontos szerepet játszik nálad az első benyomás, a megérzés?
6: Igen, tulajdonképpen számít az első benyomás, de nem akarok csak ezekre építkezni.
7: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó műsorvezető.
6: Szerintem bármennyire is tagadjuk, nagyon komoly életvezetési tanácsadók figyelmeztetnek bennünket, hogy ne engedjünk az első benyomásnak.
5: Azt mert mondják?
6: Hát szerintem én ilyenekkel találkoztam.
5: Aztán vagy hogy figyeljünk az első benyomásra, nem? Hogy nagyon fontos, hogy jó legyen az első.
6: Én azt mondom, hogy tudomásul kell venni, hogy az első benyomás, mint olyan megvan, létezik, működik. Csak nem mindig számít hosszú távon, mert tévedhetünk óriásit.
5: Akarsz és tudsz elvonatkoztatni az első benyomástól?
6: Hát egy idő után az formálódik. Jó, persze, most az, hogy összefutsz valakivel az utcán, nem tudom én, találkozol valakivel, életedben először beszélsz vele 3 percet, azt úgy raktározod el, ahogy az a 3 perc volt.
5: Hát próbáljuk ki egymás között például. Tényleg mondjuk tételezzük fel, hogy valamilyen ügyben mi mondjuk Budapesten tényleg csak pár percre össze kellett, hogy találkozzunk, egyszer és először összetalálkoztunk. Megvan, utána búcsúzunk, akkor gyakorlatilag utána, ha mondjuk egy évig nem találkozunk, csak néha beszélünk, akkor az az egy van, nem? Tehát utána a következő
6: ezt találkozási... akartam mondani, tehát hogy így van, tehát azt hordod magadban. De hogyha valakivel hosszabb ideig együtt dolgozol, én azért jó pár zenekarban megfordultam, és nagyon sokszor tévedtem első benyomások kapcsán. Tehát ez a mi nyomorúságunk egyébként, hogy, és akkor az első benyomásból meg is érkezhetünk az ítélkezés irányába, hogy első benyomásként valakire azonnal fölépítünk valamit, hogy na, ő biztos ilyen.
5: Na, de akkor vizsgáljuk meg, hogy mi alapján, tehát hogy mi minden van benne az első benyomásban. Például a te lelki állapotod, a pillanatnyi lelki állapotod, ahogy aznap mentél.
6: Hát sőt, vagy a belső frusztrációid, félelmeid.
5: Az eddigi összes élettapasztalatod.
6: Így van, vagy tényleg a bizonytalanságod. Tehát én...
5: Te magad vagy benne a másik.
6: Hogyne, igen. Tehát én például azt tutira mondhatom, hogy amikor volt egy-két olyan banda, ahol játszottam, és nagyon nagy tudású zenészek voltak. És az én belső bizonytalanságom vetült ki. Mert hát én meg nem vagyok olyan nagy tudású. És akkor hát ők nagyon jó biztos. És akkor az volt, na ezek biztos most lenéznek engem, tudod? Na így nyitott, na ez egy rossz nyitás. Tehát, és akkor ebből azonnal jön egy olyan ítélet, hogy amit hívhatunk első benyomásnak, ami aztán félrevezethet.
5: És ráadásul tényleg akkor lehet, hogy saját magadat is rosszabb színben tünteted fel, mint ami egyébként vagy, mert te kivetíted rájuk, hogy ők egyébként biztos úgy néznek, sőt látom is, hogy úgy néznek, lenéznek, látják, hogy nincs tudásom, és akkor egyúttal magadat is beleteszed egy ilyen helyzetbe.
6: Hát egy spirál, igen, igen.
4: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
4: De visszatér az első benyomásra, igen, tehát, hogy ezt nehéz szerintem kontrollálni. Mert ugye az olyan hirtelen van, hogy ott nincs esélyed arra, hogy na most fölkészülök rá, hogy olyan lesz az első benyomásom. Tehát olyan nincsen.
5: De van, hát sokan direkt azt tanulják szerintem, ja, meg készülnek rá, nem, meg tréningeket felépítenek, hogy az első benyomás fontos, sőt az eladás szempontjából is az első benyomás, az első 7 másodperc, az utána következő 23, és már el is adtad a terméket.
4: Hát így van, csak ugye itt kimondtad a kulcs szót, az eladást, tehát ezt a projektet jól el kell tudni adni, és ebből valaki nagyon jól él, persze, de nekem meggyőződésem, hogy bizonyos szituációkra nem tudsz rákészülni. Az másik kérdés, hogy mondjuk mész egy közösségbe, és tudod, hogy mondjuk tegyük fel, lesz egy meghallgatás. És akkor azt tudod mondani, hogy hú, akkor arra rákészülök, ott megpróbálom a legjobb énemet mutatni, de ott viszont azért indul, és egyébként milyen érdekes, ugye, hogy a képmutatás ideje is egy kicsit begyűrűzik, hogy elmész egy munkai felvételiztetésre, hát mersz őszinte lenni? Hát nem.
5: De ha igazán ott szeretnél dolgozni, és azt szeretnéd, hogy igazán azt az embert találják meg, aki egyébként utána is feloldódottan tud minden napot lenni, és akkor igazából csak egy őszinte helyzet alapján találja meg az ember leginkább a helyét a világban, nem?
4: Biztos, de én szerintem nem mernek az emberek őszinték lenni.
2: Ez a Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Van olyan is, hogy utolsó benyomás valakivel kapcsolatban, az utolsó találkozás ebben az életben, amikor összetalálkoztál valakivel, akivel már többé nem tudsz összetalálkozni.
3: Igen, volt. Mostanában van.
2: Meghatározó.
3: Régen ez nem volt.
2: Maradt az igen, utolsó
3: igen,
2: találkozás.
3: Sajnos, igen. És több ilyen volt egy éven belül, milyen érdekes. És ezek engem nagyon megráztak.
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
3: Mert ilyen nagyobb barátságok emiatt teljesen megszakadtak, és több ilyen volt.
2: De már úgy érted, hogy ők életben vannak?
3: Persze.
2: Az, ja, az utolsó találkozás, és az a kép annyira meghatározó, ott van benned.
3: Igen.
2: Lehet, hogy elhalványul pár év alatt, nem?
3: Nem.
2: Elfelejted.
3: Nem.
2: Nem felejted?
3: Nem.
2: Pedig mennyi szép emléketek is volt.
3: Igen, ez igaz.
2: Mintha egy megbocsátás kellene?
3: Igen, olyasmi. Igen. De szép a megbocsájtás, az nagyon jó. Főleg saját magadnak nagyon jó, mert nem eszed magad, igen, érted?
4: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
5: Nekem vannak olyan zenész barátaim, akikkel nagyon-nagyon jóba voltam, együtt nőttünk fel egy iskolába, együtt hallgattuk még a kazettás magnót, sok közös élményünk volt, aztán a zenekari tagcserék meg szakítások után, hát már nem volt olyan jó, sokáig nem volt olyan jó találkozni. És meg nem tudom mondani, hogy miért. De volt egy volt bennünk, azt hiszem, igen, volt egy rossz utolsó emlékünk. És az a szakítás volt. És akkor erre nem volt a jó emlékezni. És akkor, amikor ezt úgy az ember egy idő után rendbe teszi magába, talán leülepszik egy kicsit, akkor utána már tudtunk úgy találkozni, hogy ezt megbeszéltük, tehát nem biztos, hogy élete végéig hordja az ember.
2: Azt mondta egyszer egy tanító asszony, hogy ő úgy tudja gyakorolni a megbocsátást, hogy amikor már elengedem a másiknak a nyakát, mondta ő így, és akkor már egy kicsit saját magát felszabadítja.
3: De helyes.
1: Ez a sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobby Rádió. Rádió.

0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kozma Orsi, énekesnő.
3: Ha például szerettemre gondolok, akit elveszítettem, és az utolsó találkozás, ott is egy ilyen emlék tömeg van, ami vele kapcsolatba így jön.
2: Koltai Róbert, színművész.
4: Amikor az utolsó találkozás van, az ritkán éli meg úgy az ember, hogy tudom, hogy ez az utolsó. De például most felhasználom az alkalmat, hogy egy nagyszerű színészről beszéljek, aki Spindler Béla. És tudtuk, hogy beteg, tudtam, hogy beteg, és Kaposváron töltöttem pár napot, mikor tudtam, hogy ő benn van a kórházba, de nem hittem, hogy ez az utolsó találkozásunk. És mégis az volt, mert körülbelül 2 hónap múlva ő eltávozott.
5: Hozol nekünk egyébként verset szívesen most ide?
4: Szívesen. Lehet Ady Endre?
5: Lehet.
4: Ugye mi egyszer beszélgettünk, akkor az egy ócska konfliktusban azt a verset mondtam el. Most pedig azt mondanám el, amikor megtudta, hogy milyen nagy beteg Párizsban. Megtudta, hogy már neki nem nagyon sok van hátra. És akkor írta azt a verset, mert az a címe, hogy Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt. És találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborok, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő lombok alatt.
1: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
7: Szivárvány.
9: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
7: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobbi Rádióban.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
12: Ma éjjel táncolj, ez a
0: egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: A
9: ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attitűdtől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntés. Ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszéllyel hárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei

0: szerepeltek az elszámolásban.
1: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Szilágyi Zsuzsát, aki a légzsáktáskák készítése mellett előadóként, edukátorként, fenntartható divatról és tudatos öltözködésről tart előadásokat egyetemeken és rendezvényeken, illetve stílus tanácsadóként is dolgozik. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba, 11 kerület Bartók Béla út elején sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kedves Zsuzsa, mi az a edukátor jelentése? Mit jelent ez a szó?
1: Először is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm Éva a meghívást. Ez több, mint egy sima pedagógus, vagy több, mint egy sima tanár. Mert olyan eszköz, nem csak tudásmegosztásról szól, hanem eszközöket, gyakorlati eszközöket is osztok meg a hallgatósággal, akármilyen korosztály, hogy be tudják építeni a mindennapjaikba a fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsaimat.
0: A te márkád a Sosan.
1: Igen.
0: Honnan ered ez a név?
1: Hát ez a név, ez egy személyes kapcsolódásból ered. Olyan márkanevet kerestem, ami nem egy termékre jellemző, hanem hozzám kapcsolódik, és érzelmi kötődésem van hozzá. És még kislánykoromban kaptam anyukámtól egy könyvet, amire szép aranybetű volt ráírva, hogy Zsuzsanna, egy rózsaszín plüss könyv. És benne van a Zsuzsanna név eredete, híres Zsuzsannák történetei, versek Zsuzsannákhoz, Zsuzsannákról festmények, és abban leírják, hogy a Zsuzsanna név az egy héber eredetű név, ami liliumot jelent. Eredetileg Sosana a név, és ezt rövidítettem le Sosanra.
0: És ez lett a márkád neve?
1: Így van, ez lett a márkám neve.
0: Mi a munka, amit jelenleg csinálsz, és hogy jött ez a nagyszabású ötlet?
1: Hát én főállásban egy szoftverfejlesztő cégnél dolgozom.
0: Mint?
1: A back office-ba vagyok team lead, az office managereknek vagyok a csapatvezetője. A napi operatív feladataikat segítem, emellett a magyarországi telefonflottát kezelem, belső szabályzatokat írok, folyamatleírásokat. Ez jó munka, de kicsit száraz. Ennél kreatívabb voltam mindig, és mindig szerettem alkotni. A varrás közben, vagy amikor a stílus tanácsadásra foglalkozok, azonnal van sikerélmény. Látom, hogy az a adott illető örül annak a terméknek, vagy annak a tanácsnak is.
0: Meg az alkotás.
1: Igen. És mindig is valami kreatív hobbim volt. Maga a légzsáktáska az nem saját ötlet. Még 2000 tavaszán nyarán kerestem egy hátizsákot, egy laptop tartós hátizsákot, hogy hozom, viszem a táskámat mindenhova. Én Szegeden élek, és Szeged ilyen szempontból nagyon jó, hogy kerékpárral közlekedem, mindenhova bringában megyek, bedobom a zsákomat a kosárba, és már megyek is. És olyan táskát kerestem, ami biztonságos, jól párnázott, megfelelő a zsebe, jó a színe, jó az elosztás.
0: És nem volt?
1: Hát hetekig kerestem az üzletekbe is, meg a neten is, és sokára találtam egyet, ami tökéletes volt, csak az ára nem. Nagyon-nagyon drága volt ez a táska. És akkor egy másikat választottam végül, de az az álomtáska egy légzsából készült hátizsák volt. És állandóan nézegettem az oldalt, és mutogattam a páromnak, és nem tudtam elengedni, hogy ez milyen klassz ötlet, milyen jó termék. Míg egy napon, jó pár hónappal később a párom ezt megmondta, és hazállított egy kormány légzsákkal, és a kezembe nyomta, tessék, akkor varj belőle valamit. És akkor megszületett az első táskám, akkor még nagyon egyszerű volt, bélés nélkül egy légzsáksoppert vartam magamnak. Úgyhogy így kezdődött, de hát beleszerettem az anyagba teljesen.
0: Újrahasznosítás mit jelent neked?
1: Hát én hiszek abban, hogy a hulladék még nem szemét.
0: Épp úgy, mint a lejárt élelmiszer, dátum alapján még nem kidobni való.
1: Így nem föltétlen, igen. Én ebben a szellemben nevelt édesanyám, hogy a tárgyakat meg lehet javítani, új életet adni neki, vagy egy másik funkciót, vagy Mindenhogy próbáljuk meg megjavítani, vagy átfesteni, vagy megszerelni. Úgyhogy én ezt otthonról hozott értékekből élem a mai hétköznapjaimat is, és én az kedvenc kanapém, vagy a kedvenc fotelem például több mint 40 éves, ami még a nagymamámé volt, és én azt már többször átfestettem, újra kárpitoztam, és ugyanolyan fantasztikusan jó a rugózása, ez egy jó darab. De a hétköznapokban is az egyszerű használni tárgyakat is, amit csak lehet újra hasznosítok, mindenre egy lehetőségként tekintek. Úgyhogy tehát ugye a hétköznapjaimat így élem, a fenntarthatóság meg az újrahasznosítás szellemében. És ezt próbálom így a környezetemben is.
0: Minél jobban elfogadják,
1: igen.
0: Is ráébredjen.
1: Igen, mert szeretnék szemléletet formálni, hogy tényleg, hogy az emberek is egy-egy használati tárgyra más szemmel nézzenek, egy lehetőséget lássanak benne. És olyan jó ötletek vannak, amikor van egy workshop vagy előadás, nagyon jó dolgokat szoktak bedobálni.
0: Biztonsági öveket és fel nem használt légzsákokat is használsz.
1: Így van.
0: Mit teszel a biztonsági övekkel, és hogy jutottál hozzá? Mert a légzsák már adott. De a biztonsági öv?
1: Azt is, a biztonsági övet is autóbontóból. Tehát olyan autóból, amiket már kiszuperáltak, valamilyen oknál fogva.
0: És kilóra megveszed?
1: Hát nem kilóra, darabra, méterre, de igen. Hogy van amelyiket típusra, mert ez autómárkától is függ, hogy ami mondjuk egy ritkább autó, abban lehet, hogy egy különlegesebb, vagy egy sportautóban lehet egy különlegesebb biztonsági öv, van éppen színes, az ritkább és drágább, mondjuk egy Merci AMG-be, most mondtam egy példát, és lehet, hogy egy
0: Fiat Uno-ba.
1: Például, igen. Ugye a legtöbben mi is a hétköznapokban fekete biztonságjövekkel találkozunk, néha szürkével, de van sárga, arany, világos, szürke, piros, nagyon sokféle létezik.
0: Mik az árak? Tólig, Nur.
1: Csak tólig. Hát vannak ilyen egészen picike, apróságot tartó kis pénztárcák, meg vannak hatalmas, óriási bevásárlósopperek, hogy 4800-tól 22000 forintig.
0: A céget 2023-ban lett alapítva, igaz?
1: Így van, igen.
0: Mik voltak a kezdeti nehézségek? Bevezetni azt, hogy ebből csinálsz táskát?
1: A kezdeti nehézség az, hogy én mindig alkalmazottként dolgoztam, és nem tudtam, milyen az a vállalkozói lét. Úgyhogy hiába alapítottam meg 2023. augusztusában a vállalkozásomat, az pihent majdnem egy évig. Infókat gyűjtöttem, hogy hogyan kell jól csinálni, mikre kell figyelni, milyen marketing stratégiát érdemes használni, vagy érdemes alkalmazni. És utána szerencsére találtam el Szegeden egy vállalkozói női csoportot, egy közösséget, és ott egy mentort, akikhez volt szerencsém csatlakozni, és utána kerültem gyorsítópályára. Ők a saját, a többi vállalkozó nő is, meg ott a mentor is, megosztotta a saját tapasztalatát, és bizonyos árkukat én már így át tudtam ugrani. Csomó tanácsot adtak programokkal, weblappal, felületekkel, hogyan kommunikáljak. Úgyhogy nekem a vállalkozói létben, meg a márkaindításban magányosság és a tudatlanság volt, mert hogy nem születtünk vállalkozónak, én legalábbis nem.
0: Senki se születik szerintem. Gyermekkorod óta alkotsz, varsz, mentesz dolgokat, és újra értelmezed. Ez munka, de életforma is, igaz?
1: Ez pontosan így van, az előbb erről már beszéltünk. Anyukám Szabó, úgyhogy én mindenféle anyag és cérna és gombok között nőttem föl. Mindig jöttek hozzánk a hölgyek próbálni a szebb-nyeszebb ruhákat, amiket édesanyám vart, és a házfelújításban és gyerekkorunktól kezdve részt vettünk, meg ahogy említettem, mindent megjavítottunk, meg újra gondoltunk. Úgyhogy, ahogy mondtad is, igen, ez számomra életforma.
0: A divat, írod a honlapodon, nem csak arról szól, mit viselsz, hanem arról is, mit képviselsz vele. Miért?
1: Mert A ruhánk, az öltözködésünk, a kiegészítőnk egy kommunikációs eszköz. Egyrészt azt is mutatja, hogy hogy vagyunk mi magunkkal, hogy vagyunk a bőrünkben, mert változik, lehet, hogy egyik nap kicsit pozitívabb, másik nap kevésbé, de az is lehet, hogy egy megbeszélésre megyek, és akkor egy határozottabb identitást szeretnék kifelé mutatni. Szerintem nagyon kevesen használják ki az öltözködésben rejlő lehetőséget, és én ezt szeretném megmutatni az ügyfeleimnek, meg az előadásokon, és én abban hiszek, hogy öltözzük magunkat boldogra, hogy olyan ruhákat viseljünk, amik önbizalmat...
0: Meg olyan táskákat.
1: Meg olyan táskát, igen, ami nem csak funkcionális, de erőmet is ad. És nyilván jól is néz ki.
0: Persze, mert ha jön valaki, előbb látjuk a ruhát, mielőtt megszólalna.
1: Pontosan, 7 másodperc, és akkor már azonnal van egy benyomásunk az illetőről.
0: Kitől kapod az újrahasznosítási célra a biztonsági öveket, meg a légzsákokat?
1: Autóbontóból vásárolom. Autóbontóból.
0: Ott mi az ár?
1: Hát ez is mondom változó.
0: Méterre megy.
1: Hát vagy típusra.
0: Darabra,
1: igen.
0: Típus.
1: Igen, mert mondjuk más egy kormánylégzsák, egy függönylégzsák, egy utasoldali, ez nagyon változó. Hozzáteszem, én már évek előtt egy nagyobb készletet felhalmoztam. Most övből vagyok kicsit már fogyóban. De ez leginkább a biztonsági, vagy a légzsákok is attól függ, hogy milyen az autó típusa.
0: Tehát minél drágább az autó,
1: annál drágább. Így van. Tehát mondjuk egy kommerszebb Opel, Volkswagen, Suzuki, azokat, ha nem egy ritka típus, akkor könnyebb hozzájutni, több van belőle, olcsóbb is.
0: És más a minőség is?
1: Nem.
0: A minőség ugyanaz.
1: Ugyanaz a minőség.
0: Nevelői és oktatói munkát is végzel. Hol?
1: Folyamatosan kapok megkereséseket. Például, amit most nagyon szerettem, hogy áprilisban van mindig a fenntarthatósági témahét, akkor is megkerestek több iskolából, általános iskolából is, középiskolából is.
0: Szegeden vagy országszerte?
1: Ezek Szegeden voltak, de például Zeltán is tartottam már iskoláknak, vagy hát középiskolásoknak 4 előadás, de ott volt egy fölnőtt csoport is, akiknek tartottam, illetve majd most januárban indul egy újabb képzés, az is egy EU-s projekt, és ott egy divat workshop lesz, 8 alkalom, majd januártól május-júniusig, ott divatszakértőként kerestek meg. 15 évtől 35 éves korosztály a célcsoport, és az lenne a cél, hogy egy kis önismereti munkával segítsük meg találni a saját stílusukat, és kifejezni magukat, és ott is nem az elméleti tudásra helyezték a pályázati írók a hangsúlyt, hanem a gyakorlati tanácsokra és tippekre. Ott majd egy mentálhigiénés szakemberrel fogok együtt dolgozni, aki az önismeretben segíti majd a fiatalokat.
0: Mit jelent neked a tudatos öltözködés?
1: Hát, hogy jól érzem magam a ruhámban, hogy engem képvisel. Nekem ezt jelent. Emellett én nagyon sok ruhacserére járok, szeretem a használt ruhákat, vagy átalakítani a ruhákat, akár a használt ruhát akár online platformon is, abból is van szerencsére már több, vagy csak ilyen adományboltba. Tehát számomra ez is a tudatos öltözködés, de az is a tudatos öltözködés, hogy hogyan bánunk a ruhánkkal. Mert ott van benne az a kis címke, az olyan, mint egy személyigazolvány. Le van írva, hogy mi az anyaga, hogyan kezeljük, hogyan ápoljuk, hogyan vasaljuk. Sajnos ezt sokan nem veszik figyelembe. Pedig, hogyha úgy kezelnék a ruhát, hogy a címke írja, akkor meghosszabbíthatnák a ruhának az élettartamát. És a fenntarthatósági kutatások kimutatták, ha legalább 30-szor viselünk egy ruhát, akkor már jelentősen csökkentettük az ökológiai lábnyomát. Úgyhogy ez is a tudatosság része, hogy hogy figyelünk a ruháinkra.
0: Te most beszélsz a tudatos öltözködésről, én meg azon gondolkodok, igen, hogy nagyon sok ember, már az ember, aki viselné ezt a ruhát, nem tudatos. Mi ebből a kivezető út?
1: Hát szerintem az edukáció, a képzés, az oktatás. Még mindig keveset beszélünk erről.
0: Stílus tanácsadást is végzel. Hogy történik ez? Mik a szempontok, vagy vannak egyáltalán szempontok, hogy szőkének ezt, barnának ezt, kövérnek ezt, soványnak azt?
1: Stílus tanácsadóként három szolgáltatásom van. A stílus tanácsadás, a gardróbrendezés és a közös vásárlás.
0: Veled?
1: Velem, igen.
0: Húha!
1: A stílus tanácsadás úgy történik, hogy ügyfél először felkeres telefonon vagy online, utána kiküldök neki egy ilyen kérdőívet, 25-6 kérdésből áll, most nem emlékszem pontosan, amiben rávilágítok a jelenlegi preferenciájára, hogy milyen az élethelyzete, hogy ő dolgozik-e, édesanyja, vagy most ért vissza a munkába, vagy hogyan állnak a hétköznapjai, van-e benne mozgás, sport, edzés, utazik-e. Ez alapján próbálom előre bekategorizálni, hogy milyen típusú ruhákat ajánlok neki. Benne vannak érdeibe például az is, hogy milyen sűrűn vásárol, volt-e már impulzív vásárlása, vannak-e kedvenc színei, mi az a testrész magán, amit szeret, mi az, amit kevésbé, mi az, amit szeret eltüntetni. Úgyhogy ez nekem segít a felkészülésben. Utána van egy személyes találkozó, vagy egy stúdióban, vagy az otthonában, attól függ, hogy az ügyfél mit választ. Ez egy 2,5 órás folyamat, és a kérdőív segítségével én már tudom, hogy milyen típusú ruhákkal készüljek neki, mert ott viszek egy csomó ruhát, mert ott sem az elméletet öntöm rá, hanem próbálgatunk.
0: Gyakorlat.
1: Így van, és mindig megkérem az ügyfeleket, hogy hozzanak el pár ruhát, amik a kedvenc. A pár ruhát, ami a kedvencük, és azt is felpróbáljuk, és megpróbáljuk elemezni, hogy miért szereti, mit szeret benne, hova viseli, előnyös-e neki, kevésbé előnyös, vagy hogy tudna rajta alakítani, hogy jobban viselhető legyen.
0: És aztán elvész vele vásárolni.
1: Az egy másik szolgáltatás. Itt a folyamatnak úgy van vége, hogy ugye több ruhát fölpróbáltunk, és akkor utána én küldök neki egy összegzést. A színtípusokról nagyon érintőlegesen beszélünk, én színtanácsadást nem végzek. És ahogy mondtam, én abban hiszek, hogy öltöz magad boldogba, a dopamin dressingben hiszek, hogy viseljünk olyan darabokat, amik erőt, önbizalmat adnak, jó kedvünk van tőle, mert jó kedved lehet egy olyan gyűrűtől, amit mondjuk a nagymamától kaptál, és akkor ez úgy érzed, az ereje veled van. Vagy jó kedved lehet egy olyan pólót, amit egy koncerten vettél, és nagyon jót tomboltál.
0: Nagyon sok second handben vettél, nagyon olcsón, és gyaniverzál jetpóló.
1: Például, igen. Vagy csak attól lesz jó kedved, hogy ez egy nagyon puha meleg pulóver, és olyan, mintha valaki átölelne. Tehát sok módon hozzájuthatunk ahhoz a dopamin lökethez, amitől jobban érzed magad az adott ruhában. Úgyhogy érintőlegesen beszélünk a színekről, de nálam nem ez a fő szempont, hanem inkább a test arányról, és ahhoz az arányhoz mi az, ami előnyös, vagy mi az, ami kevésbé előnyös, és akkor a találkozó után rövid idővel, pár nappal küldök egy összefoglalót, és ott is vannak ilyen szett ajánlók, amit emlékeztetőnek elküldök. Utána még egy rövid ideig nem szakad meg a munka, hanem hogyha... mert ilyenkor azt szeretem az ügyfélnek tanácsolni, hogy ez így csengjen le egy kicsit benne, az a sok impulzus, amit kapott, nézzen új szemmel a gardróbjába, próbáljon kicsit válogatni benne, nem kell mindent kidobni azonnal, vagy ilyesmi, szó sincs erről, csak hogy kísérletezzem, és akkor ilyenkor még... megbeszéljük, hogy milyen csatornán tartjuk a kapcsolatot, van, hogy küld magáról fotókat, adok neki tanácsot pro-kontra, és ha szeretne ezek után gardróbrendezést velem, vagy közös vásárlást velem, akkor azt megcsinálhatjuk.
0: Ez a közös vásárlás nem megy ki a fejemből, csak női kuncsafjaid vannak?
1: Hát vállaltam már férfit is.
0: Nem féltékeny a párod?
1: Nem. Nem. Vállaltam már férfit is, de az egy visszatérő ügyfelemnek a férje volt, és egy eseményre kerestek neki ruhát, és akkor azért, az egy külön szakma. Nyilván az alapokkal tisztában vagyok, de az egy más, azt én nem tudom annyira profi módon.
0: Most Szilágyi Zsuzsanna által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Zsuzsa, a céged és a márkád neve Sosan, székhelyed Szeged. Hogy mutatnád be a márkád sokszínűségét?
1: Ó, jó kérdés. Sokszínűségét? Bélést, azt sok esetben nem mindig, de sokszor az is ilyen maradékanyag, vagy régi háztartási textílie, vagy ilyesmi. Szeretnék erre teljesen áttérni, de ez még nem valósult meg. Úgyhogy kisebb neszeszerek, klácsok, pénztárcák, övtáskák, crossbodyk. A crossbodyknak meg a légzsák-suppereknek a pántja készül biztonsági övből, ami azért is nagyon szuper, mert hogy ő széles, a biztonsági öv 5 centi széles. És sok súlyt is belepakolhatsz, akár 10 pár kilót is elfér egy ilyen óriás, egy elbír egy ilyen óriás shopping bag, és nem vágja a vállad, nem olyan, mint egy divatos vászontáska, ami összepöndörödik a válladon, és mélyen belevágódik a bőrödbe. Ezen nagyon jól eloszlik a súly. Úgyhogy szerintem ez nagyon fantasztikus. Emellett a shopper az egyik kedvenc termék, mert óriási. 4 belső zsebe van, a kulacsod is belefér állítva, a termékeket, vagy a pénztárcát, a telefont, a kulcsot, mindent tudsz benne rendezni, azonnal megtalálod, nem azon, hogy csak az alján kotorászol. Az enyém az még patentos, de az újabb darabok már cipzárt rakok, ugye biztonságban vannak az utcaid, nem potyognak ki belőle, nem tud más belenyúlni.
0: És mi tartozik még a márkádhoz?
1: Hát ugye a Sosan az Ernyő márka, és ugye a Sosan Style, amiről ugye már beszéltünk, az pedig a stílus tanácsadás.
0: Ernyő márka. Most itt eszembe, nem próbáltál még ilyen légzsákokból ernyőt csinálni?
1: Nem, mert nem jutott még eszembe.
0: Miért? Nagyon jó lenne. Először nap ernyőt, aztán eső.
1: Mert nem mindegyik vízálló.
0: Azért adom nap. Igen. Először
1: napernyőt.
0: Mi lenne a visszhang? Napernyő. Ugyanaz a táska, és visszatér a szín, meg a pánt valahol egy ernyő.
1: Ez még nem jutott eszembe, de még senki másnak sem. Sokszor az embereknek egyből beindul a fantázia, mi mindent lehetne, de ennyire rendhagyó még nem. Ez nagyon klassz ötlet.
0: Több divat bemutatón veszel részt. Melyek voltak ezek ebben az évben, és holnap is vagy valahol?
1: Köszönöm a kérdést. Igen, idén az első az márciusban volt, itt Budapesten, ott csak újrahasznosított tervezők termékei jelentek meg, összesen volt 14 tervező. Ezt a divat bemutatót a Fashion Revolution Hungary koordinálta. Volt egy nem olyan rég szeptember 26-án szombaton a Paloma Art Space-ben, ugyanis a táskáimat ott is az egyik stúdióban árulják, mégpedig a Recrafted-ben, és a Paloma Art Space is minden évben kétszer tavasszal és ősszel szervez divatbemutatót, és ott is bemutatásra kerültek a táskáim, és a holnapi napon pedig itt Budapesten a Magyar Nemzeti Bank épületében lesz egy bemutató. Ez egy zárt körű rendezvény. Az Európai Körforgásos Konferencia Budapesten kerül megrendezésre, és ennek egy kiegészítő rendezvénye lesz egy divatbemutató.
0: Nézel külföldi divatlapokat, honnan inspirálódsz?
1: Hát, ahogy mondtam, anyukám Szabó, úgyhogy kislánykoromtól kezdve mindig voltak otthon divatlapok, divatmagazinok, én állandóan bújtam, ez olyan volt.
0: Mint a tankönyv.
1: Mint a tankönyv, igen. És én kicsi, vagy nem tudom, 10 éves korom óta gyűjtöm is a külföldi divatlapokat, úgyhogy akár kollégák, barátok, barátnők, ismerősök külföldre mennek, akkor mindig megkérem, hogy csak ezt, egy külföldi divatlapot hozzanak.
0: Hol lehet megnézni, vagy megrendelni a termékeidet? Ezen a címszón, Sosan?
1: Sosan.hu, ez a weboldalam címe. Egyébként Sosan pont Design, így találnak meg az Instagramon. Budapesten, ahogy említettem, a Paloma Art Space 9-es stúdiójában, a Recrafted üzletben, illetve Szegeden van egy csomagolásmentes bolt, a Tebe Shop Szeged, ott lehet még elérni a táskáimat.
0: A műsor címe Egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit, csinos, szép nő vagy? Van valami kis napi praktikád, amit most négy szem közt nekem elmondhatod, senki se hallja?
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Én több mint 22 éve jogázom.
0: Aha, az látszik rajtad.
1: Köszönöm szépen. És a joga az több, mint csak egy mozgás. Ez számomra életforma. Úgyhogy minden reggel ezzel kezdődik egyébként.
0: Hány percig?
1: Ez változó, a 20 és másfél óra, 20 perctől másfél óráig. Tehát van olyan, hogy hetente ötször jogázom, de csak 20 perceket, de van olyan, hogy csak kétszer vagy háromszor, vagy órát, vagy másfelet. Legtöbbször otthon. Mert szeretem, hogyha így indul a napom. Egy kis joga, egy kis meditáció. Emellett én ébredéskor szeretek kiállni a teraszra, és csak bámulom a felhőket, meg a madarakat. Nagyon föltöltő. Engem a természet föltölt. Én sokat szeretek túrázni, sétálni a párommal is. Szeretek ott a Tiszaparton, nagyon-nagyon-nagyon jó a Tiszaparton sétálni. Emellett igyekszek odafigyelni a táplálkozásomra, hogy kevés feldolgozott élelmiszert vegyek magamhoz. Pár évvel ezelőtt volt egy betegségem, és különböző gyógyszereket kellett szednem, amit nem akartam, ezért az Ajurvédához fordultam, mert olyan megoldást kerestem, ami hosszú távon segít. Nem tartok már mindent be, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített a jól létembe. Nem olyan rég kezdtem el edzeni, most erőnléti edzést hetente kétszer reggel 7-től 8-ig.
0: Azt is otthon?
1: Nem, azt egy edző mellett, mert ahhoz nem értek. Az kell, hogy
0: szakember. Craft training, erőt akarsz szerezni.
1: Igen. Egy kis izmot építeni, hogy sokáig egészségesen tudjak élni. A testemet szeretném.
0: Étkezésben van valami csimboraszó?
1: Hát nem eszem olyat, ami a víz alatt él. Ezt én nem tudom, hogy miért, de így alakul.
0: Halat se?
1: Se halat, se csigát, se kagylót, semmit. Ami a víz alatt él, az nem ízlik számomra. Nem tudom, hogy miért, de egyébként fogyasztok húst is. Nem sokat, de ha nem eszek, akkor egy idő után hiányzik.
0: Te vagy saját márkád modellje is. Csak a te táskádat viseled hétköznapokra?
1: Hát az esetek 90%-ában igen, mert mindig meglátok egy táskát, beleszeretek, alszok rá egyet, hogy tényleg szükségem van rá, vagy nem. És van pár táskám, ami nem a sajátom, de aztán mindig visszatérek a magam készítette táskákhoz, mert az a legpraktikusabb. Nyilván, amikor a légzsák anyaga az kicsit olyan gyöngyvászonra hasonlít, ezért csak sportosabb darabokat lehet vele készíteni. Tehát amikor elegánsabb eseményre, partira vagy rendezvényre megyek, akkor nem a saját táskámmal megyek. Akkor valami csinosabb darabot, elegánsabbat választok, de 90%-ban a saját táskáimat viselem.
0: Most ezt nem írom alá az utolsó mondatodat, mert ha az anyaga ilyen szép ennek a légzsáknak, akkor te tudsz alkalmi táskát is csinálni. Hát ki lehet gyöngyözni, ki lehet pajettezni.
1: Hát de
0: próbáld meg. Próbáld meg, és a biztonsági övből is lehet valamit rátenni, hogy az olyan exkluzív legyen és alkalmi.
1: Ez egy kiváló ötlet, most így elültetted a bogarat a fülembe,
0: hát
1: Éva, nagyon.
0: Kettőt adtam. A napernyőt és a
1: igen,
0: alkalmi lehet táskát.
1: Egy ilyen exkluzív kollekció.
0: Lehet egy összehúzott kis táska is alkalmi, lógót gyöngyökkel?
1: Lehet.
0: Ami, ha mész így leveg?
1: Igen.
0: Hogy történik egy új modell megtervezése? Megálmodod éjjel 1 és 3 között?
1: Hát volt már ilyen is, hogy fölébredtem is tele gondolattal. És az éjjeli szekrényem mellett mindig van papír, meg toll.
0: Gondoltam.
1: Két dolog miatt is. Egyrészt az ötleteimet, hogy gyorsan leírjam. Másrészt én sokat álmodok, intenzíven álmodok, és szeretem az álmaimat is leírni.
0: Szabadidő tevékenységed?
1: Nagyon szeretek kirándulni, ahogy mondtam, a párommal túrázni és geoládázni.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Ő villanyszerelő.
0: Nagyszerű. Meg van oldva otthoni probléma.
1: Igen, igen, nagyon ügyes. És egy csomószor ad egyébként ötleteket a táskákhoz is. Tehát, hogy olyan...
0: Született zseni.
1: Igen, praktikusan gondolkozik. De nagyon szeretek közösségbe járni. Többféle női csoportnak vagyok a tagja, és a közösségben szerintem rengeteg erő van, hogy egymást támogassuk. Szeretek olvasni, nem mindig van rá időm, ezért van, hogy hangos könyveket is olvasok.
0: Van színirányzat a táskadivatba? Úgy, mint a ruházatba? Vagy mindig ugyanaz? Nyáron fehér, világos, télen fekete, barna?
1: Nézd, erre nem igazán tudok most válaszolni. Ugye minden évszakban, meg minden évben a Pantone intézet is kiadja, hogy mik az aktuális divat színek, és ezt a trendek követik. Én ezt annyira nem tudom a saját táskáimnál, mert a légzsák táskákat én nem festem. Ezek a legtöbb az nagyon világos, pasztelszínű, fehér, natúr, világos, kék, rózsaszín, annak több árnyalata, van egy-két szürke. Van olyan külföldi tervező, aki festi egyébként a légzsákokat. Azok festés után ilyen batikolt hatásuk van. Én ezzel még nem kezdtem kísérletezni. Én így is látok benne elég fantáziát. Úgyhogy nálam a társák leginkább világosak télen-nyáron.
0: Hobbit?
1: Hát mondom, nekem a túrázás, meg a jóga az hobbi is, és életforma is. Egyébként meg már több mint 13 éve önkénteskedem, nagyon sokféle szervezetnél, hogy több időm van rá, hogy kevesebb. Hétköznap, hétvégén van olyan, ahova mindig járok. Például a hajléktalan étkeztetést, azt nagyon szeretem. És azt szoktam mondani, hogy azért járok önkéntes munkákra, mert önző vagyok. Sokkal többet ad számomra, mint amit én ott tudok segítséget adni. És szeretek sokféle emberrel találkozni, ismerkedni, az ő tapasztalatokon keresztül tanulni.
0: Hány táskád van?
1: Ó! Húha! Nem tudom. A gardrób szekrényben van két nagy fiók, meg az előszobában
0: is. Úgy körülbelül 30?
1: Annyi nincs. Annyi nincs. Mert lecsökkentettem. Ugyanis van egy szabályom, ruhából, táskából, cipőből, amennyi bejön, annyinak ki kell menni. És akkor így tudok húzni egy határt. Tudok húzni egy határt, hogy nem lesz túl sok táska, túl sok ruha.
0: A divatban mi a gyengéd? Nekem a cipő, táska és a kalap.
1: Nekem a cipő.
0: Cipő?
1: Nekem a cipő.
0: Nekem a táska is és a kalap. A ruha az teljesen mindegy, az más cipővel tökéletesen másnak néz ki.
1: Igen.
0: Terveid ebbe az évbe? Vagy ami átnyúlik jövőre?
1: Amit mondtam, az az EU-s projekt, ez a divat workshop, ez átnyúlik jövőre. Most tervezzük meg a módszertant és a képzési anyagot, és maga a képzés az majd januárba indul, és az ugye egész nyárig eltart, úgyhogy ez egy átnyúló. Illetve jövő héten fogok még Szolnokra utazni, a Women's Lab. A Focanos rendez egy ilyen, a Women's Lab keretében egy ilyen fenntarthatósági konferenciát, ott is kiállítóként részt veszek, lehet, hogy ott is bemutatásra kerülnek a táskáim, ez még tárgyalás alatt van, ez ami most így a közeljövőbe, és utána meg lesz még egy karácsonyi kampány. Erre
0: ott kész. Szegedre?
1: Az online szeretném. Egy ilyen...
0: Karácsony előtti.
1: Karácsony előtti, igen.
0: Árszpoétikát, hitvallásod.
1: A árszpoétika?
0: Nekem az... élni és élni hagyni.
1: Ez jó, tetszik. Nekem az értékteremtés. Ugyanúgy, ahogy amikor mondjuk a stílustanácsadásnál egy hölgynek segítek megtalálni a saját hangját, és ezzel értéket teremtek, ugyanúgy, mint a táskáimnál, hogy egy hulladéknak szánt anyagból egy új terméket, egy új értéket hozok létre.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Szilágyi Zsuzsannának, hogy kitárulkozott előttünk, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: Szilágyi Zsuzsanna
0: és Lucsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbyradio.hu
7: A rádiót.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsított hallgattak ki, köztük a Terrorelhárítás Központ egykori vezetőjét, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gallyakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgatók taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gúmoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk

0: Kattanhas.
1: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Vajon minden esetben számla kell ahhoz, hogy reklamálhassunk, vagy lehetnek más megoldások is? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egy hallgatói panasz kapcsán fogunk ma erről beszélni. Ő ugyanis nagyon komolyan pórul járt egy kozmetikussal. Aztán egyetlen elírt betű az autópályamatricán, és már is megbuktunk, jönnek a vége láthatatlan pótdíjak. Lehet-e valamit tenni, vagy egy megoldás van, fizetünk, mint a katonatiszt? Mi van akkor, ha miközben külföldön voltam, és egyébként szabályosan kijelölt parkolási helyen leállított automat, mire hazaértem, elszállították. Ugyanis, mint kiderült, időközben kitettek egy várakozni tilos táblát. Mi a szabály ilyen esetben? Visszakapom az autóm, és egyáltalán mennyit kell érte fizetni, mert hogy élek a gyanúval, hogy kell. Aztán itt van az ősz, legalábbis papíron, a nyaralókkal kapcsolatban fogunk biztosítási témában beszélni, ugyanis az a tapasztalatuk a biztosítóknak, hogy ilyenkor, még így a nyár végén, ősz elején nagyon megszaporodnak a betörések. Hogy így van-e, és hogy mivel tudunk védekezni, arról is hallhatnak ma. Több lépcsőben ugyan, de nagyon fontos kedvező változás történt a kisvállalkozások fogyasztói jogának érvényesítése frontján, így ma összefoglaljuk ezeket is, ha lesz rá időnk. De azt is megkérdezem, hogy kötelese visszaadni a pénzt az online kereskedő, ha az általa beígért időpontig nem érkezett meg a termék, és mondjuk egy olyan rendelésről van szó, ahol a vásárló részéről, hogy jogi nyelven fejezzem ki magam, érdekmúlás következett be. És még egy hasonló kérdés, köteles elfogadni a szépkártyát az a szálloda, amelyik úgy hirdeti magát, hogy szépkártya elfogadó hely, de mégsem hajlandó elfogadni. Ilyenkor hova is fordulhatunk? Nagyon sok a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. Nem mondom, hogy nincs olyan ember, akiben nem fordult meg a fejébe, hogyha megbüntették külföldön már, mint autóval, se baj, úgyse tudják behajtani. Aztán a felére csökkentek akkor, amikor az Európai Unió tagjai lettünk, legalábbis egy valami ilyesmi tanulmányt olvastam, mert rájöttek arra, legalábbis azt gondolják az emberek, hogy unión belül az olyan, mint egy nagy közösség, tehát mindent be lehet szedni. Azért beszélünk most erről dr. Kecskés Andrással, aki ügyvéd és parkolási szakértő, megkértem, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, mert kaptunk ilyen irányú levelet is, ugyanis tényleg azt gondolják sokan még mindig, hogy ami külföldön van, az külföldön marad, nem tudom szebben mondani, mármint parkolás, gyorshajtás, szabálytalanság tekintetében, és fontos ez azért, mert például Ausztriában egyre jobban szigorítanak, bizonyos helyzetekben még el is kobozzák az autót, tehát megtörténhet, hogy valaki addig vagánykodik a magyar rendszám autójával szerintem, még aztán ott hagyja a fogát, vagyis az autóját el fogják venni. Szóval mik a szabályok, azt mondtad, hogy ennek alaposan utána kell járni.
1: Igen, jó is, hogy felvetetted, hogy nem csak a parkolási pótdíjazás szemszögéből vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Egyszerűen válaszolva, igen, a külföldi büntetést is be tudják hajtani Magyarországon. Itt a behajtásnak a sikeressége és a jogi útja eltérő, elsőként annak függvényében, hogy EU-n belüli országban követjük el azt az adott cselekményt, vagy EU-n kívüli országban, illetőleg, hogy milyen büntetésről van szó. Megint maradjunk a három legfőbb kategóriánál, a gyorshajtás, parkolás és autópályamatricat hiány. Na most, hogyha nézzük a gyorshajtást. A gyorshajtásnál, hogyha EU-n belül kapnak el gyorshajtással, erre tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ez egy azonnali és szinte 100%-os behajtás. Ugye létezik egy úgynevezett CBE irányelv, ami a Cross Border Enforcement irányelv. Ennek alapján ugye az EU-n belüli országok rendőrségeinek közvetlen hozzáférése van a magyar gépjármű nyilvántartáshoz, illetőleg valamennyi EU-s országnak. Ez ugye az EU-CARIS rendszer, ami tulajdonképpen, már is mondom pontosan, el ne roncsom, ez a European Car and Driving License Information System, ahol ugye a magyar rendszám alapján tulajdonképpen közvetlenül és automatikusan le tudják kérni az üzemben tartói adatokat. Innentől kezdve ezt kvázi mint a magyar adók módjára végrehajthatóvá is válik, hogyha nem fizetjük be.
0: De milyen pénzbe kell, euróba kell befizetni, vagy forint?
1: Euróba. Tehát ott meghagyják az összeget, euroszáll, és euróban kell megfizetni. Aha. Tehát ezt egyértelmű, ezt nem lehet megúszni.
0: Ha de ide kívül... tartozik-e az Európai Unióhoz, ami egyébként kereskedelmék például ide tartozik, ugye Írország, Hollandia
1: Egyesült
0: talán.
1: Királyság, igen.
0: Egyesült, tehát azok a területek is ebbe beleszámítanak.
1: Így van, most aha. Az EU-n kívüli olyan országok, akik nem tartoznak ugye igen. Ebbe, ott nincs automatikus hozzáférése ez a rendszerhez, ott azért igaz, a két ország közötti nemzetközi egyezmények, együttműködési irányelvek, stb. Határozzák ezt meg, hogy mennyire egyszerű vagy nem egyszerű ugye a behajtás, de ott is azt lehet mondani, hogy általában a gyors hajtást azt azért beszokták hajtani, átadják be a nemzetközi behajtó cégek, akik erre specializálódtak. Tehát a gyorshajtás az már olyan összeg, ahol általában, ahol megéri ugye ezt átadni. Egyébként például, hogyha bérelt autóval követjük el hát a gyorshajtást, az ott szinte 100%, hogy a cég biztos átadja az én persze. Adataimat, és rögtön tehát leegyszerűsödik az eljárás, mert ugye az adatszolgáltatást ugye nem kell kikérni. Parkolási büntetésnél azért ez másképpen van, mert ott ugye ott nem a rendőrség kvázi az üzemeltető, hanem a önkormányzati cégek vagy magánvállalkozások. EU-n belül itt is el lehet mondani, hogy azért nagyon hatékony most már a behajtás. Ugye a parkolási társaságok azok tulajdonképpen a rendszámot látják, viszont a rendszám alapján ugye átadják az ügyet egy erre specializálódott nemzetközi követeléskezelőnek, ezek közül a legnagyobb egyébként ez a Euro Parking Collection nevű cég.
0: Tehát na van erre egy komoly...
1: És így van, vagy vannak ugye nagy ügyvédi irodák, akik erre specializálódtak, nekik már van olyan hozzáférésük, kapcsolatrendszerük ugye a hatóságokkal, akiknek adatot szolgáltatnak. Tehát pont az általad említett Ausztria és például Horvátország, ugye ez a két ország, ahol ez már eléggé, hogy mondjam, szinte automatikusan
0: olajozottan
1: működik, és ilyenkor, hogyha megvan az adatok, átadják mondjuk egy partner Magyarország ügyvéd irodának, akitől meg fogunk kapni a felszólítást.
0: De bocs, mi van, ha nem fizetem ki, akkor nem köztartozásom lesz, mert ez nem magyar.
1: A parkolási büntetés nem lesz köztartozás, de ugyanúgy európai fizetési meghagyás, végrehajtási lap, tehát, hogy nem szabad. Ha ott vannak az adatok, persze, tehát ezt ők végig tudják vinni. Itt megint a kérdés az, hogy megéri vagy nem éri meg. Tehát például egy parkolási büntetés EU-n kívüli ország esetén, ott már azt mondom, hogy ott alacsonyabb a behajtási esély, ugye mondjuk egy Szerbiában körülbelül, igen. Nem biztos, hogy utána menne, mert azt mondja, hogy a parkolási büntetésnek az ára, vagyis a mértéke az összegéhez viszonyítottan egy követeléskezelő cég megbízása, adatszolgáltatás, tehát az egész eljárással a költségben fölbelül sok,
0: mint a
1: így van pontosan, viszont van egy nagyon-nagyon fontos körülmény ezzel kapcsolatban, hogy attól még azon a rendszámon nyilvántartásban fog maradni ugye az a büntetés, hogy én azt nem fizettem ki. Jó, tehát amikor én legközelebb visszalépek abba az országba, és kapok egy közúti ellenőrzést bármit, akkor azt mondtad, hogy na, akkor addig innen
0: de
1: nem mész tovább, ami kamatokkal ki nem fizetek.
0: Én meg erre azt mondom, hogy eladtam neked az autómat, és te gyanútlanul mész abba az országba, és aztán jól elkapnak az én adósságommal, szóval akkor meg...
1: Igen, csak ugye a forgalmi engedélyben ott van a tulajdonváltozás időpontja, tehát hogyha megmutatom a rendőrnek, hogy bocs, az én ezt az autót 2 hónapja vezettem, a te büntetésed meg 1 évvel ezelőtti, akkor valószínű, hogy tovább fog engedni. Uh-huh. Tehát nem fogja minden áron rajtam behajtani, de ha abban az időpontban igazolható módon, és ez a forgalmi engedélyből jó esélye kiderül, én voltam a tulajdonos, üzemben tartó, akkor bizony azt mondja, hogy addig nem enged tovább, és kifizetteti. Egyébként ez történt most az egyik barátommal. Mentek, nem is tudom, hova, aztán Vajdaságban, nem tudom, és ő kizárólag utas volt ráadásul az autóba, tehát egy teljesen másik autóba, és kaptak egy ellenőrzést, megnézegették a személyigazolványokat az átlépésnél, és rögtön csilingelt a gép, hogy az ő nevén van egy, most nem emlékszem a büntetési jellegére, hogy parkolás gyorta, de hogy van neki egy büntetése, és ő azt nem értette, kifizette ott kamatostól mindent, nem is engedték tovább, de ő azt nem értette, hogy hát ha ti láttatok egy rendszámot, ez alapján tudtátok párosítani a nevemhez, mert most a személyigazolványom alapján derült ki, hogy én vagyok, hát akkor miért nem jutott el, hogy küldtetek egy felszólító levelet? Mert azt mondja, hogy semmit nem kapott, nem is tudott róla. Hát érdekes az eset, de ő ezt ott kifizette, és akkor szépen tovább engedték. Tehát a gyakorlatban ez tényleg működik, hogyha visszamegyek abba az országba, bizony, lehet, hogy ér egy meglepetés, és egy
0: ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy nem kötelesek hitelt érdemlő módon igazolni, tehát hogy küldeni nekem egy értesítést arról, hogy nekem itt van egy gyorshajtási, vagy akármilyen büntetése?
1: Hát elméletileg én azt gondolom, hogy a kötelezettségük lenne, de ha nem járnak utána, most egy gyorshajtásnál utána járnak, tehát ott kiküldik, de egy kisebb összegű parkolási büntetésnél lehet, hogy azt mondják, hogy többek kell levesni a hús, és akkor szépen.
0: És mi van, tényleg Ausztriában van most már az a törvény, hogyha nagyon rohadtul gyorsan hajtok, akkor a kocsimat elkobozhatják. Ez vonatkozik az unió más országaiban élő emberek tulajdonában lévő személygépkocsijára is, vagy csak a helybili, tehát az osztrákra?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért egy jogszabálynak mindig van egy területi meg egy személyi határ. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy egy magyar állampolgár autójára szerintem, ez most csak az én véleményem, nem vonatkozhat, mert ugye ő attól még magyar jog alá tartozó személy. Na más jó. Kérdés, hogy be kell tartsa ugye az Ausztriában lévő szabályokat.
0: Na jó, de mint magyar embert ugyanúgy elvihetik bilincsbe verve. Pedig...
1: Oké, az így van, az így van. Hát itt meg kell nézni ugye nyilván megint a két ország között, hogy milyen megállapodás van ennek tekintetében, de egyébként Magyarország is ebbe az irányba haladt, tehát itt az egyre
0: több ilyen gyorshajtó.
1: Ami egyébként nem is baj, én pont nemrég kaptam egy kérdőívet egyébként e-mailen, nem is tudom, hogy talán a közlekedési hatóságtól, hogy mi a véleményem, töltsem ki, hogy különböző intézkedéseket köztem volt ez is, hogy nagyobb sebességű gyorshajtás esetén, és kicsikét azt hiányoltam benne, hogy nem volt kellően exakt a kérdés, mert most ha azt mondom, hogy valaki 180-nal megy az autópályán, azért ne vegyék el a kocsiját, tehát azért azt egy elég aránytalan szankciónak érzem.
0: Bizonyos százalék,
1: még nem is a százalékot mondom, mert még útszakasz függvénye is. Tehát azért tudjuk azt, hogy vannak olyan 50-es útszakaszok, ahol 130-an nyugodtan lehetne menni, mert a kutya nincsen ott széles, és még az aszfalt is jó, de vannak ellenpéldák is. Tehát én nem feltétlenül százalékban nézném. Egyébként közte volt ez a szekcionált Trafipax kérdés is, amin gondolkodnak, ugye, hogy autópályára bevezetni. Ugye az osztrákoknál ez az IG kötőjel.
0: Melyik az átlagsebesség mérés?
1: Az átlagsebesség mérés,
0: hát
1: igen.
0: Olaszországban is évek óta megy, mondjuk a Waze az mutatja is, hogyha az ember ott megy, hogy átlagsebesség mérés lesz. Én nem tudom, szóval én azt gondolom, minden éppen meg kell akadályozni. Tehát azért vannak a szabályok, hogy betartsuk őket.
1: Na, igen, csak én azt szoktam mondani, én nem vagyok gyorshajtó, tehát félreértés ne essék, nem szeretném még a látszatát se kelteni, hogy ilyet preferálnék, abszolút nem. Csak én azt gondolom, hogy azért a mai technológiával felszerelt mai gépjárművek mellett az annak idején a ladákra és öreg autókra kitalált 130 km/h az autópályán, az már én is azt gondolom, hogy kevés.
0: Tehát de fel akarják emelni, hát az új Kresszbe van egy ilyen
1: javaslat. Én azt mondom, hogy ez lenne 160, akkor azt mondom, hogy jó. És akkor utána fölötte szankcionáljuk a csillagos égig, de ezért mondom én az arányosat, hogy azért lehet, hogy egy 150%-os túllépés sem minősül egy olyan, hogy mondjam, életveszélyes helyzet okozásának egy adott útszakaszon, mint amikor azt mondom, hogy például a kicsit megyek többet, de olyan az út, hogy még annyival se kéne menjek, mint a megengedett.
0: Igen. Akkor ugorjunk vissza, a külföldön megbüntettek, akkor behajtható-e? Mindig nagyon jól lehetünk beszélgetni erről. Igen. Szóval akkor azt lehet mondani, hogy mint mondjak, arányosítok 90%-ban, 100%-ban biztos.
1: Hát igen, a büntetés jellegétől függ, illetve attól, hogy EU-n belül vagy kívül vagyunk. Tehát
0: EU-n belül tudti, hogy utolérnek.
1: Az EU-n belül általában most már azt mondom, hogy gyorshajtással, parkolással, autópálymatica hiánnyal jó eséllyel utol fognak érni minket.
0: És EU-n kívül is attól függ, hogy hova megyünk.
1: EU-n kívül attól függ, hogy hova megyünk, de ha nem, akkor ugye félhetünk az országba való visszalépésnél, hogy mondom, a gyorshajtás onnan is általában megérkezik, inkább ez a parkolási bűn. Tehát a kisebb jellegű kihágás, nevezzük úgy, az nem feltétlenül fog utolérni, de azt megtudhatjuk egy egyszerű közúti ellenőrzés nélkül föld.
0: Megint tanultunk valamit, legalábbis én a saját magam nevében mondom, dr. Kercskés András parkolási szakértőnek, meg köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Van még rengeteg ötlet, meg hallgatói e-mail, mégpedig a facsipesz2025@gmail.com-ra érkeztek. Tőlük türelmét kérek, tőled meg azt, hogy majd folyamatosan dolgozzuk föl. Köszönöm szépen.
1: Így lesz. Én is. Szervusztok!
2: Facsipesz.
0: Én egy kicsit meglepődtem azon, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy ősszel, tehát mikor bezárjuk a nyaralóinkat a nyaralás végén, akkor van a legtöbb betörés a nyaralókba. Aztán rájöttem, hogy nyilván azért, mert én is lent hagytam még egy csomó mindent, és nem mentem el érte. Tehát van mit keresniük a betörőknek, mert hogy ezt a statisztikát Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője mondta el nekem, és azt mondtam, hogy akkor erről beszélnünk kell. Szia, Péter!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, és hát igen, hogy akkor kell születni, amikor roskadozik a tőke, és ez igaz az őszi ingatlan betörésekre, és illetve még egy kutatás, hogy viccesen idehozom, még azt mutatja, hogy jobban szeretnek a betörők akkor dolgozni, amikor nincs otthon a család, mint amikor ott meg a szomszédok, és ugye ez pont a kettőnek az aranymetszete, az valóban az ősz, hiszen ugye hogy készülünk egy nyaralásra, telepakoljuk a nyarat, leköltözünk kvázi a nyaralóba, így van, leviszünk mindenhol, mint a nagy tévét is lecigoljuk a falról, rengeteg ruhát, elektronikai berendezéseket, majd ott leszünk home office-ba, tehát mindent leviszünk, és amikor ősszel egyszer csak felzavar minket a szeptember 1, hogy a gyereknek iskolába kéne menni, akkor úgy feljövünk, de azért még
0: kipörgő úgy... Kipörgő lábbal összepakoljuk nagyjából, amit
3: igen, de magunknak bent tartjuk, hogy jövünk, azért mi ne, köszönjetek el gyerekek a nyaralótól, mert jövünk mi majd még hét, jaj, de hosszú
0: de
3: lesz az én azt jövünk is, igen, de olyankor már azért elnéptelenednek a Balatonparti vagy az egyéb nyaralóhelyeken lévő kis utcácskák, viszont még roskadoznak a benne lévő modern minőségi holmiktól, kincsektől, zsákmányoktól, így van, és ezért közkedvet időszak ugye ez a betöréseknek. Nyilván a terepszemléke, igen, sajnos megtörténnek már nyáron, tehát komplett tervvel szoktak általában érkezni ilyenkor, akik kirámolják a nyaralókat, felmérik nyáron, meg aztán tárva nyitva, minden úgy is jönnek át, palikáék, este borozunk, stb. Tehát ugye egy lazán élünk ott kint, mint hogyha ki lenne terítve az egész életünk egy ilyen strandtörőközőre, és akkor mindent fel lehet mérni. Aha. Szokták zárni a kaput, vagy nem? Mi van ezzel a kamerával? Áll kamera, vagy sem? Át lehet-e látni a kerítésen, vagy sem? Mikor?
0: Ennyire komolyan csinálják?
3: Nagyon komolyan csinálják. Hát ők, ez a szakmájuk, ezeknek az emberekes és hiddel borzasztó komoly felderítések előzik meg. A minap egy másik rádióban voltam együtt műsorban egy olyan rendőrparancsnok, akik ezeknek felderítésével foglalkoznak a rendőrségi oldalon, megdöbbentő, de ezt tudjuk egyébként mindig is, hogy a bűnözők mindig a törvényalkotás vagy a bűnözés előtt járnak, és akkor így próbáljuk lekövetni őket. Hát ez ott indult el, amikor még a nem tudom, az 50-es éve piros zsigulibal négyen, öten kifelé kandikálva nézegették a házakat, hogy melyiket lenne érdemes. És ma már nem zsiguliból teszik, meg sokszor nem is onnan, hanem ott az internet, ott van a Facebook, ahol kipattintjuk folyton azt, hogy nyaralni vagyunk, a fotókat a nyaralásunkról, a gyerekekről, a szaladgáló a nappaliba. És közben, akik ezeket nézik, azok a hátterét nézik ezeknek a képeknek. Egyrészt az, hogy mikor vagyunk ott, tehát mikor jövünk onnan el, mennyire felszeret ez a nyaraló. Valakinek áll egy 30 milliós, 20 milliós autó az udvarába, akkor feltételezhető, ugye, hogy a maga a nyaralója is jobban felszerelt. Ha valaki van egy 5 milliós óra, miközben szelfizi saját magát, akkor megint csak fel fognak rá figyelni. Igen, és ez nem is kellene ennyire kiugró értékeket. Mondtam, tehát igen, egy komoly felderítés előzi meg a bűnözők részéről is, és a kivitelezés pedig precíz pontossággal, nagyon-nagyon rövid idő alatt zajlik le, és egy pillanatot kapok.
0: És én még azon voltam meglepve, hogy pár napja nem voltam a Balaton, és ezt nem értettem, hogy mindenki megbolondult, mint kiderült, fölvilágosítottak, én túl naív vagyok, fémdetektorral járkáltak a sekély vízbe, hogy az elhagyott aranyat, nyakláncot.
3: Hát nézd, ma már a gyerekek születésnapra szokta fémdetektort kapni a családtól, nem egyet, nem kettőt ismerek én is, akinek van ilyen. Az nem számít bűncselekménynek, hogy az elhagyott ékszereket megkeresik, igen, egyébként az osztrák sípályákon, és amikor elkezd olvadni a hú, akkor a sírtek bezárása után úgy fémdetektorral mászkálnak a liftkezelők, és keresgélik a lejtett telefonokat, órákat, benne a telefon, nem tudom, hogy hozta van egy
0: szó szerint egy aranybánya lesz a
3: sípályán. Hát igen, hogy rengeteg minden veszik el ilyenkor.
0: Beszéljünk egy kicsit ezekről a betörésekről, ezek ilyen besurranós betörések általában?
3: Ez a helyszíntől függ. Van, ahol egyszerűen nem is kell besurranni, mert olyan vastag a kerítés, annyira átláthatatlan, hogy védjen minket ugye a személyes zónánkat a külvilágtól, hogy még a betörőnek is kényelmes ott dolgozni, hiszen kifigyel fel arra, hogy egy nagy, magas téglakerítés, vagy egy nagy vastag sövény mögött beállunk egy kis teherautóval, és kipakolunk mindent, ráadásul nincs senki az utcában.
0: Ezzel most csak azt akarod mondani, hogy az, aki így nagyon beburkolod, adózik, az nagyobb veszélyben
3: van. Nagyobb veszélyben van, egyértelműen.
0: Ezt alátámasztják?
3: Egyértelműen. Tehát ha föl kéne sorolnom azt a top 5 okot, ami miatt egy betörő azt mondja, hogy tovább megyek, hogy mégsem ezt választom. Ugye az első a kamerarendszer, a második az automata világítás, és a harmadik helyen van az, hogy túlságosan átlátható a kerítés. Gyakorlatilag a negyedik, ötiket nem is tudom, találsz, hogy nincs ajtó zárva, vagy ilyesmi, nem is érdekes, mert ez a három, ha van egy kamerarendszer, vagy automata világítás, és be lehet látni a kerítésen, az szinte 100%, hogy tovább fog menni egy utcával, vagy egy házzal, vagy kettővel odéva betörő, és egyáltalán nem mindegy, hogy ennél a szelekciónál mi hova esünk bele, potentáltak, vagy nem annyira közvetett. Igen, ezek pont azok, ha valahol nem nagyon adunk a biztonságra, de nagyon-nagyon szép a ház, óriási a kocsi beálló, és nagy vastag kerítés van, hogy a paparazzók ne tudjanak be, a szomszéd ne lássa, hogy nálunk mennyivel zöldebb a fű, mint az övé, akkor bizony ezzel pont egy olyan szituáció teremtődik, hogy itt könnyebb lesz minket kirabolni.
0: A logikus szerintem, ami fölmerült bennem, hogy a biztosítók mi alapján kötnek egy nyaraló biztosítást, tehát látnak egy ilyen átláthatatlan kerítés, stb., amit te felsoroltál, ez számít egy biztosításnál? Tehát vastagabban fog a ceruzájuk, vagy ezt azért ma
3: ez
0: még nem
3: ez régen így
0: kell.
3: Volt, hogy van-e vagyonvédelmi berendezés, vagy nincs, akkor olcsó, de ma már annyiféle elérhető van, mert ezeket a vagyonvédelmi berendezéseket beazosítani és nosítani is kellene, hogy mik ezek, meg jók egyáltalán, végül nem foglalkoznak vele a biztosítók.
0: Tehát tök mindegy, hogy...
3: Igen. Ha valahol kiugró az érték, tehát ha valaki szeretne mondjuk a Balaton ingatlanját 100 millió forint belső ingóságra biztosítani, akkor biztos vagyok benne, hogy ki fog menni egy szakértő. Hát nem életszerű. De azért az, hogy sok 10 milliós érték van egy balatoni nyaralóban, ahol már szinte fél életét ugye van, aki éli, és csak félig lakott, másik időben nem is foglalkozik vele.
0: Igen, a múltkori műsorra piszkál engem.
3: Emlékszem egy ilyen kollégára itt. Minden esetre ott akkor ugye azért, akkor kijön egy szakértő, és amikor akkor megnézi, hogy akkor biztos, hogy ezek a bevallott munkácsi képek ott vannak-e a falon, és akkor utána ezekre egyedi, de viccen kívül egyedi üveg, egyedi festmény, egyedi műtárgy, otthon tartott készpénz, otthon tartott ékszer, ezek szerepelhetnek egy biztosításban, és meg
0: nyaraló
3: is lehet ezekre,
0: hogy
3: abban is akár, abban is, hiszen a nyaralónkat is felszerelhetjük komoly, nem is ritkaság mondjuk speciális üvegekkel fel, üveglépcső, üvegkorlát, már is ott tartunk, hogy ezek nagyon magas értékek, de akkor lehetséges, hogy előír ilyenkor a biztosító, és akkor előír valamilyen vagyonvédelmi berendezést.
0: Tehát összefoglalva, mostanában van az az időszak, amikor a betörők megindulnak, és nem csak a Balatonon, hanem egyébként a nyaraló ingatlanokba, mert hogy a statisztikák, a több éves statisztikák azt mutatják, hogy ilyenkor még nem pakolunk el teljesen a nyaralunkból a nyárra lecipelt cuccainkat, tehát ilyenkor tudnak igazán aratni, és ami számomra meglepő volt, de teljesen logikus, hogy nem kéne a közösségi médiákba olyan fotókat föltenni, amivel azonosíthatóak a helyszínek, de ami még jobban megdöbbentett, hogy a jól látható kerítések, a kamerarendszer, ez mind abban segít, hogy inkább tovább állnak, mert sokkal jobban izgatja őket, az feltételezik, hogy ott több a szajré, ahol átláthatatlan kerítés van, nagy kocsibeálló, tehát ahol nagyon akarják védeni az ingatlant, bármennyire is.
3: Ez az árukodó, hogy nagyon akarják védeni, és könnyűben dolgozni.
0: Igen, mert nem vesz észre a kutya se, hogyha olyan bezárt helyen van. Német Péternek, a CLB kommunikációs vezetőjének köszönöm szépen, hogy eljött. Én mindig szórakoztató, de tanulságos is. Gyere máskor is.
3: Egy biztostási káresemény mindig vidám dolog.
0: Hát gyere máskor is, szia!
3: Köszönöm szépen, további jó rádiózást kívánok.
2: Facsipesz.
0: Edmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívője is már itt ült, és jól végigmosolyogta ezt a Igaz, minden igaz, de azért legalább így is el lehet mondani. Szia!
4: Szia, és köszönöm a kedves hallgatókat. Így van, abszolút, és szerintem fogyasztóként is érdemes volt így végig hallgatni.
0: Ugye tanulságos
4: persze, abszolút,
0: volt.
4: Mertek.
0: Szórakoztató formában, tehát végre nem rémizgettek, de elgondolkodtattak, mert ugye én sokszor attól ijedek meg, mikor rémizgetnek. Na de akkor te fogsz most minket rémizgetni, kötelese elfogadni a szép kártyát, az a szálloda, amelyik a honlapján bőszen hirdető, hogy igen, ő elfogadja, és mondjuk elképzelem azt, hogy lemegy az ember, és akkor még nem kell fizetni, és aztán amikor oda kerül a sor, hogy akkor kifizettem a számlát, és meglátják a szép kártyámat, és úgy néznek rám, mint egy UFO lakóra, szóval, hogy ezek nagyon kellemetlen szituációk lehetnek. Mi a szabály? Ha valamit kiírok, annak úgy kell lenni?
4: Hát nagyon röviden pontosan ez a válasz erre, így van. Tehát ha még írjuk azt, és ez bármire vonatkozik, akár egy feltétel, fizetési feltétel, vagy fizetési lehetőség. De ugyanez, ha én azt írom ki, hogy ez a szállás mondjuk tengerpartra néz, akkor tengerpartra nézőnek kell lennie. Ha azt írom ki, hogy szép kártyával fizethet az utas, akkor szép kártyával fizetnie kell tudni, hogyha ő azzal
0: rendelkezik. Tehát nem kell külön rákérdezni, amikor foglalom.
4: Nem. Mert azt biztosítja ő, hiszen erről tájékoztatott minket. Az más kérdés, olyan eset előfordulhat, hogy előre bejelentjük, vagy hogyha előre fizetünk, mert az is lehet, hogy szép kártyával előre fizetünk, most már akár előleget is fizethet. Szép kártyával, vagy a teljes összeget. De még egyszer mondom, ez sem kell feltétel, de hogyha azt írja ki, hogy fizethetünk szép kártyával, megjelenünk a szálláson, nyilván megtörtént akár a szoba átvétele, akár az utazás elején, akár a végén, akkor neki ez garantálnia kell, hogy tudjunk fizetni szép kártyával.
0: Mi van akkor, azt mondja, hogy éppen elromlott a szép kártya terminálja, ilyenkor ott fogságba tartja az embert, vagy nem ér, tehát hogy milyen megoldások lehetnek?
4: Fogságba semmiképpen sem tartod, az már büntetőjogi kategória, ugye a személy szabadság jogállás megvonása, vagy korlátozás.
0: Megszólalt a jogász
4: esetben.
0: Belőle gyorsan.
4: Igen, igen, meg ráadásul a felháborított jogász és a felháborított fogyasztóvédő, mert azért szerintem a évára nézve is tapasztaltunk ilyen eseteket, nem feltétlenül fizetési feltételekkel, de most eszembe jutnak a régi termékben mutatók, amikor az időseket bezárták a szobába, és addig nem engedték ki őket, amíg nem kötöttek szerződést a 400-es használhatatlan és értelmetlen termékkel. Szóval emiatt jött ez a képzet és ez az asszociáció. De mindenképp neki biztosítani kell, tehát minket akkor nem kötelezhetnek arra, hogy hát bocs, most nem működik a szép kártya vagy a terminál, és adott esetben most vegyünk föl pénzt a bankkártya automatából, aminek egyébként pluszköltsége is lett. Lehet, hogy nincs is annyi összeg a bankszámlákban adott esetben.
0: Nem kötelező,
4: a szép kártyán meg ott van az összeg, tehát ezt neki kell megoldania. Nyilván utólag akkor ezt garantálni kell, és nekünk utólag ki kell ezt fizetni mindenképpen, de szép kártyával, és ezt neki kell akkor.
0: De milyen megoldás lehet ilyenkor, hogy szép kártyán nem lehet átutalni.
4: Én úgy tudom, hogy szép kártyát nem lehet átutalni, arról nem lehet pénzt felvenni, azzal fizetni lehet, mint egy rendes kártyával, de nem lehet, mondom, még egyszer pénzt felvenni.
0: De mondjuk, ha fölírja a szép kártyámnak a számát,
4: hát
0: az
4: ahhoz
0: már
4: is az adott esetben lehet kód, nyilván itt azért már mindkét félnek az együttműködése, tehát fogyasztóként is azt meg kell értenünk, mert előfordulhat természetesen ilyen eset technikailag, hogy nem használható az, akkor később nekünk azt biztosítani kell, hogy ő le tudja azt az összeget emelni a szép kártyánkról.
0: De azt semmiképpen nem teheti meg, hogy elutasítja, hogyha nem. Ki van írva nála.
4: Az semmiképpen sem. Egyébként ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, hiszen megtéveszt minket a szerződés lényeges elemében, ami a fizetés, a szolgáltatás teljesítésével szembeni összeg kifizetését jelenti. Tehát az megtéveszt, hogyha azt mondja, hogy fizethetünk szép kártyával, közben valójában nem fizethetünk szép
0: kártyával. Tehát ez büntethető.
4: Fogyasztóvédelmi eljárás ilyenkor indul adott esetben.
0: De mondjuk, bejelentéssel... ilyen szituációba keveredné, mit csinálná? Ott állsz a recept, tehetetlenül mit csinálnám?
4: Hát én azon kérnék egyrészt egy jegyzőkönyvfelvételt, rögtön oda fontos. Beleírnám ezt, hogy ő biztosította ezt a szép kártyafizetést a honlapján. Ez nem történt megadott esetben, nyilván mindenképpen ezt követően én elhagynám a helyszínt, és hogyha valami atrocitás ér ilyen szempontból nem engednek el, akkor azonnal hívjunk rendőrt ebben az esetben.
0: Aha. Ezek megint csak nagyon hasznos tanácsok voltak. Nem engedlek még el.
2: Facsi Pesz.
0: És az előbb említetted Évát, igen, itt van velünk Farkas Éva, a Budapesti Békéltető Testület egyik békéltetője a sok közül, mert ugye azért elég sokan vagytok szerencsére. Azt ígértem, hogy arról is fogunk beszélgetni, ugye ma már volt autós téma, most megint visszatérünk az autós témára, hogy egyetlen elírt betű, ami sokszor előfordulhat, az autópálya matricán az komoly büntetés vonhat maga után. Általában azt csinálják egyébként, hogyha a benzinkútnál veszek autópályamatricát, hogy oda tolják elém azt a szerkezetet, hogy jó-e a rendszám. És hát aztán és innentől kezdve rám tolják a felelősséget, hogy én rámondtam, hogy igen, jó, akkor fizes. Nálatok is volt ilyen ügy, érdekes.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Viszonylag sok ilyen eset van, azt érdemes erről tudni, hogy 1470 forint ügyintézési díj ellenében a poddíj fizetési felszólítástól számított 60 napon belül, hogyha bemegyünk a vállalkozás ügyfélszolgálatára, akkor a legfeljebb 3 karakter eltéréséig kijavítható ez a jogosultság.
0: Vagyis be kell menni az autópályásokhoz, és ki kell fizetni ezt az
5: 1470 forint.
0: 1470 forintot, és akkor már is módosítják, tehát átírják a helyes rendszámra.
5: Így van, az eljárás során be kell mutatni a forgalmi engedélyt, a jogosultság megvásárlását, igazoló ellenőrző szelvényt, vagy azt nyugtázó értesítést.
0: Aha, és hogyha nem ilyen helyen vettem, mondjuk benzinkutnál, és elhajítottam azt a papírt,
5: hát
0: akkor,
5: ez
0: a bankkártyám
5: fontos.
0: Nem igazolja a bankkártya előzménye?
5: Nem, a díjrendelet ezeket kötelezően előírja, hogy minek kell meglenni, úgyhogy nem dobálunk el semmit, ami ezzel kapcsolatos. Itt az adott esetben volt egy békéltető testületi...
0: Akkor... De miért? Akkor miért nem volt ez ilyen egyszerű, ahogy elmondtad?
5: Nem volt egyszerű, mert ez egy külföldi honosítású autóról szólt. Itt azt az ajánlást hozta a békéltető testület, ez még akkor volt, amikor ajánlást igen. hoztunk ebben az ügyben, hogy 15 napon belül a vállalkozás biztosítsa a fogyasztó részére a korrigálás lehetőségét, fizessen meg a fogyasztó a vállalkozásnak 1470 forintot. A vállalkozás írja át a rendszámot, és törölje a fogyasztóval szemben kiszabott poddíjakat. Itt ez egy svájci autóról volt szó, és ilyenkor a vállalkozás külföldi közreműködőt vesz igénybe. Megkapta a fizetési felszólítást a külföldi közreműködő emelt díjával a fogyasztó, 9 vagy 10 autópálya használati esemény volt, ez olyan 210 ezer forintot jelentett körülbelül akkor, és ő bement a magyar ügyfélszolgálatra, mert Budapesten tartózkodott, hogy hát hagyj javítsam ki, és kifizetem az 1470 forintot.
0: Mert az ember ilyen egyszerre gondolkodó lény, hát én
5: így
0: is
5: van.
0: Ezt gondoltam.
5: A vállalkozás pedig azt mondta, és megadta a svájci közreműködőjének az elérhetőségét, hogy forduljál ahhoz. És ebben a vonatkozásban értelmezte úgy a irányadó jogszabályokat a békéltető testület, hogy mivel ügyfélszolgálati tevékenységet köteles az autópálya az üzemeltető cégnek, a NUSZ ZRT-nek működtetni, és nem tudott olyan jogszabályt felhozni, hogy ilyenkor a fogyasztónak köteles lenne felvenni a svájcival a kapcsolatot, ezért biztosítsa a fogyasztónak azt a lehetőséget, és utána törölje a poddíjat.
0: De van, amikor még nem is kell fizetni, konkrétan velem történt meg hosszú évekkel ezelőtt, hogy volt egy autóm, és én kaptam ajándékba rá egy saját rendszámot, ami egyébként már nagyon nem örülök neki, mert mindenki tudja, merre járok, de mindegy, ez lényegtelen. Én viszont nyár volt, ugye naponta föl leszaladgáltam Budapest és Balaton között, és egyszer hazamentem, és nem viccelek, egy köteglevél várt a szolgáltatótól, az autópályásoktól, nem tudom hány százezer lett volna a büntetés, mert hogy átírták a forgalmiba is a saját rendszámra, és én nem irattam át az autópályamatricámat erre a rendszámra, mondta, hogy ugyanaz az autó, akkor mit írodgassam. Bementem az autópályásokhoz, és szerencsére a forgalmimon rajta van a régi rendszám is, tehát, hogy mi volt az előzmény, és egy szó nélkül elszedték tőlem a köteget, gondolom megsemmisítették, és átírták a matricámat erre az új rendszámomra. Tehát, hogy van ilyen eset is, ezt csak azért mondtam el a kedves hallgatóknak, hogy ilyen előfordul velük, hogy más rendszámok lesz, de ugyanaz az autó, akkor ne felejtsék el átíratni, nekem éves autópálya matricámot, akkor még megfizethető volt az éves is, mert simán átírják, hogyha igazolni tudjuk. És ugyanez van, hogyha az autónkat eladtuk, és vettünk egy másik autót, át tudjuk rátenni, ott azt hiszem van valami eljárási díj is.
5: Igen, eljárási díj és határidő is van. Amit én mindig el szoktam mondani, mert a békéltető testületi ügyek tapasztalata ezt mutatja. Ha levelet kapunk, bontsuk ki.
0: Hát ha otthon vagyunk, akkor kibontjuk, igen.
5: Viszont ugye a NUSZ az levelezni köteles, tehát olyan nincsen, hogy majd, ha hazaérek a nyaralásból.
0: Ez a nemzeti UD, ez a...
5: Igen, így van. Nincs olyan helyzet, hogy ne olvas olvassuk el, hiszen komoly határidő múlással és pódi emelkedéssel számolhatunk. És ilyenkor az ügyfélszolgálatok ugye biztosítják a jogszabályban előírtakat. Mindenképpen olvassuk el, ha kapunk a NUSZ-tól levelet.
0: Igen, hát én is sikerült elolvasnom. De ezek szerint egyébként nekem jó tapasztalataim vannak speciál velük kapcsolatban. Az ügyfélszolgálatuk is készséges, nagyon gyorsan intézik az ügyet. Én arra jöttem rá, hogy én nem autópályán veszem meg a matricát, hanem inkább elzarándokolok hozzájuk, és megveszem ott, mert annak ott is nyoma van, és nem kell még egyszer bizonyítanom. Ugye akkor ha ott megvan, hogy én tőlük vettem, akkor az benne van a rendszerben.
5: Ez így van. Jól ez értem, így van. Ezen. A másik, amit fontos elmondani, hogy ez azért egy speciális jogosultságvásárlás. Tehát mivel ez állami tulajdonú cég, állami bevétel, ilyenkor nincs olyan, hogy és a vállalkozás nem is tud olyat biztosítani, hogy elengedek valamit a pótdíjból, hanem az a helyzet, hogy ilyenkor maximum részletfizetést tud adni, fizetési
0: könnyítést.
5: Így is. Van, így van. Sok ilyen egyesség kötetett a békeltető testületet.
0: Aha, amikor egyesség született.
4: Az autópálya matrica vásárlás kapcsán jutott eszembe, az is egy lehetőség, és az a 21. században érünk terén, akkor applikációval vásároljuk, sőt most már bankok is biztosítanak ilyen lehetőség, hogy a bankkártyák terhére vásároljuk, és akkor ez mindig ott lesz, és ráadásul még olyat is kérhetünk, hogy emlékeztetőt az esetben, hogy lejár. Tehát mondjuk ha 10 naposat veszünk, egy havit veszünk, de akár az éves esetén is, adott esetben akkor pittyeg a telefon, hogy le fog járni a következő 24 órában az a matrica.
0: Egyébként nem akarok kukacoskodni, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy van az a rendszer, a Simple, azt is kimondom, ahol ugye lehet parkolni, megszüntették a kényelmi díjat, de az okos kereskedő mit csinált? Tehát megszüntette azt, ami eddig volt. Vagyis eddig úgy volt, hogyha valaki a Simple-n keresztül akart parkolni, akkor megadta automatikusan, gondolom a GPS koordináták alapján, hogy én mondjuk a 05-01-es parkolózónába vagyok. De mióta megszűnt a kényelmi díj, feltalálták a melegvizet, nem adja meg, be kell klikkelni, hogy akarom-e a zónát, vagy nem. Ha akarom, akkor az 90 forint, senkit nem vág föl, csak engem fölháborít, hogy ilyet meg lehet tenni. Egyébként ezt meg lehet tenni?
4: Megmondom, hogy nem ismerem ezt a fajta jogszabályt, ami ilyen lehetőséget biztosítana számára. Én azt gondolom, hogy... Persze megint csak kérdés, hogy mi van az ASF-ben, ugye erről beszélgettünk a múlt hét folyamán.
0: Na jó, megígérem, hogy a legközelebbi valamelyik műsorra megnézem az ASF-et, és akkor nem akarlak két vállra fekretni, Éva se tudja, hogy látom rajta.
5: Ha lesz ilyen ügy, a békéltetős ügy, akkor jövök vele.
0: Hát szerintem megérne egy misét, mondom, nem a 9, hát sokszor azt gondolom, a békéltetőse azért fordulnak, mert a földhöz vágja őket az a pár ezer forint, hanem egyszerűen föl vannak háborodva egy olyan eljáráson, ami méltánytalannak gondolnak.
5: Persze ez így van, sokszor az egyességek is úgy kezdődnek, hogy a fogyasztó elfogadja, hogy a vállalkozás sajnálkozását fejezi ki, és igen, vállalja, hogy X napon belül javít, cserél, stb. Nagyon fontos, ez nem egy végrehajtható rész, de ez sokat jelent.
0: Hát a mai világban mindent pénzhez mérünk, nem igaz. Tehát egy jó szó, egy elismerése annak, hogy te hibát követtél el, az számomra többet ér, mint hogy most 346 forint 50 fillérrel gazdagabb leszek, hogy visszakapom azt a pénzt. Nem így van?
5: Sőt, van olyan most egy meg nem nevezett légiközlekedési cég, aminek amikor még személyesen járt el a vállalkozásnak a képviselője, akkor kapott olyan oktatást, hogy felállt, benézett a fogyasztó szemébe, kezet fogott, tehát fontos emberi momentumok, gesztusok is
0: így
5: vannak
0: van
5: ebben.
0: Így van egyébként sokszor, és ez az, ami elsikadt, azt gondolom, itt a 21. században. Tulajdonképpen szerintem ezt most hagyjuk abba az autóval, az autópályákkal kapcsolatos dolgokat, mert még sok témánk van, mindjárt folytatjuk.
2: Facsipesz.
0: És ahogy ígértem, már is folytatjuk még pedig azzal, hogy kötelese visszaadni a pénzt az online kereskedő, hogyha nem küldte el addigra, amikorra ígérte. Egyébként ez egy hallgatói panasz volt, hosszasan elmondta, hogy ő próbált velük levelezni, visszapattantak az e-mailjeit, tehát ő próbált szabályosan eljárni, érdeklődni, és egyszer kapott egy nagyon szemtelen e-mailt, ami az volt, hogy majd, ha megjön az áru, akkor majd arról fogjuk tájékoztatni, szóval ettől az ember zsebéből a bicska kinyílik. tudom, hogy azt szoktátok mondani, hogy ha lehet, ma már semmit ne utaljunk előre, hanem inkább az utánvételt használjuk, még akkor is egy kicsit drágább, mert ennek is megvan a kockázata, ha előre utalunk, főleg a külföldre, bár a chargebackkel vissza lehet hozni, de mindegy. Tehát a történet az volt, hogy nem reagáltak, többször ír, többször próbálkozott, ugye ezt ma már tudjuk a talán a múltkori vagy kettővel ezelőtti műsorban, hogy nem kötelező az ügyfélszolgálat, de e-mailen azért kapcsolatot lehetett tartani, és mire gyakorlatilag megjött volna a cucc, addigra már pont érdekmúlás, tehát hogy ő meg is írta, hogy eddig a határidőig fontos neki. Egyébként több mint 40 napig tartott ez a szórakozás az online kereskedés közte, szóval azért ez már azt gondolom, hogy a, hát hogy mondjam, aki nem olyan idegbajos, mint én, azt is fölidegesíti.
4: Mindig két dolog jut eszembe a példáidról és a fogyasztói panaszokról, és most ebben a szempontból is, mint fogyasztóvédelmi hatósági szempontból, mint egyedi jogvitából, de majd Éva is ki fog ezzel kapcsolatban szerintem egészíteni. Ugye ő vállal egy szállítási határidőt, és azt nem tartja be, az adott esetben megtévesztésnek is minősülhet. Tehát fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is vonhat maga után, megtévesztette a fogyasztót a szerzős teljesítésének egy lényeges elemébe, az egy elég fontos lényeges elem, hogy mikor fogja szállítani azt a terméket. Tehát ez az egyik pont. A másik pont meg, ami az egyéni jogvitát is érinti, ugye a polgári törvénykönyv elég szigorúan kimondja, hogyha van egy teljesítési határidő, attól az egyik fél, vagy azt az egyik fél nem tartja be, akkor a másik adott esetben elállhat a szerzőt. Szerződéstől, érdekmúlásra tekintettel, neki már nem áll érdekében, hogy azt a terméket megkapja. Ő azért vásárolta, mert mondjuk azt hirdette a cég, hogy 10 napon belül megkapja. Lehet, hogy neki a 11. napon már nem lesz fontos. Most mondjuk egy teljesen tök egyszerű példát, karácsonyra rendel egy ajándékot. Karácsonyig nem jön meg az ajándék, nyilván vesz valami mást a családjának, gyerekének, szülének, teljesen mindegy, utána már nem lesz érdeke, hogy átvegye azt a terméket. Tehát ilyenkor ő elállhat a szerződéstől, és akkor igenis kötelező visszaadni a vételárat.
0: Itt egyébként
4: számára.
0: Arról volt szó, hogy a feleségének rendelt valamit, és a születésnapjára, egy kerek születésnapra, és pont így aztán hoppon marad, de nagyon csúnyán. Tehát ez is nevezhető érdekmúlásnak.
4: Hát abszolút, ez pont az eset most, hogy karácsony, születésnap, esküvőre, akármi.
0: Képzeld egy esküvőre.
4: Én úgy tudom, hogy volt ilyen régi ügy, tipikusan, hogy esküvőre rendeltek valamit, és utána nem jött meg az esküvőjég, és akkor már nyilvánvaló később ez már nem állt érdekében a fogyasztónak, hogy megtartsa azt a terméket, vagy hogy a vételárat kifizesse, vagy adott esetben ne kapja vissza. Úgyhogy ez teljesen ugyanaz az eset.
0: Tehát akkor ilyenkor mi van? Ilyenkor például békéltető testülethez kell fordulni?
5: Persze, természetesen a békéltető testületnél sok ilyen ügy van. Egyrészt, amíg nem kapom meg az árut, online vásárolok, úgy elállok, mint a pincs. Tehát, és ilyenkor
0: egyébként, ha már erről van szó, közben Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is megérkezett. Én csináltam egy közvéleménykutatást, és miután ugye nyáron, mint mondtam, nem Budapesten éltem, nagyon sok embert megkérdeztem arról, hogyha valami nem olyan, nem jött, de megérkezett online rendelten, nem olyan, kisebb, nagyobb, más volt a fotón, mit csinál? És 10-ből 9 ember azt mondta, hogy reklamál. És mondtam, hogy ember, hát 14 napig nem kell indok, tehát nincs benne még mindig a köztudatban. Jól érzem, Máté?
6: Nincs benne a köztudatban. Nekem a 10-ből 9 egy kicsit sok egyébként, mert így felmérjük, és igazából végül egy olyan 4 ember szokott ténylegesen elmenni sajnos. Ezt pedig a cégek kihasználják, és kihasználják a tudatlanságot ott is, hogy a 14 napos elállással is elbizonytanítják őket sokszor, és kihasználják ott is, hogy a reklamáció során is elbizonytanítják őket, hogy van-e most joguk egyáltalán, tehetnek-e bármit, vagy nem tehetnek bármit. Tehát sajnos sokszor az ügyfélszolgálatok a cégeknél lepattintásra építenek, igen. Ez ellen pedig a saját tudásunk fejlesztésével és a határozottságunkkal tudnánk segíteni.
0: Valahogy én is meglepődtem, hogy 10-ből 9 ember nem tudtam el, hogy az van beleivódva a köztudatba, hogyha valami nem jó, akkor valami indok kell, itt meg pont indoklás nélkül. Én mondtam mindenkinek, hogy indoklás nélkül küld vissza, és viszont látásra azt kell írni, hogy élek a 14 napos elállási jogommal, ezt a mondatot verje be mindenki a fejébe, és viszont látásra. De hát na mindegy. Jó, köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
0: Több lépcsőben ugyan, de nagyon fontos kedvező változások voltak a kisvállalkozások fogyasztói jogainál, és Mátét szeretném megkérni, hogy nagyjából beszéljünk erről. Ugye régen az volt a sztori, hogyha én vettem egy irodaszéket, amit én mint vállalkozó, mint KFT vagy BT használtam, és kértem róla a számlát, akkor valami probléma volt vele, akkor úgy elhajtottak, hogy csak füstöltem is, jogosan is, mert én nem természetes személy voltam, szoktam én gonoszan mondani, hogy természetellenes, nem is személy. Ez megváltozott, tehát most már a kis és középvállalkozások sokkal, de sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, és miután nem egyszerre jöttek ezek a lehetőségek, nem is értem, hogy miért, de akár melyikőtök a két van, szóljon bele nyugodtan. Foglaljuk már össze, hogy most már lassan a végére érünk, hogy mik a legfontosabbak.
6: Úgy, de jó lenne, ha végére érnénk. Én még Lukasnak érzem egy kicsit ezt a folyamatot. Ugye alapvetően két szintről beszélhetünk. Az egyik, hogy tud egy vállalkozás, vagy egy társadalmi szervezet, és én ezt kétszer aláhúznám, egy rettentő erős civil társadalomban hiszek, és azt gondolom, hogy az abszurd, hogy de van dolog, amit kisvállalkozás meg engedhet magának, van, amit egy civil szervezet nem. Tehát, hogyha már egy székről beszélünk, ugye miket üzemeltetnek vállalkozások is, és mondjuk civil szervezetek is, például iskolát vagy kórházat. Az egyik az, hogyha megveszi az ágyat, a széket és az asztalt, az korlátok nélkül, vagy fogyasztói jogoknak megfelelően hazaviheti, míg a másik, a civil szervezet, az sajnos nem élhet még egyelőre teljes mértékben ugyanezekkel a jogokkal.
0: Jó, akkor gyorsan közbe kérdezek, a civil szervezetek megpróbáltak jellezni a jogalkotók felé, hogy ez egy kicsit így sántikál?
6: Én azt tudom mondani, szerintem pont nincs egyikünk se itt teljesen 100%-os jogalkotói, sőt, jogalkotói funkcióban senki nincs senki. Itt közülünk. Én azt tudom mondani, hogy én a magam részéről biztos, hogy jeleztem a jogalkotónak több alkalommal.
0: Ez tényleg egy nonsense.
6: Kaptam is rá magyarázatot, hogy miért. Mindegy, van a jogalkotásnak Magyarországon egy sajátos sorrendje és furcsasága.
0: De akkor ezek szerint nem zárták ki, csak majd?
6: Remélem. Amit foglaljuk össze, hogy tényleg lássák az emberek, hogy mi van ugye a fogyasztóknak, hogyha vásároltak azt a széket, ágyat, számítógépet, akkor volt 2 év kellékszavatossági joguk minden esetben, és ugye 2 vagy 3 év jótállási joguk. Ezen kívül fordulhattak ugye békéltető testülethez, amennyiben úgy érezték,
0: meg
6: hogy
0: nem
6: megfelelően.
0: Is. És itt le is vettük.
6: Így van, nem megfelelően kezelték ugye a hibás termékekkel kapcsolatos ügyintézésüket, és ez a békéltető testülethez fordulás, ez lényegében meg lett ugye a civil szervezetek és a kis és középvállalkozások esetében is, tehát most már ők is tudnak békéltető testülethez fordulni. Ugyanakkor a 2 év kellékszavatossági és a 2 hetek 3 év jó utálási jogot, azt a kis és középvállalkozások számára biztosította a jogszabály, viszont a civil szervezetek számára nem. Úgyhogy itt látunk még egy kis likat, kedves civil szervezetek, akik kórházakat, iskolákat üzemeltettek, meg egyebeket, meg számítógépeket használtok, még egy kicsit várnatok kell, de mindenképpen álljatok ki a jogaitokért, mert azt gondolom, ez teljesen reális, hogy minimum ugyanazt a jogot megkaphassa egy civil szervezet, aki egyébként alapvetően ugye az emberek kért dolgozik, a legnagyobb többségük ugye közhasznú.
0: Jó, de aki már megkapta a jogot, annál ugye az a leglényegesebb, hogy ugyanolyan, mint természetes személynek ugyanolyan fogyasztói jogaik vannak, de csak a kis és középvállalkozásoknál, jól tudom? Valaki szólaljon meg.
5: Így van, ugye volt egy polgári törvénykönyvmódosítás 2025. augusztus 22-től kezdődően, amikor a KKV-kra is a fogyasztói jogok nem teljessége, de kiterjedt a szavatossággal kapcsolatban, akkor 2026. január 1-től már jöhetnek a békéltető testületek elé újra a KKV-k, mert régen volt ilyen szabad.
0: És mennek is már?
5: Mennek, és kötünk egyességet is. Igen, és 2026. márciusától pedig ugye a kötelező jótállás kiterjed a KKV-k által vásárolt kiskereskedelmi forgalomban vásárolt termékek.
0: Ezt hogy kell elképzelni, hogy egy vállalkozás elmegy a békéltető testülethez a panaszával, és ott áll vele szembe egy másik vállalkozás?
5: Bizony, ez így van, tehát ott áll az XBT, és szembe van vele az Y KFT, csak hát ugye fogyasztói pozícióban van az XBT, és ő mint fogyasztó vásárolta nem tovább értékesítésre kiskereskedelmi forgalomban azt a terméket, illetve szolgáltatást vett igénybe, áramot, gázt, stb.
0: Az is oda.
5: Igen,
0: vizet.
5: Igen.
0: Áramgáz, akkor van a víz.
5: Igen, így van. Aha. De nem mindenre vonatkozik ez a KKV-knál, most nem a civil szervezetekről beszélek, de ugye, ha én vagyok egy kis BT, és egy marketing kampányt rendelek meg magamnak, ezzel már nem jöhetek a békéltető testület elé hibás teljesítés kapcsán. De ha veszek egy laptopot, vagy egy kávéfőzőt, akkor azzal igen.
0: Hát azért meg kell tanulniuk ezek szerint. Itt mindenki bőszem bólogat, én meg ugye, mint műsorvezető mondom a magamét. Köszönöm szépen, szerintem fogunk még erről beszélni, főleg azért is, mert amit Máté föltett, vagy fölvetett, azért ez tényleg így egy meglehetősen, hogy mondjam, felesre sikerült, vagy félig sikerült szabályozás, de örüljünk annak, ami már van.
2: Facsipesz.
0: És ha már Máté itt van, akkor nem, akkor nyúzlak egy kicsit. Az a kérdésem, hogy milyen esetben kell számla ahhoz, hogy reklamálhassunk. Egy hallgatónk írt egy levelet, egy kozmetikusnál volt, hát megemlegeti Miguel valószínű, viszont nem kapott számlát. Az hosszasan leírja, hogy miután ilyen kiütéses lett meg minden, hogy fölvette a nyúlcipőt és elmenekült, és ott jutott eszébe, hogy még a hajlandóságát sem mutatta a kozmetikus annak, hogy számlát adjon. Mi van ilyenkor? Tehát mikor lehet eltérni attól, hogy nincs számlám, de ott az eredmény?
6: A jogszabály, hogyha valamilyen hibás teljesítéssel kapcsolatos problémánk van.
0: Mert hogy ez az?
6: Így van, hát gondolom, hogyha kivirágosodott, meg nem igazából úgy sikerült a beavatkozása, hogy szerette volna, akkor talán szeretne reklamálni. Meg hát egyébként meg nem érdekelné valószínűleg a kérdés, hogyha nem szeretne reklamálni. Tehát a jogszabály nem azt írja elő, hogy számlával kell rendelkezünk, és azzal kell visszamennünk, hanem azt mondja, hogy bizonyítanunk kell a szerződéskötés tényét.
0: És a szerződéskötés, hogy én befekszem egy kozmetikusnak az éjjébe?
6: Így van, egy ráutaló magatartással történő szerződéskötésről beszélünk, hiszen ő kiírja, hogy ő kozmetikus, én benyitok, ezt ismervén, majd utána bólogatva, vagy akár a kommunikáció egyéb eszközét is használva beülök a székébe, és ő meg nekem esik. Tehát lényegében ugye ez a szolgáltatás így ráutaló magatartással vagy szóbeli egyesség alapján elindul, megtörténik. Egy szerződéskötésről beszélünk, és egy szerződéses teljesítésről beszélünk, vagy egy hibás teljesítésről, vagy egy nem teljesítésről, hogyha valami nem megy végig. Ilyenkor a reklamációnk pont ugyanúgy kell, hogy végigmenjen, mint hogyha a telefont megveszük és elromlik. És megkereshetjük igen azokat a módokat, amivel esetleg számla nélkül, ha nem adtak, is lehet egy minőségi kifogást benyújtani a vállalkozóhoz.
0: Milyen érdekes, hogy sose gondolná az ember, hogy egy arckezelésnél ugyanazok a szavak hangzanak el, tehát minőségi kifogás, hibás teljesítés, ez így nem is beépülve.
6: Hát pedig kifogást emelek a szolgáltatás minőségével szemben. Tehát itt még egész jó is a szó, tehát még egész köznyelvi is. De a lényeg az az, hogy mikkel próbálhatjuk ezt megoldani. Például, ha utaltam, akkor ugye van nekem egy utalásom. Meg lehet beszélgetni, megbeszélni ezzel a drága jó kozmetikussal, hogy mit szeretne, hogy a NAV-nál esetleg körbejárjuk azt, hogy vajon milyen úton, módon küldtem én neki összeget, és ezt miért kapta, és vajon milyen számlát adott róla, vagy pedig elfogadja, hogy ez az utalás azért ment át, hogy leszedje a nem tudom én mit a fejemről, és akkor valószínűleg inkább okos lesz, és elfogadja, és azt mondja, hogy persze, hát akkor gyere vissza, nézzük meg.
0: De ha nincs utalás, nem cashbe fizettem?
6: Hát akkor nagyon-nagyon kevés az esélyünk arra, hogy bizonyítsuk már, ha bemegyek, de ezt majd a békéltető testületi szakemberek elmondják, bemegyek a békéltető testületre, és szeretnék ügyet indítani, hát hogyha ellenállás van a szolgáltató oldaláról, akkor lényegében nyilván semmi esélyem nincsen, és ők is az ügyet, én úgy tudom, már nem fogják érdemben elindítani.
0: De várjál, hogyha mondjuk kijövök lángvörös fejjel a kozmetikustól, és ott vannak többen, akkor azok látják, azoknak tudok szólni, hogy most akkor legyetek szívesek, majd tanúsítsátok, hogy mi történt velem. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy akkor se adjuk fel, keressünk olyan embereket, akik megerősítik.
6: Keressünk ezt. Ugyanakkor egy fél mondat erejéig egy icipicit szeretném a fogyasztói tudatosságot abban fejleszteni, hogy nagyon sok olyan levelet kapok, hogy ettem egy ilyet, kibontottam egy olyat, vörös lett a fejem. Ez nem egy jogilag felállítható okokozati összefüggés. Lehet, hogy a 3 órával az előtt evett, vagy a 7 órája, amiben feküdt, az, ami az allergiáját okozza. Aha. Tehát itt az okokozati összefüggések nem állíthatóak föl ilyen egyszerűen, hogy ja, hát kijöttem onnan, és piros lettem, akkor az biztos amiatt van. Tehát itt is azért az alátámasztása nyilván adott esetben szükséges. De természetesen lehetnek ilyen nyomok, kezelésnyomok, vagy egyebek is talán egy szerződést bizonyító elemek, ugyanakkor nyilván fizetés nélkül azt gondolom, hogy ezt releváns szervezet nem fogja igazán komolyan venni.
0: Majd, ha lesz időnk legközelebb, mert jött egy hasonló, az ilyen szépészeti beavatkozással, a hialuronnal nem fogom most elmondani, mert ugye az időnk véges. Nagyon szépen köszönöm szakértő vendégeimnek, hogy itt voltak ezzel a mai műsor végére értünk. Bicó Tamással készítettem, további szép napot, viszonthallásra.
7: Hobby Rádió. Rádió.
8: Műsorajánló.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják!

0: népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgat. Ki. Köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 13-án köszöntjük Ede, valamint Kálmán nevű hallgatóinkat. Az Edeb germán eredetű férfi név az Edward rövidüléséből önállósult. Jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző. Október 13-án kívül az Edék ünnepelnek még március 18-án, január 5-én és november 17-én, valamint december 1-én is. Becézése ennek a névnek Edécske, Edib, Edike, Edus és Eduska, a név jeles viselői, Szigligeti Edeb drámaíró, Teller Edeb fizikus, Kallós Ede szobrász, valamint ön, kedves Ede. Ugyanezen a napon köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név a babonás, óvó nevek vagy kívánság nevek közül ered, jelentése maradék. Becézése ennek a névnek Kálmánkap, Kalmi, Kalmika, Kalmica, Kalmus, Kali, valamint Kalika, jeles viselői Kandó Kálmán gépészmérnök, Könyves Kálmán Árpádházi király, Mikszát Kálmán, regényíró, Tisza Kálmán, politikus, Kittenberg Kálmán, Afrika kutató, Latabár Kálmán, színész, Rózsahegyi Kálmán, színész, valamint ön, kedves Kálmán. Október 13-án az Edéken és a Kálmánokon kívül köszöntjük még az Edgár, Eduard, Edvarda, Edvard, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jakus, Jákob, Jákó, Káleb, Romulus, Teofil és Ében nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Rádió. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 13-án. Üdvözlöm Önöket! Nézzük csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük nagyon korán, 54-ben, október 13-án meggyilkolták Claudiust. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg gombával. Most ugorjunk egy nagyot a 19. századra. 1815. október 13-án a Nápoly melletti Pizzóban golyó általi halálra ítélték és kivégezték Joachim Murat, Napóleon sógorát, aki Nápoly királya volt. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. október 13-án született Dajka Margit színésznő. Dajka Latinovics partnere volt a Színbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. Néhány másik filmje a Macskajáték, az Égigérőfű és a Herkules fürdői emlék. Folytassuk 1921-jel, október 13-án Munsomannóban megszületett Yves Montan, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus, akit az 1952-ben bemutatott a Félelem Bére című film tett világhírűvé. Ugorjunk előre 4 évet, 1925. október 13-ára. Ekkor Grandonben megszületett Margaret Tilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt 1979-től 1990-ig. Folytassuk 1946-tal, október 13-án Budapesten megszületett Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1946. október 13-án Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, így létrejött a negyedik köztársaság. Végezetül lépjünk át a 20. század második felére, 1983. október 13-án Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el, az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: way to heaven.
1: Hobby Radio.
2: Radio.
3: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
4: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
1: Hobby Rádió.

0: justice and do this some serious justice.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a szívnek saját ingerképző és ingerületvezető rendszere van? Működését a szinuszcsomó irányítja, innen indulnak el azok az ingerek, amelyeknek hatására a szívünk percenként 60-90-et dobban. Ritkán előforduló betegség a rohamokban jelentkező szapora szívverés, ekkor viszont több mint 140-et ver a szívünk.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobbirádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy tejfölös szarvas szeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő. Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvas combot felszereteljük. Profolóval kiverjük, és szalonnával, spékelőtű segítségével megtűzdeljük. Ha nincsen spékelőtűnk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat, és azzal is bedugdoshatjuk a szarvas szeleteket. Megsózzuk, megborsozzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután a zsírjában kevés lisztet világosra pirítjuk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tölt borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvas szeletekre. Fedővel betakarva mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vékony metéltre, julienre vágjuk, és kb. Egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvas szeletek megpuhult, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkáskanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metélt zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük mártással, és megszűrjük egy csipetnyi vágott petrezselyet. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele! Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a főváros önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes és nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai

Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gumiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncs gyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Mi csak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd néniét.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Biztonsági Öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.